Maluridé ág se húzza című dalát hallottad itt a Petőfin Minden Magyar. Hajnali kettő után azt kérdezem tőled, hogy ha azt mondom neked, hogy romantikus, szerelmes dal, akkor mi jut először eszedbe? Hát gondolom nem a rock, meg a metal, meg a pörgős, zúzós zene, azonban Wolf Tamás dala, a lélek kikötő pont egy ilyen szerelmi vallomás, mégis teljesen más köntösben, mint gondolnád, de szerintem nagyon kellemesen tudta ötvözni ezt a két műfajt. A dal 2026 színpadán is megmutatta ezt az alkotását, ezt a dalát, úgyhogy én most itt is játszom neked hajnalban a Petőfin lélekkikötő. Ezt szól most neked.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Pécsett az FM 103.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Szembeszél, ezt hallottad Békefi Vikitől és Feng Jautól, itt a Petőfin Minden Magyar. Egyébként ez a csodapár a második közös gyerkőcét várja már, úgyhogy sok boldogságot kívánok előre is. Szembeszél. Hogyha szembeszél van, akkor nem csak neked van szembeszél, hanem a melletted, körülötted lévőknek is. És van egy kicsit rossz magyar mentalitás, hogyha nekem rossz, akkor legyen másnak is rossz. Én azt mondom neked most így hajnalban, hogy te ne gondolkodj így. Ha neked rossz valami, attól még ne próbáld másnak is rosszá tenni az érzését, mert attól neked nem lesz jobb. Viszont ha neked jó, és másnak rossz, akkor tegyél úgy, hogy másnak is jó legyen. Hát, nem tudom ebből, mit értettél ebből a kis hajnali tanácsból. Legyen másnak is jó, ez a lényeg. Ez szól most itt a Petőfin.
1: Lehet így is, és

még nagyjá is lehetsz. Ha csak csendben, de vízhangosan szeretsz. Lehet így is, és úgy is tenni jót. A lényeg az, hogy adj valami el nem dobhatót. Mert egy álom csak

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Folytatjuk is a vasárnap hajnalunkat, május 17-e hajnali 3 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod. A mai napon a Paszkálokat és a Brúnókat köszöntjük, nekik van ma névnapjuk. A következő dal nektek szól, titkaim, ezt játszom kezdésképp.
0: Itt egy újabb óra,

Ez a Petőfi Rádió minden magyar. Nagyon furcsa mostanában az időjárás, úgyhogy segítek egy kicsit most hajnalban, hogy hogy készülj a mai napra. A vasárnap most eléggé változékony lesz az ország sok részén. Számítanod kell esőre, záporokra. A Dunától keletre pedig akár zivatarok is kialakulhatnak majd. Nyugaton viszont már kicsit nyugodtabb lesz az idő, ott helyenként hosszabb, rövidebb időre. Még a nap is kisüthet. A szél viszont szinte mindenhol megmutatja majd magát. Az északi-északnyugati szél többfelé élénk erős lesz. A Dunán túlon pedig akár viharos lökések is jöhetnek. Reggel 7 és 14 fok között indulunk, délutára pedig elég nagy lesz a különbség az országban ma is. A hűvösebb tájakon csak 11 fok körül alakul a hőmérséklet, keleten és északkeleten viszont már 23 fok is lehet. Remélem tudtam kicsit segíteni, de a következő dallal biztos segítek, ugyanis a Dunapartra látogatunk, Dunaparton Esszol Váci Esztertől. Itt a Petőfi.

Vigyél el! Ezt hallottad itt a Petőfin Minden Magyar. Érdeklődni szeretnék, hogy a hajnali csapatomból ki van éppen jelen. Itt van esetleg Misi, aki mindig ír, hogy kamiont vezet hajnalban és hazafele tart már ilyenkor. Őt kérdezem, hogy itt van-e velem, vagy esetleg Tomi, aki általában hajnalban újságokat szállít autóval a kézbesítőknek, vagy Jani, aki Szombathelyen dolgozik általában éjjel, délután pedig füvet szokott nyírni. Na, itt vagytok velem? Remélem, hogy mindenki igennel felel, és itt vagytok velem most hajnalban is. Ha esetleg valakit kifelejtettem a sorból, az mindenképpen írja meg nekem üzenetben a 0630 30 30 380-as telefonszámra, hogy itt van, hallgat, és hogy velünk utazik most hajnalban. Igennel felel. Ez szól Szinnyai Dóritól most itt a Petőfin.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Debrecenben az FM 89-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
1: Már 2 éve minden magyar.
0: Ez a Petőfi Rádió.
1: A műsorajánló után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Május 17-e vasárnap hajnali 4 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod. Azt ígérem neked most hajnalban, hogy a legjobb magyar zenéket hozom neked, hogy jól indulhasson ez a csodás vasárnap reggeled is. Ehhez pedig most fogadalom, ezt a kezdésképp.
0: Itt egy újabb óra

ha nem tudnák, hogy nekik is bőven megteszi a régi, legfeljebb egy kicsit. Alakítani kell rajta, hol bevenni, hol kiengedni, vagy vasalni rá a tricel. Persze sokszor egy mosás is megteszi

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Levegőt, ezt hallottad itt a Petőfi Minden Magyar. A következő előadónk nem más, mint Csorba Lóci, aki egyébként tegnap a Csukás meseórában a vendégem volt, és délelőtt megosztott velem egy történetet, ugyanis azt kérdeztem tőletek, hogy volt-e olyan alakítás az életetekben eddig, ami Oscar-díjat érdemelt volna, és Lócinak egyébként az életében volt ilyen. Ráadásul a Petőfi zenei díjátadón elő kellett adják azt a dalt, amivel díjazottak lettek, ez a Nem táncolsz jobban, mint én, és szegény Lóci hirtelen nem ugrott be. A saját dalszövegének az első sora a nagy pánik közepette megnyugodott, és egyszerűen csak autópilóta módra kapcsolt, és egyből beugrott a szöveg. A következő dalban nem kell, hogy emlékezzen a szövegre, ugyanis ez egy karaoke, tehát nézheti a szöveget. Beugrádi karaoke, ezt szól most Lóciéktól itt a Petőfi.

Kedves Zsolt mindig jól eltalálja, hogy nagyon szeretem a szóvicceket, úgyhogy így hajnalban mindig megörvendeztet egy párral. Most is kaptam tőle üzenetet. Kedves Laura, egy újabb találós kérdéssel szórakoztatnám önt, ha megengedi. Hogyan nevezhetnénk más néven a fényképezőgépet? Na, mit tippeltek? Mi volt a megfejtés? Pillanatragasztó. És egyébként ez nagyon találó. Tök jó. Köszönöm szépen, várom továbbra is az üzeneteket kedves Zsolttól, ugyanis ezek mindig megörvendeztetnek, szórakoztatnak így hajnalban. Remélem, hogy téged is, és a következő dal is majd egy kicsit felpörget. Szirtes Dávidtól Olyan akarok lenni. Ezt játszom most neked itt a Petőfi.

0: zenélj vagy énekelj te is élőben.
1: Hajrá magyarok kukac, petőfirádió.hu.
0: Minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Minden nap csak agyalok, a fejem fáj. Mégis ma erről döntenem kell. Mert ha rossz döntést hozok, ő nagyon szúr. Mondd még hány dolgot a gyalog túl.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Csodaszép reggelt neked, május 17-e vasárnap reggel 5 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Igen, lehetne szebb időnk, és esetne kevésbé az eső, de ennek az időjárásnak is megvan a szépsége, ezt próbáljuk közösen megtalálni a mai napon. Barilla Cidalával kezdünk.
0: Itt egy

0: Kétes szerelem, ez volt Péli Barnától itt a Petőfin Minden Magyar. Bár még az év fele sem telt el, a következő előadónkkal már nagyon sok minden történt az elmúlt hónapokban. Ezen a héten például Artisius díjban részesült, az év junior könnyű zenei alkotója lett, de ez még semmi, ugyanis pár héttel ezelőtt Aldi Meolával dolgozott együtt, készítette egy közös dalt és egy videóklipet is, ráadásul a Grammy díjas gitáros otthonában, Amerikában. Dani nagyon örült a közös dalnak, az együttműködésnek, és természetesen nagyon büszke arra, hogy Aldi Meolával dolgozhatott együtt, de ez viszont is így volt. Aldi Meola a közösségi oldalán ki is írta, hogy ő is büszke Danira. Most pedig egy olyan dal következik, ami fonogram díjat érdemelt. Micsoda díjak, mennyi elismerés, Kökény Danitól az Ugyanaz a ház szól. Itt a Petőfin.
1: Annyi minden maradt még, amit mondanom kéne, de elfogytak már rég a szavak.

Ez a Petőfi Rádió minden magyar. Itt hajnalban a kis csapatom, kérdeztem, hogy kik vannak jelen, ugyanis vannak visszajáró vendégeim, idézőjelesen, akik mindig hallgatnak hajnalban, például Zsolti a kamionos, vagy Ildi a málna termesztő, Peti a tejszállító kamionos, és köszönöm, jelentkeztetek, hogy hallgattok most is, például Misi is kamiont vezet, és épp már hazafele tart, Jani Szombathelyen dolgozik éppen, Zsolt pedig nem tudom, mivel foglalkozik hajnalban, de mindig küldi nekem a találós kérdéseit. Na hát ezek az üzenetek, meg hogy ennyien vagyunk itt hajnalban, mind boldoggá tesznek, de hogy téged mit tesz boldoggá? Ezt írd meg nekem üzenetben most a 0630303380-as telefonszámra, lehet ez bármi. A legapróbbtól a legnagyobb dolgokig, bármi, tényleg. Engem például egy jó nagy adag sajtos tejfölös tészta mindig boldoggá tesz, minden élethelyzetben jól jön egyébként. Na, várom az üzenetedet, most pedig boldog, ez szól a No Sugar-től itt a Petőfin.

Másért. Ezt hallotta itt a Petőfin Minden Magyar. És nagyon sokszor inkább másért teszünk dolgokat, és nem figyelünk saját magunkra, de most az Éles Stílus magazinban Bánkuti Gabriella lesz a vendége, aki egyébként 25 éve foglalkozik egészségmegőrzéssel, és a sport területén is tevékenykedik, életmód szakértő szakterapeuta. Vele fogunk arról beszélgetni, hogy a mai világban annyi információ ömlik ránk, hogy már el sem tudjuk dönteni, hogy melyiknek higgyünk. Úgyhogy ha téged is érdekel ez a téma, az edzéstrendek, a diéta, akkor maradj itt velünk, most a legfrissebb hírek következnek, utána pedig az osztálytalálkozó szól majd a Carsonkor.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től a Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
1: A Petőfi Rádióban.
3: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Megsértette Izrael a tűzszüneti egyezményt, gyalogosok közé hajtott egy autós Olaszországban. Ma már több felé lehet napsütés, de előfordulhat eső is.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M3-as autópályán Mogyoród és a HAZ az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldal forgalmát a leállósávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leállósáv járható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Hiába jelentették be a tűzszünet meghosszabbítását, Izrael tegnap ismét több hullámban lőtte a dél-libanoni területet.

0: területeket. 6 ember meghalt, 20-an megsérültek. A hadsereg a Hezbollah bázisait támadja. A célpontok környékén élő civileket előzőleg távozásra szólították fel. Libanon és Izrael még pénteken állapodott meg arról, hogy június végéig meghosszabbítják az egy hónapja kötött tűzszünetet. Több mint 5000 ukrán katona holttestét adták át az oroszok Ukrajnának. Azt nem részletezték, hogy pontosan mikor történt az átadás, de közölték, hogy megkezdődött a halottak azonosítása. A héten végrehajtottak egy nagyobb fogolycserét is. 205 ukrán és ugyanennyi orosz katona térhetett vissza hazájába. Járókelők közé hajtott, majd egy kirakatnak ütközött egy autós az észak-olaszországi Modenában. 8-an megsérültek, 4-en súlyosan. A sofőr egy 30 éves marokkói származású olasz férfi, aki a gázolás után késsel is rátámadt több emberre, majd megpróbált elmenekülni. Végül a járókelők állították meg és tartották fel, amíg kiérkeztek a rendőrök. Szemtanúk szerint az ámokfutó kábítószer vagy alkohol hatása alatt lehetett. Itthon sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit. 4 hónap alatt 69 eset történt, ami több mint másfélszerese a tavalyi évelei adatoknak. Többségében szitták a jegyvizsgálókat, járművezetőket. 9 alkalommal meg is sérültek a vasutasok, buszsofőrök. Az incidensek több mint fele Pest vármegyében történt. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki azbeszt tartalmú kőzúzalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19-ben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezetnek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Folytatódik az esős idő, napközben kezdetben a középső, majd később a keleti tájakon lehetnek kiadós záporok, zivatarok. Máshol hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. A szél megerősödik, a Dunántúlon viharossá fokozódik, délután 11-24 fok lesz. A napokban már sok lesz a napsütés, és már csak elszórtan lehetnek futó záporok. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Rohan az idő, reggel 6 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod. Nem sokára itt az Éles Stílus magazinban a vendégem Bánkuti Gabi lesz, életmódszakértő szakterapeuta, akivel segítünk egy kicsit neked, hogy még egészségesebb legyél, és fittebb, ha mondjuk egy osztálytalálkozóra kerül.

0: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmódmagazinja.
1: Sokan szeretnénk egészségesebben élni, csak közben annyi információ ömlik ránk, hogy sokszor már azt sem tudjuk, hogy hol kezdjük. Diéták, edzéstrendek, csoda, módszerek, mindenhol. De vajon mi az, ami valóban működik, ráadásul hosszú távon? Erről beszélgetünk most Bánkuti Gabriellával, életmódszakértővel, szakterapeutával, aki 25 éve foglalkozik az egészségmegőrzéssel és a sport területén tevékenykedik, és aki többek között az Alapok az egészségedért című könyvben is azt hangsúlyozza, az egészséges életmód nem önsanyargatás, hanem egy élhető rendszer. Köszönöm, hogy itt vagy velem.
2: Nagyon-nagyon örülök, hogy én is itt lehetek, és várom a kérdéseidet.
1: Érkezem is már az elsővel.
2: Látom, hogy csillog a szemed.
1: Igen, ez egy nagyon jó téma, amivel jöttél hozzám, hiszen nagyon sokunkat érint. És tényleg annyi információ ömlik ránk az interneten, meg mindenhonnan, hogy az ember már nem tudja, hogy honnan tud valid információkhoz jutni. Miért érzi manapság egyre több ember azt, hogy az egészséges életmód túl bonyolult, azon túl nyilván, hogy ennyi információval találkozunk?
2: De egyébként pont itt van a fő lényeg, hogy túl sok információval találkozunk. Ezt is hangsúlyozom egyébként a könyvben, hogy egyrészt nem kérem mindent elhinni, amit a social media felületeken találunk. Másik oldalról rendszereznünk kellene ezeket az információkat, és egyébként a könyvemben pontosan ezt a lépést teszem meg, hogy letisztítom mindazt, amit mi gondolunk és vélünk, és összerendezem egy teljesen egységbe, hogy mindenki számára közérthető, használható, és mindenképpen beépíthető tudás és eszköz legyen. És akkor, hogyha már itt vagyunk, akkor már az egészséges életmód, ahogy mondtad is, nem egy önsanyar lesz, hanem egy olyan tudással felvértezett, szeretetteljes lehetőség, ami egy hosszú távú longevity-t, egy egészséges, fit, boldog életet tud biztosítani számunkra.
1: Mi az, amit elsősorban tisztázol a könyvedben? Mi az a tévhit, amivel legtöbbet találkozol?
2: Talán egyébként az első dolog, amit érdemes mindenképpen ránézni, vagy átgondolni, hogy az emberek azt gondolják, hogy ha egyetlen egy dolgot csinálok az egészséges életmód területén, akkor az jó. Tehát ha én azt gondolom, hogy akkor én sportolok, de akkor tényleg hétfőtől vasárnapig minden nap, akkor én már megtettem mindent az egészségemért. Hogyha én koplalok, vagy én nagyon odafigyelek az étkezésemre, és erre teszem a fókuszomat, akkor megtettem mindent az egészségemért. Ez így külön-külön részben jó lehet, de ahogy mondtam, egységben kellene nézni. Nem csak idáig jutunk el, vagy nem csak ez a fontos az egészséges életmódban, vagy a vitalitásban, hanem az alvási funkcióktól, az alvási funkcióktól elkezdve, vagy az alvás minőségétől elkezdve, a táplálkozás, a folyadékfogyasztás, a mozgás, a méregtelenítő eljárások, a légzés technika, alapvetően a természetgyógyászati technikák, tehát nagyon sok mindent lehetne ide belesorolni. Én mindig azt mondom, hogy talán az egy jó megoldás lehet, hogyha megpróbálunk ezekből úgy válogatni, amiket tényleg a kliens, a paciens be tud illeszteni az életébe, és nem olyan dolgot nyomok rá, amiben azt fogja mondani, hogy oké, rendben van, hogy ezt így elmondta, de akkor én ezt most itt abba hagyom, mert képtelen vagyok tartani. Mert mondjuk egy annyira szélsőséges étrendet írtunk neki. Tehát én azt gondolom, hogy jó, hogyha az egyére egy kicsit koncentrálunk. A könyvemben egyébként rámegyek ezekre a területekre, nem mindegyikre fogok tudni választ adni, ezért is van az, hogy majd remélhetőleg eljutok oda, hogy a harmadik könyvem is elkészül, ugye terben is van, viszont a legfontosabb területeket kiemelem, és azokat tisztázom. És hogyha ezek a legfontosabb területekre már fókusz van rakva, akkor már nyertünk, én azt gondolom.
1: De hogy mi kell ahhoz, hogy nyerjünk, és összességében mikre kell figyeljünk, mik azok az alapok, erről nem sokára folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Bánkuti Gabriellával, életmódszakértővel, szakterapeutával, itt az Éles Stílus magazinban.
0: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód magazin a Petőfi Rádióban.

0: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A mai téma.
1: A mai témánk, hogy az egészséges életmód nem önsanyargatás, hanem egy élhető rendszer, és a vendégem továbbra is Bánkuti Gabriella, életmód szakértő szakterapeuta. A korábbiakban már megbeszéltük, hogy fontos, hogy ne csak egy szegmenst változtassunk meg az életünkben, például ne a sportot csak, hanem összességében több mindent is egyszerre, mint például említetted az alvást, az étkezést. Most egy kicsit ebbe az irányba kanyarodjunk el, hogy mi a sport bevezetésén kívül az, amit így alappillérnek tartasz.
2: Egyébként nagyon érdekes a kérdésed, és nagyon sokat gondolkodtam rajta, és lehet, hogy pár évvel ezelőtt még teljesen máshogy viszonyultam volna ehhez a kérdéshez. De ugye alapvetően a mentális jólét is ide tartozik. Talán a szociális kapcsolatoknak a rendezése, hogy a családtagjainkkal, barátainkkal tartalmas időt töltsünk el, akár szabadban kirándulni, biciklizni, akkor azzal már kettő dolgot tudunk egyszerre, hiszen sportolunk is, és a szociális kapcsolatoknak is kedvezünk. Képzeld el, hogy most már úgy érzem, ennyi idősen, ennyi év távlatában, hogy ez az egyik legfontosabb. Mert a társas kapcsolat azokon megtartanak, azok segítenek, azok támogatnak, azok irányba tesznek, azok menedéket adnak neked, biztatást adnak neked, bármiben is belevágsz. Tehát én azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb. A másik legfontosabb talán a stresszkezelés, hiszen ebben a érdekes világban, amiben vagyunk, és ennyi impulzust és ennyi információt kapunk gyakorlatilag egy másodpercen belül, az agyunk több ezer vagy tízezer döntést kell, hogy meghozzon naponta, amitől önmagában igen fáradtnak érzi magát az ember, és időt kell hagyni nem csak a stressz oldására, hanem az alvási funkciókra, a pihenés időszakára, és hát tudjuk elég jól, hogy a stressz az nagyon sok betegséget és egészségügyi romlást tud eredményezni, úgyhogy képzeld el, hogy ezt tenném a második helyre, és a harmadik helyre pedig a táplálkozást, viszont ez egy nagyon-nagyon nehéz terület, azért is, mert folyamatosan jelenek meg újabb és újabb kutatások, amit nekünk embereknek napra készen kell vizsgálnunk, és tisztában kell lennünk a legújabb kutatási eredményekkel, hogy a klientúránkban, a pacientúránkban ezt tudjuk használni, de mindemellett azt gondoljuk, hogy bemegyünk a boltba, és azt látjuk, hogy mindenből van, sőt, mindenből nagyon-nagyon sok van, de közben azoknak az élelmiszereknek a tápanyagtartalma, a rosttartalma, a vitamintartalma, a nyomelemtartalma nagyon-nagyon csekély, a feldolgozott élelmiszerek nem jók nekünk, és valahogy meg kéne találnunk az utat arra, abba az irányba, hogy lehetőleg háztájról beszerzett húsforrásokkal dolgozzunk, tojásforrással dolgozunk, zöldségekkel, gyümölcsökkel, de aztán jön megint a kérdés, hogy igenis, de hát a talajnak meg glifozát tartalma van, akkor most ez hogy is jön össze? Tehát, hogy a bio sem a bio, meg és egy rengeteg kérdés fogalmazódik meg benne, tehát hiába mondom én azt neked, hogy azt kéne beletenned a kis buksitba, hogy nézzük meg, hogy hogy tudunk jól táplálkozni, de az nem biztos, hogy a jól meg az egészség ugyanaz lesz. És itt van egy nagyon nagy szakadék, miközben egyébként mégiscsak azt mondom, hogy a fitséghez, az egészséghez igenis egy jó minőségű tápanyag biztosítékra van szükségünk. Viszont az, hogy ezt honnan tudjuk beszerezni, hát ez egy következő adásnak a beszélgetése lesz szerintem.
1: Igen, valószínűleg ez hosszabb téma, de nem sokára segítesz még nekünk egy kicsit, ugyanis nem sokára folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Bánkuti Gabriellával, életmódszakértővel, szakterapeutával, itt az Élet Stílus magazinban.
0: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód magazin a Petőfi Rádióban.

0: Bárhol jársz, bármit csinálsz,
1: a Petőfi Rádió mindenhova elkísér.
0: Minden magyar.

0: Telente, ezt hallottad most reggel, itt a Petőfi, minden magyar. Most a hírpercek következnek, utána pedig nem sokára folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Bánkuti Gabival. Előtte azonban kezdésképpen a kontakt hiba szól majd neked.
1: Hol jársz, amikor nem nálam vagy? Mire válsz, amikor nem lehet más?
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Ma már többfelé kisüt a nap, de még lehet eső. Megnyílt a nagy közönség előtt is a Kármelita Kolostor. Megkezdődött a vitorlás szezon a Balatonon.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M3-as Budapest felé vezető oldalán Vak térségében szalagkorlátnak ütközött egy autó. Lezárták a belső sávot. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Megnyílt a nagy közönség előtt is a Kármelita Kolostor a Budai Várban. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be, és a résztvevők egyebek mellett megnézhették, hogy az elmúlt 7 évben hol tartotta a kormányüléseket az Orbán kabinet. A sajtó munkatársait Magyar Péter kormányfő személyesen vezette körbe az épületben, amelyet 10 milliárd forintért újítottak fel, és ahová 2019-ben költözött be a miniszterelnökség. A kormányfő azt is elmondta, egyelőre még nem döntöttek arról, mi lesz a Kármelita Kolostor funkciója.
5: Még gondolkodunk azon, hogy esetleg a következő hétvégéken is megnyitjuk a luxusminisztériumot. Ugye ott már mostantól a szociális és családügyi minisztérium munkatársai fognak dolgozni, de ha meg tudjuk velük beszélni, hogy nem zavarja őket, hogyha az előtérbe és a szivarszobába bevennek a honfitársaink, gondolom ők nem fognak hogy sokat tartózkodni, akkor lehet, hogy sor kerül arra is, hogy a következő hétvégéken oda is be lehessen menni.
6: Arról szólt a rendelés, hogy esetleg, hogyha valaki rosszul jár, választja meg a jármű kategóriát, amikor pályamatricát vesz, akkor, hogyha megfizeti a különbözetet és igazolja a valós adatokat, akkor nem szabnak ki érte külön bírságot. Most meg majd kiszabnak külön bírságot innentől kezdve, ahogy eredetileg is működnie kell a rendszernek. Igazából személyautósként nagyjából ennyit jelent. Fuvarozóknál látható némi különbség abból a szempontból, hogy ők bizonyos termékek fuvarozásánál kaptak UD-kedvezményt, ugye ebben a hugórendszerben, ez ami most megszűnt.
4: Erről beszélt Drimál Tibor, a Magyar Autós Érdekvédelmi Egyesület elnöke. Több kedvezményt is eltöröltek, ugyanis az autópályák, autóutak és főutak használatával kapcsolatban a veszélyhelyzet megszüntetésével. Ismét a korábbi szabályok szerint ellenőrzik az úthasználatot és az útdíjfizetést is. A hibás adatok vagy elmaradt díjfizetés után újra szigorúbb bírságot kaphat a tulajdonos. Szerdai félig lehet leadni a tavalyi személyi jövedelemadó bevallásokat. A NAV több mint 5,5 millió adózó bevallását készíti el automatikusan. A bevallási tervezet az ESZIA-ban Ügyfélkapu Plusz vagy DÁP regisztrációval érhető el. Ott kell átnézni, elfogadni, vagy ha kell módosítani. Lincmájer Szilvia szóvivő elmondta, fontos megnézni, van-e fizetendő vagy visszaigényelhető adónk, illetve hogy az egyes kedvezmények szerepelnek-e benne.
7: Ez a NAV-tól egy ajánlat, egy nagyon nagy segítség, kétségtelen, de a magánszemélynek a felelőssége az, hogy abban minden jövedelem szerepel. Itt például, aki lakást adott el, vagy bármilyen ingatlant, és kell fizetnie, az tüntesse föl mindenképpen a bevallásában. Ugyanígy, aki lakást ad ki, az abból származó jövedelmet is be kell írni a bevallásba.
4: Újabb soproni utakon találtak aszbeszt tartalmú kőzúzalékot. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezetnek be. Végleges megoldásként az utakat felülzárását tervezik, de ahhoz a hatóságok állásfoglalására is szükség van, közölte a város polgármestere, aki azt is hozzátette, egy központi e-mail címen lakossági bejelentéseket várnak a soproniaktól. Közben több száz köbméternyi, valószínűleg aszbeszttel szennyezett törmeléket találtak egy óvoda közelében, a Hevesvár megyei Petőfi bányán. A gyanú szerint az egykori lőrinci aszbeszt cementgyár korábbi mentesítése során rakhatták le illegálisan a hulladékot. A hatvani rendőrkapitányság nyomozást rendelt el az ügyben.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: intézmények szakmai önállóságát, rendezi a béreket és leállítja a múzeumi átköltöztetéseket, erősítette meg a kultúráért is felelős miniszter a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezett múzeumok majálisán. Tar Zoltán hangsúlyozta, nem fognak semmilyen módon politikai ideológiával beleszólni abba, hogy hogyan, milyen módon kell a kultúrának működnie. Egyetlen kritérium lesz, ez pedig a szabadság.
8: Tűnőségesen, hogy a kultúra felvirágozásával, szabadságával az egész ország felvirágozzék, hogy versenyképes legyen Magyarország, hogy a kreatív iparunk az ne csak Magyarországon, hanem a világ minden részén ismert legyen, hogy az alkotóink hazajöhessenek, hogy a szakembereink hazajöhessenek, hogy azt érezzék, hogy jó itt élni.
4: Partnerséget vár az új kormánytól a Magyar LMBTQ Szövetség. 12 pontos javaslatukban első helyen szerepel az alaptörvény diszkriminatív rendelkezéseinek törlése és a nemi identitás szerinti hátrányos megkülönböztetés tiltása. Kanicsár Ádám András, a szervezet kommunikációs munkatársa, annak kapcsán beszélt erről, hogy fórumot tartottak a több százezer fős közösséget érintő legfontosabb kérdésekről. Azt mondta, az elmúlt 16 évben számos kirekesztő törvény lépett hatályba, illetve sok támadás érte a közösséget.
9: Az eddigi rendszerben minket pedofilnak neveztek, minket ellenségnek kezeltek, folyamatosan átnyúltak felettünk, és a megkérdezésünk nélkül hoztak kirekesztő, homofób, illetve transzfób törvényeket. Úgyhogy most nagyon reménykedünk benne, hogy egy partnerségi kapcsolat lesz az új kormánnyal, aki emberszámba veszi az ide tartozó magyar adófizető állampolgárokat, illetve fiatalokat is.
4: Radványi Viktória, a Budapest Pride elnöke elmondta, júniusban a Pride hónap alkalmából országszerte számos programot szerveznek, 27-én pedig megrendezik a Pride menetet. Idén is megkérdette diákutaztatási programját a Rákóczi Szövetség a Nemzeti Összetartozás napjára. A Kárpát-medencei magyar középiskolások ilyenkor közös programokon vehetnek részt, ezáltal új kapcsolatokat, barátságokat is kialakíthatnak. Petrovai László, a Rákóczi Szövetség stratégiai igazgatója elmondta, a nyertes pályázók utazási költségeit a szövetség állja.
10: A programnak a támogatási összege vagy a pályázható összeg az, ami az idő múlásával növekedett. Idén most 400 000 forint erejéig pályázhattak utazási költségre az iskolák.
4: Megkezdődött a vitorlás szezon a Balatonon. A hagyományokhoz hűen idén is Balatonfüreden, a tó legidősebb hajóján, a Kishamison vonták fel a nemzeti robogót, majd megkoszorúzták a tavat. Az évadnyitó nagydíjon 157 hajó indult. Elpusztult Timia bálna, amelyet nemrégiben nagyszabású mentőakcióval juttatták vissza a nyílt tengerre a német partoktól. Tetemét egy dán sziget közelében találták meg, és a rajta lévő nyomkövető alapján azonosították. A hosszú szárnyú bálna még márciusban rekedt a balti tenger sekély vizében, ahonnan többszöri próbálkozás után sikerült kiszabadítani.
3: Petőfi Rádió, időjárás.
4: Nyugat-dél-nyugat felől felszakadozik a felhőzet, többfelé a nap is kisüt, főként keleten, északkeleten lehet eső. Országszerte megerősödik a szél. A hajnali 7-13 fok után napközben 11-22 fokra számíthatunk. Az ország középső területén lesz hűvösebb. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: Petőfi Rádió, sport.
11: A Győr a magyar bajnok a labdarúgó NB1-ben. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. A Győr nyerte az aranyérmet a labdarúgó NB1-ben, miután az utolsó fordulóban 1-0-ra győzött a Kismárda vendégeként. A tegnapi játéknapon a Ferencváros 3-0-ra verte otthon a Zalaegerszeget és ezüstérmes lett. A bronzérmet a Paks szerezte meg, miután 3-1-re nyert a Diósgyőr otthonában. A házigazda Debrecen 2-1-re győzött az Újpest ellen, ezzel a negyedik helyen zárta a bajnokságot. A DVSC ezt követően a hivatalos oldalán bejelentette, hogy az eddigi spanyol vezetőedző Sergio Navarro szerződése lejártával távozik. A bronzéremért játszhat az Esztergom a női kézilabda Európa Ligában, mivel 33-30-ra kikapott a házigazda francia Dijontól a 4-es döntő elődöntőjében. A magyar csapat ellenfele a dán Viborg lesz a helyosztón, a döntőben a címvédő Thüringer és a Dijon küzd majd egymás ellen. Szolnoki sikerrel indult a férfi kosárlabda NB1 döntős párharca. A címvédő Olajbányász 94-79-re legyőzte a Falkót az első meccsen, a finálé 3 nyert mérkőzésig tart. 4-es döntőbe jutott a Ferencváros a női vízilabda bajnokok ligájában. Az FTC 18-16-ra nyert az UVS-e vendégeként, így 2-es győzelemmel biztosította a helyét a legjobb 4 között. Az elődöntőben búcsúzott a BVSC a női vízilabda Eurókupától. A budapesti csapat az idegenbeli döntetlent követően 11-4-re kikapott a spanyol Katalunya együttesétől odahaza a párharc visszavágóján. Vereséggel kezdte a svájci jégkorong világbajnokságot a magyar férfi válogatott. A miénk 4-1-re kaptak ki Finnországtól. A magyarok csoportjában a házigazda svájci válogatott 4-2-re legyőzte Lettországot, és Ausztria 5-2-re nyert a brit csapat ellen. A svéd Jakob Söderqvist győzött a Tour de Hungary országúti kerékpáros körverseny királyetapján, melyen a magyarok közül a fehér trikós Walter Attila volt a legjobb. Köszönöm a figyelmet!
3: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: a Petőfi Rádió életmód magazinja. A stúdióban
1: én Korcsog Laura vagyok, a vendégem pedig továbbra is Bánkuti Gabriella, életmódszakértő szakterapeuta, akivel arról beszélgetünk, hogy az egészséges életmód nem önsanyargatás, hanem egy élhető rendszer is tud lenni. Ehhez pedig három alappillért mondtál nekünk javaslatként. Az első az az volt, hogy építsük a kapcsolatainkat, akár sportolással. A második az volt, hogy próbáljuk a stresszt csökkenteni egy kicsit. A harmadik meg természetesen az egészséges étkezés volt. Ha az elsőre visszaugrunk. Annyira természetesen mondtad, hogy menjünk el közösen mondjuk biciklizni, de azt is említetted, hogy annyi információt kapunk napközben, annyira felgyorsultak a mindennapjaink, hogy olyan szinten elfáradnak az emberek. Szerintem nem egy könnyű dolog rávenni magunkat, hogy na akkor menjünk el sportolni. Hogyan lehet mégis rávenni magunkat? Mi az, ami így átbillent szerinted? Mit tartsunk szem előtt?
2: Én azt látom, hogy egyik oldalról el kell mondani azt, hogy az AI-nak a megérkezés és a social media felületek összetartozást is hoznak, meg távolítják is az embereket. Tehát ha tudjuk ezt okosan és tudatosan használni, akkor megtaláljuk azokat a csapatokat, egyesületeket, csoportokat, ahol mondjuk bizonyos sportágon belül, vagy bizonyos vitalitást biztosító program keretein belül több embert is megmozgatnak. Tehát például vannak aerobik fesztiválok, sportesemények, sportválasztó programok, biciklitúrák, akár hegymászó túrák, balatonátúszás, balaton körüli futás. Tehát érdekes módon egyébként az emberek, amikor így döntenek, hogy szeretnének elindulni, akkor egy választást adnak a saját énjüknek is, tehát ő mutatja azt, hogy én mit szeretnék, hogyha én el akarok menni egy balatoni futásra, akkor bemegyek egy olyan csoportba, ahol mondjuk azok vannak, akik szintén szeretnének ezen részt venni. Tehát akkor itt ezeknél az embereknél van egy közös kiinduló pont, ugye? Tehát, hogyha te valakihez odalépsz, hogy te is eljöttél lefutni a Balaton, de igen, én is eljöttem, de ugyanazért vagyok itt, amiért te vagy itt. Tehát ezért egy jó kiinduló pont lehet egyébként arra, hogy új kapcsolatokat vegyünk fel, vagy új kapcsolatokat indítsuk el, vagy esetleg régieket pont ebből adódóan újra elindítsuk. Természetesen semmi nem könnyű, de ha egy döntést hozunk, és itt a lényeg, hogy meghallgatják most itt a hallgatók ezt az előadást, és biztos számtalan kérdést feltennének, nyugodtan feltehetik, keressenek meg, megtalálhatnak engem is minden social media felületem, de hogy ha nem hozunk egy döntést, hogy én ráállok, nem akarok ráállni, hanem ráállok az egészséges életmódnak az útjára, és ha lépésről lépésre haladva is, de elindítok egy változást az életembe, akkor soha nem fog ez megtörténni. Na most mennyivel egyszerűbb ez, hogyha ezt nem egyedül csinálod? És biztos, hogy vannak olyan csoportok, akik azt mondják, hogy akkor életmódváltó csoport, és akkor együtt, közösen elindulnak az úton. Fogják egymás kezét, támogatják, ösztönzik, és mentorálják a másikat, tehát sokkal egyszerűbb így, ugye? A másik meg az, hogy egyébként, amit én bevezettem, és ez is egy döntés volt, hogy én egy internet zárást csinálok, tehát egy detoxot csinálok, tehát vannak időpontok, amikor én teljesen leveszem a telefonomat a wifi-ről, nem engedem meg azt, hogy elérjenek, egyrészt azért, mert nem tudok fókuszálni bizonyos területekre, másrészt nem tudok pihenni, mert nem szeretem, ha villog, csipog, tehát egyszerűen zavarja a köreimet, úgyhogy lehet ezzel is indulni, ez is mondjuk egy életmódváltó tevékenység lehet, hogy én azt mondom, hogy jó, akkor én vasárnap délután, amikor a család leül megenni a vasárnapi ebédet, amit az anyuka készített a családnak, akkor onnantól kezdve kikapcsolom a telefont, vagy leveszem legalább az internetről, nincsen wifi, nincs 4G, nincs 5G, nincs semmi, és akkor tényleg a családra és egymásra koncentrálunk. Ez már egy jó életmódváltó program, nem?
1: Ezt már ma délután ki is lehet próbálni az ebéd után.
2: Így van. Csak a rádiót ne kapcsolják ki a hallgatók, minket lehet hallgatni.
1: A rádió wifi nélkül is megy, igen. Köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál ma reggel itt az Éles Stílus magazinban.
2: Nagyon szívesen, örülök a hallgatóknak. Puszi!
1: Bánkuti Gabriella életmódszakértő szakterapeuta volt a vendégem, aki 25 éve foglalkozik az egészségmegőrzéssel. Őt hallhattad most itt az Éles Stílus magazinban.
0: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazin.

0: Habok, ezt hallottad itt a Petőfén minden magyar. Nem sokára 7 óra lesz, kezdődik a csukás meseóra, és ha már habokról volt szó, akkor most habos-babos dolgokról lesz szó, ugyanis mesék, zenék, gyerekdalok, mondókák várnak téged most itt ebben az órában, és a vendégem természetesen Fecske László meseíró, akivel beszélgetni fogunk az óra második felében, úgyhogy tarts velünk, most pedig mesés időtöltést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
1: A garázsból indult.
3: Zenéjén generációk nőttek fel.
1: Mára pedig az

0: 0630 380 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A műsor ajánló után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Tóth Éva. Ez a Petőfi Rádió.
2: Megnyitották a Kármelita kolostort a látogatók előtt. Családi napot tartanak ma a Margit szigeten. Folytatódik a hűvösebb időzáporokkal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M3-as Budapest felé vezető oldalán Bak térségében szalagkorlátnak ütközött egy autó. A mentés idejére lezárták a belső sávot, de torlódás nem alakult ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió. Hírek.
2: Személyesen vezette körbe tegnap a sajtómunkatársait Magyar Péter a miniszterelnökség volt épületében. A kormányfő pénteken jelentette be, hogy regisztrációval hétvégente látogatható lesz a Kármelita kolostor, valamint a mostani hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is. A foglalható helyek hamar beteltek. A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát, rendezi a béreket és leállítja a múzeumi átköltöztetéseket, jelentette ki a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán hangsúlyozta, a politikának ki kell vonulnia a kultúrából, az intézmények működésének egyetlen kritériuma a szabadság lesz. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma.

0: díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majárisán adták át. A Nemzeti Múzeumban ma délutánig tartanak a programok, köztük vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek. A várható erős szél miatt csak a múzeum belső tereibe meghirdett foglalkozásokat tartják meg. Családi napot tart ma a Margit szigeten a Regőci István Alapítvány. A koronavírus árváinak megsegítésére létrehozott szervezet várja a támogatott gyerekeket és családjaikat. A programok között szerepel táncház, sakkfoglalkozás, koncert és Kapu Tibor élménybeszámolója is. Ma van a magas vérnyomás világnapja. A kezdeményezéshez kapcsolódva a Magyar Hipertónia Társaság 600 orvosa csatlakozott a Május a vérnyomásmérés hónapja elnevezésű kampányhoz, amelynek célja a figyelemfelhívás, valamint a krónikus betegség felismerése, bemutatása. A magas vérnyomás betegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon. A felnőtt lakosság mintegy felét érinti.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Folytatódik az esős idő, napközben kezdetben a középső, majd később a keleti tájakon is lehetnek záporok. Máshol hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. A szél megerősödik, a Dunántúlon és északkeleten viharossá fokozódik. Délután 11-24 fok valószínű. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után. És most Csukás Mese Rádió. Indul a Csukás Mese óra. Itt a Petőfi Rádióban.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Én nagyon szeretem.
1: Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva.
4: Sziasztok, gyerekek! Trepp kapitány vagyok, és most én olvasok nektek. Mester Györgyi, Sárkányka.
5: A sárkány család egy hatalmas, vadregényes erdőkkel körülvett, sziklás hasadékban élt emberemlékezet óta. Az egész rengeteget ők uralták, a helyet nem is említette másként a köznyelv, mint a sárkányok földjét. Az apa 4, az anya sárkány 3 fejű volt. 5 gyermekük között akadt 4, meg 3 fejű is, aszerint, hogy melyik szülőjükre hasonlítottak. Ugyanakkor a legkisebb sárkánylány csupán egyetlen, habár igen csinos fejecskével rendelkezett. Szegény szomorkodott is eleget, hogy a szokásostól eltérően neki csak egyetlen fej nőtt a nyakán. Ha rajta múlik, bizonyára növesz még mellé 3 vagy 4-et, hogy túltegyen a testvérein, csak hogy sajnos ehhez nem volt elég napokon át az esőben átsorogni, és a nyaka masszírozása se oldotta meg a problémát. Nem lehetett mit tenni, ilyennek született. Ezen a kis szépséghibán kívül egy másik nyomasztó gondja is akadt, mert bár szerte ágazó rokonsága, ha dühös volt, ha nem, folyton tüzet okádott, ő csak egy aprócska szikrácskát volt képes kibocsátani a torkából. Azt is csak akkor, ha nagyon erősen koncentrált, vagy véletlenül csuklott egyet. Különös módon, ha hideget érzett, akkor jött rá a szapora csuklás. Filigrán alkata, szerény tűzsiholó képességei miatt sárkánykának csúfolták, míg testvérei olyan hangzatos nevekkel dicsekedhettek, mint a tűzokádó, égető ajkú, lángleheletű és forró fejű. A kicsi sárkány elkeseredettsége odáig fokozódott, hogy elhatározta, világgá megy. Addig akart vándorolni, amíg valaki meg nem tanítja tüzet fújni, vagy más módon szert nem tesz erre a képességre. Már hetek óta bolyongott, hol gyalogolt, hol megrepült, de még a lakóhelyüket körülvevő erdőségből se sikerült kijutnia. Aztán egyszer csak a fák sűrűjében gyengén pislákoló fényt vett észre. Ahogy közelebb ment, látta, kiért az erdő szélére, ahol egy roskatag házacska állt, abból szűrődött ki a világosság. Odahosont az ablakhoz, és óvatosan bekukucskált. Egy családot látott. Felnőtt embereket, meg apró gyerekeket, akiket addig csak repülés közben a magasból lesetett meg, ha apja a 4 fejű sárkány tiltása ellenére túl közel merészkedett az erdő széléhez. A határhoz, amelyen túl más világ, az emberek világa kezdődött. Mivel sárkányka nem volt hatalmas termetű, inkább ember nagyságú tarajos gyíkhoz hasonlított, amellett kedvesen mosolygó nagy szemei voltak, a házlakói nem ijedtek meg, amikor rájuk nyitotta az ajtót. A kicsi sárkány az ajtóban szerényen megállt, várta, hogy betessékelik, vagy elkergetik, mint hivatlan látogatót. A házgazdája hallomásból tudta, hogy a sötét rengetegben sárkányok tanyáznak. Ezeket a történeteket a nagyszüleitől hallotta, amit aztán ő a gyermekeinek meseként adott tovább. Igazán maga se hitt ezekben az elbeszélésekben. Úgy gondolta, a sárkányok csupán a fantázia szüleményei. Csak a gyerekek ijeszgetésére találták ki, azért, hogy ne menjenek az erdőbe, ahol bajuk eshet. A gazda kitárta a ház ajtaját, hogy a vendég bemehessen. Hitetlenkedve nézte a mesék alapján jóval hatalmasabbnak képzelt gyíkszerű lényt, amelynek a szeme csupa mosoly volt és ragyogás, és egyáltalán nem tűnt veszélyesnek, sem vadnak. Sárkányka a gyerekekhez ment, akik rögtön odébb húzódtak a padon, hogy helyet adjanak neki maguk mellett. A kicsi sárkány lekucorodott a kemény fapadra. Éhes volt, és úgy látta, a háziak éppen étkezéshez készültek, amikor ő váratlanul betoppant közéjük. A szoba közepén, egy lapos lábakon álló fadarabon, nem tudta, hogy asztalnak hívják, nyers zöldségeket, krumplit, hagymát látott. A ház sarkában ugyanakkor egy megkopasztott vadkacsát és 2-3 pikkelytől megfosztott halat vett észre. Látta, hogy a gyerekek nagyon éhesek, de csak immel-ámmal rágcsálják a zöldségeket, a nyers krumplit valójában nem ízlik nekik. Az állati tetemekre mutatott, majd felkínálta azokat a gyerekeknek. Azok azonban csak a fejüket rázták és mutatták, hogy rosszat tenne a hasuknak a nyers hús. A sarokban üres, hideg kemence gubbasztott. Egy szem tűzifa sem volt a házban. Ami a ház körül volt, az rég elfogyott, a sárkányok lakta erdőből pedig a háziak, mese ide, mese oda, nem mertek fát szedni. A szegénység miatt se tűzifa, se gyújtószerszám nem volt otthon. A kicsi sárkány hamarosan maga is érezni kezdte, milyen dermesztően hideg a szoba. A gyerekek fázóan bújtak egymáshoz, cidriztek, összekoccant még a foguk is, mert nem csak az éhségtől, a hidegtől is szenvedtek. A hűvös levegő miatt sárkányka egyszer csak elkezdett csuklani. A csuklástól egyre másra ugráltak ki a tüzes szikrák a torkából. Minél nagyobbakat csuklott, annál nagyobb szikrák pattantak ki a szájából. Már az asztal lába is majdnem tüzet fogott, a kicsi sárkány akkor gondolt egyet, kirepült az ajtón, aztán be az erdőbe, ahonnan hamarosan tűzifával megrakodva tért vissza. A gazda gyorsan megrakta a kemencét. Sárkányka jó erősen arra gondolt, hogy ha most nem gyújt tüzet, megfagy ez a kedves vendégszerető család. Egyre szaporábban csuklott, és egyenest a fahasábokra. A fadarabok meggyulladtak, és láss csodát, ettől kezdve valamennyi szikra lángformájában tört elő a szájából. A forró kemence percek alatt átmelegítette a kis helyiséget a köré gyülekező apró nép nagy örömére. A sarokban heverő megpucolt szárnyas meg a halak a tüzön hamarosan megsültek, incsiklandó illat töltötte be a szobát. Mire az ízletes ételt elfogyasztották, mindenki át is melegedett és jókedvű lett. A kicsi sárkány hálából, mert hozzásegítették, hogy lángot fújjon, megajándékozta a szegény embert. Körberepült és fekete hamuval jelölte meg a határt, ameddig a szegény ember aztán a saját tulajdonának tekinthette az erdő egy részét, csak hogy többé ki ne fogjon a tüzelőjük. Egy befőttes üvegbe pedig szikrákat fújt, és mivel a sárkány szikra örökégő, ezzel biztosította a mindenkori gyújtószerszámot is a család számára. Azután nagy tiszteletkört éve a kunyhó fölött visszarepült saját birtokukra, a sárkányok földjére. Testvérei örömmel fogadták, és most már maguk közül valónak tekintették, hiszen a kicsi sárkány is képes volt lángot fújni ugyanúgy, mint ők.
1: Csukásmese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.

0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.
1: Szervusztok, gyerekek! Tóth Vera vagyok, énekesnő, és most a Buranyek úr nyugalma című mesét fogom nektek elolvasni, amit Fecske László írt. A nagy szárazsággal járó nyarat lassan felváltotta a megváltó ősz, amely sok esőt hozott magával. Az erdei állatok a zordabb időjárás elől menekülve az otthonaikban leltek nyugalomra. Csak úgy, mint Buranyek úr, az öreg bagoly, aki egy 200 éves tölgyfa oldvában élt. Miután a napokig tartó eső elállt, Buranyek úr kitárta az ablakát, mélyet szippantott a megfrissült levegőbe, majd a könyves polcához lépett, amelyen tucatnyi kalandregény sorakozott. Nincs is jobb, mint egy kora őszi délutánon átadni magunkat az olvasás élményének, mondta, miközben feljebb tolta a Csőrehegyére csúszott szemüvegét. Egy vastag könyvet húzott ki a többi közül, s egy csésze gőzölgő csipkebogyóte a kíséretében elfoglalta lakásának legkedvesebb ülő alkalmatosságát, a piros kárpittal bevont fotelt, amelyet még a nagybátyja hozott neki Lengyelországból. A könyvet először megszagolta, mindig így szokta, majd kinyitotta és olvasni kezdte. Buranyek úra jellemző volt, hogy szerette magát átadni a könyvek nyújtotta izgalmaknak. Éppen ezért mindig olyan köteteket vásárolt magának, amelyek tele voltak kalandokkal, rejtélyekkel, izgalmakkal. Ilyet pedig nem is lehetne jobb pillanatban olvasni, mint egy nyugodt őszi napon, amikor még az erdőben is olyan csend van, mint a barlangok zugaiban. Az öreg bagoly már a 30. oldalon járt, amikor nagyra meresztett szemekkel hajolt bele a könyvbe, mivel hogy egy izgalmas rész következett. Zzz, odakintről hangos zümmögés szakította meg a csendet. Buranyek úr hirtelen felriadt, mérgesen letette a könyvet az állólámpája mellé, és a nyitott ablakhoz sietett. Mi ez az égtelen hangoskodás? Kiáltotta ki, még azelőtt, hogy bármit vagy bárkit látott volna. Három méhecske repült el a tölgyfa mellett, akik az utolsó begyűjtött virágport szállították a kaptáruk felé. Mivel hogy ez egy teljesen természetes dolog volt, a bagoly nem is folytatta tovább mondandóját. Morogva visszatotyogott a fotelhez, s ismét beletemetkezett a könyvbe. Az izgalmas rész persze így már nem volt olyan izgalmas, de se baj, pár fejezet után jött egy még érdekfeszítőbb. Az öreg bagoly lélegzett visszafolytva olvasott, szinte falta a betűket, s a könyvben lévő cselekmények a tetőfokára hágtak, amikor megint csak csörr, kop, kip, pattonások, kattogások, kappanások zavarták meg az elmélyült csendet. Buranyek úr összehúzott szemöldökkel lépett oda ismét az ablakához. Tanulva az előbbiből most egy szót sem szólt, csak azután, miután észrevette, hogy egy mogyoróit, dióit cipelő mókus próbál feljutni a szomszédos fára, de sehogy se sikerül neki egyszerre felvinni az összegyűjtött elemózsiát. A lehulló darabok pedig hangosan kuppantak a földből kiálló gyökereken. Pont most kell ezt csinálni, harsant fel a bagoly. Mikor máskor? Gyűjtögettem én egész évben, de nem eleget. Ki kell használni az utolsó napokat is. A tél ugyanis hosszú lesz, kedves szomszéd, felelte a mókus. Buranyek úr felhagyva a további vitával visszaballagott a könyvéhez. Megvárta, míg újra el nem csendesül minden, s aztán folytatta csak az olvasást. Az újabb izgalmakkal kecsegtető résznél azonban már megszokott módon újabb neszütötte meg a fülét. Recsrop! A hangok újfent közelről jöttek. A bagoly ismét letette a könyvet, s újra az ablakában állt meg. Ezúttal egy ásítozó sünc alá csapta a nagy zajt. Ősz is egyben a téli szállásukat foglalták el egy hatalmas kupac avarcsomó kellős közepén. A megszáradt levelek között csoszogva persze nagy zajt csaptak. Már azt hittem, hogy bevackolták magukat, sűn uramék! Szólt oda nekik Buranyek úr, nem a legszebb arc kifejezését mutatva. Á, dehogy! Felelte a családfő. A nyarat távol töltöttük, csak most értünk haza. A bagoly be is fejezte a csevejt, miután a sincsalád is elhelyezkedett. Még egy kicsit várt az ablakban, feltételezve, hogy ezzel még nem ért véget a jövésmenés, de ezúttal tévedett. Több zajongó már nem jelent meg. Buranyek úr, mint egy boldog mókus, úgy ugrott bele a piros fotelbe, kortyolt egyet az édes teából, és ismét a kezébe vette a könyvet. Valóban nem is zavarta meg utána már senki az olvasásban. Az egész erdő lepihent. A nap is elszenderedett, megbújt az alacsonyabban szálló felhők mögött, a feladatukat elvégző falevelek pedig egymás után hullottak le a fák ágairól. Buranyek úr pedig átélhette azokat a vágyott pillanatokat, amelyeket csak is egy könyv adhat az olvasójának egy kellemes őszi napon.
0: Nem hagynak a gyerkőcök aludni a hétvégén. Lépjetek be a mesék birodalmába. Hallgassatok csodás meséket, dalokat és vidám tartalmakat a Csukás Mese Rádió kínálatából. Induljon mesésen a hétvégét! Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. Egy csipetnyi Mese Rádió, egy fejűeknek.

0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi meserádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Réka vagyok, és találós kérdést mondok. Figyeljetek csak! Szürke színű a bundája, hosszú, vékony farkincája, finom sajta vacsorája, ravasz macska lesreája. Szerintem nagyon közel járunk a megoldáshoz. Elmondom még egyszer. Szürke színű a bundája, hosszú, vékony farkincája, finom sajta vacsorája, ravasz macska lesreája. Mi az? Úgy bizony, az egér. Nagyon okosak vagytok. Miből találtátok ki? Igen, igaz, a sajt, meg a szürke bunda, meg a cica. Jól figyeltetek. Gratulálok!
0: Nem hagynak a gyerkőcök aludni a hétvégén. Lépjetek be a mesék birodalmába. Hallgassatok csodás meséket, dalokat és vidám tartalmakat a Csukás Mese Rádió kínálatából. Induljon mesésen a hétvégét! Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.
2: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet-hét határon túl is hallják. Képzeljétek el, hogy ezt a dalt az óviban a gyerekeknek szoktam énekelni, ezzel szoktam kelteni őket. Úgyhogy most arra gondoltam, hogy keltsük fel azokat, akik még alszanak.

0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.
1: Sziasztok gyerekek! Forró Bence vagyok, televíziós műsorvezető. Van köztetek olyan, aki nem szeret korán kelni? Akit nagyon idegesít a vekker hangja? Ha igen, akkor figyeljen. Bizony, én se szerettem régen órára kelni, de hát mit lehet tenni, hogyha kezdődik a suli? A következő mesében viszont pont egy olyan vekkerrel ismerkedhettek meg, aki a mese végére nagyon pórú jár. Mese az ébresztő óráról, amely az erdőben maradt. Német mese. Egy nagy erdő kellős közepén állt egy ébresztő óra. Kirándulók vesztették el. Senkinek sem mutatta ugyan már az időt, de azért becsületesen számolta a másodperceket, ahogy már ezt az órák szokták. Egyszer aztán jött két egérke, csodálkozva megállt, s így cincogott az órára. Jó napot, fényes kalap úraság! Tik-tak, tik-tak, ketyegett az óra. Az egyik egérke óvatosan megkérdezte. Talán bizony gomba uraságod? Tik-tak, tik-tak, ketyegte erre is az óra. Vagy talán állat? Kérdezte a másik egérke, de az óra most is csak konokul ketyegett. Talán bizony egereket tetszik enni? Cincogtak tovább. Ha nem, az óra ekkor már elunta a kérdezősködést. Elkezdett hát berregni, zörögni. A két egérke rémülten rohant el, és elhíreztelte, hogy egy dühös kandúrnál is veszedelmesebb állat van az erdőben. Meghallotta ezt a két sólyom, s tüstént elhatározták, hogy megnézik a veszedelmes jövevényt. Hamarosan rátaláltak, s rögtön meg is szólították. Jó napot, fényes kalap úraság! Igaz-e, hogy uraságod egereket eszik uzsonnára? Tik-tak, tik-tak, ketyegett az óra. A két sólyom összenézett, aztán tovább kérdezősködött. Aztán repülni tud-e uraságod? Hanem az óra újra elunta a kérdezősködést, mert a beszéd zavarta a másodpercek számolásában. Elkezdte hát megint csörgetni a kalapját. A két sólyom elhíreztelte erre az erdőben. Valami buta vastyúk kotkodácsol a bokrok alatt. Meghallotta ezt a két sündisznó, s rögtön felkerekedtek, hogy megnézzék a furcsa jószágot. Talán bizony tudós kegyelmet? Makogták a sünök. Hanem az óra megint elunta a kérdezősködést, és elkezdett égtelenül csörömpölni. A két sün megilletődve hátrált vissza a fák közé, és ezt pusmogta. Egy tudós van az erdőben. Egy nagy fa tetejéről sokáig figyelte a történteket a vén bagoly. Végül aztán így szólt. Mennyi bolondság, mennyi fecsegés emiatt a rossz kereplő miatt. Fölröppent, és ezzel úgy megijesztette az órát, hogy éppen csak egyet tudott még nyögni, egy utolsót. Tik. És néma csend borult az erdőre. Az óra nem számolta többé a másodperceket.
0: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.

0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.
1: Sziasztok! Én Rátonyi Kriszta vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője. Kiskoromtól kezdve, de még felnőtt koromban is, nagyon szerettem meséket hallgatni, úgyhogy remélem tetszeni fog, amit most mesélek nektek. Fecske László, a kiskakas, aki összekeverte a napot a holddal. Egy este a kokasülő baromfi udvaron furcsa dolog történt. Éjfél felé járhatott az idő, amikor a tyúkolból Csóbilla, a fiatal kiskakas, fáradtan tántorgott ki. Bizonyára rosszat álmodhatott, azért ébredt meg az éjszaka közepén. Ide-oda dölöngélve közelítette meg kedvenc szemétdombját, amelyre csak nagy nehezen tudott felkapaszkodni. Valószínűleg azt sem tudta, hogy hol van, mert tágra merett szemekkel nézett körbe a baromfi udvaron. Miután felismerte az otthonát, tekintetét az égre emelte. Aznap este éppen teli hold volt. A csillagok is erősen világítottak, s az udvaron a nagy fényességtől mindent tisztán lehetett látni. A malacok itatóját, a magas kukoricatárolót, s az udvar közepén meredező fűzfa lándzsa alakú leveleit is. Csóbilla nagy levegőt vett, és hangosan kukorékolni kezdett. Kukorikó! Egy álmos tyúk kukucskált ki mérgesen az olból, és ráripakodott a kiskakasra. Elment az eszed? Mit óbégacit, mint a félkegyelmű? Hajnal még messze van. Csóbilla értetlenül bámult a tisztességben meghízott tyúkanyóra, és így szólt. De hiszen már reggel van, a nap is fent ragyog az égen. Fáradt még ugyan, mert még nem világít teljes erejéből, de fent van. Ó, te kelekótya! Nem látod, hogy az ott fent nem a nap, hanem a hold? Azonnal gyere be az olba és tér nyugovóra, mert ha a gazda fel kell a kornikálásodra ének évadján, rettentő mérges lesz. A kiskakas lehajtott fejjel indult el az ól felé, de mielőtt belépett volna, még visszanézett az égre, hogy megbizonyosodjon, valóban a holdat látja-e. Ez tényleg nem a nap, mondta szégyenkezve, s felugrott az ól egyik létrájának a szabadon lévő fokára. Hamar el is nyomta őt az álom, de egy óra múlva ismét felriadt. Fáradtan támolygott ki az ólból, feltekintett a fényesen ragyogó holdra, majd újra kukorékolni kezdett. Kukorikó! Ismét a tyúkanyó ébredt fel elsőként a nagy kiabálása, s hamarjában odaszaladt a még félálomban lévő kiskakashoz. Azt a hét meg a nyolcát! Már megint itt dáridózol! És már meg, még késő éjjel van! A nap most a föld túloldalán jár. Sokára ér ide! De hát... kezdte a kiskakas, s az egyik szárnyával az égre mutatott. Igen, látom, hogy a hold fényesebben ragyog, mint valaha, de akkor sem téveszthető össze a nappal, tán látni lehet napközben a csillagokat az égen? Nem, válaszolta szomorúan a kiskakas. Bizony, hogy nem. Most pedig egy-kettő, szedd a lábad, és telepedj a helyedre az olban. Reggelig ki nem merészkedj onnan, mert kutya világ lesz. Miután visszavonultak mindketten, ismét csend telepedett az udvarra. Csak a mezőn ciripelő tücskök és a békák halk altatónak is kiváló dallamait lehetett hallani. Újabb egy óra elteltével Csóbilla ismét álmaiból riadt fel, elfelejtve a tyúkanyó korábbi intelmeit, tülöngélve tipegett ki az olból, megcélozva a szemétdombot. Ott aztán ismét a holdra merett, és hangos ébresztőt fújt. Kukorikó! A tyúkanyó helyett ezúttal a gazda rohant ki a házból, látszott, hogy mély álmából ébresztették fel. Mi az? Már is reggel van? Hebegte zavarodottan. De hiszen csillagos az ég, és teli hold van. Csóbilla ekkorra már magához tért az olból kitántorgó tyúkanyóval együtt. Lassan megjelent a többi csirke is, s mind attól tartottak, hogy a kiskakas téves ébresztése miatt büntetés vár majd rá, de nem így történt. Vilmos gazda még meg is köszönte Csóbillának az ébresztőt, ugyanis jól tudta, hogy teli hold idején a halak jobban harapnak, mint máskor. S mivel, hogy a gazda nagy horgász hírében állt, igencsak megörült annak, hogy a kiskakas felébresztette őt még a hajnal előtt, mivel többször is szeretett volna kimenni a kertje végében meghúzódó tóhoz egy kis éjjeli horgászatra, de mindig átaludta az egész estét. Attól a naptól kezdve a baromfi udvar Csóbillát éjjenezte, hiszen Vilmos gazda öröme kiterjedt az udvar minden apró jószágára. Még finomabb magvakkal letette a szárnyasait, s olyan tisztán tartotta az ólakat, hogy öröm volt bennük tojást tojni. A kiskakas pedig azóta is hangosan kukorékol minden reggel a nap felkelténél, valamint teli hold idején is.
0: tetszett, amit hallottál, ha szeretnél még több mesét, zenét és szórakoztató tartalmat, keresd a Csukás Mese Rádiót, ahol az egész nap mesés. Vágj bele velünk a nagy kalandokba, repülj velünk a mesék birodalmába, hiszen a jó történetek sohasem érnek véget. A jövő hétvégén is várunk 7 órától a Petőfi Rádióban.
2: Most vissza a magyar zenékhez.

0: Magyar, és ez a Csukás meseóra velem Korcsog Laurával és vendégemmel Fecske Lászlóval, aki korábban már volt vendégem és elmesélte a történetét a mesével kapcsolatban, most viszont arról faggatom őt, hogy mitől is jó egy mese. Köszönöm, hogy itt vagy velem.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Na hát mit gondolsz, számodra mitől jó egy mese?
1: Hát szerintem mindenképpen legyen humoros, legalábbis ez az én véleményem, hogy tartalmazzon humort, és persze tanulságos is lehet. Ugye erre a kérdésre mindenki azt szokta mondani, hogy tanulságos legyen, tanuljon belőle a gyerek valamit. Persze ez így is van, de számomra nagyon fontos, hogy, és ez Csukás István is mondott egy hasonló nyilatkozatot, volt egy hasonló nyilatkozata, hogy nem feltétlenül szükséges, hogy tanuljon a gyerek a meséből, hanem hogy örömét lelje benne, tehát hogy boldogság járja át, amikor hallgat egy mesét, vagy néz egy mesét. Tehát mindenképpen legyen szórakoztató, szép legyen a képi világa, tehát a fejlesz-e a gyermek fantázia világát. Én például azt szoktam alkalmazni, hogy a szereplőimnek is vicces neveket adok, és akkor ezt könnyen megjegyzik a gyerekek. Ugye itt gondolhatunk Csukás Istvánra is, aki Oriza Triznyák, Mir Murakandur, tehát olyan neveket adott, és Bálint Ágnes is ugye hasonlóképpen alkotott, hogy vicces helyszíneket, helységneveket és neveket adott a figuráinak. Tehát szerintem ez is nagyon sokat számít. Témájában tekintve pedig szerintem bármi lehet téma egy mesében, akár királylányos is, vagy tehát bármire lehet gondolni. Én például egyszer írtam egy kavicsról egy történetet, ami igazán frappánsra és jóra kalandosra sikerült, pedig csak egy kavicsról volt szó. Tehát témának bármi jöhet egy mesében.
0: Mennyivel másabb a mai világban egy mese? Ugye a gyerekeknek felgyorsult a világuk, és nem mindig ugyanaz köti le őket, mint mondjuk minket a mi gyerekkorunkban.
1: Igen, hát szerintem egyrészt én elítélem azt, aki például okos kütyüt ad egy óvodás gyereknek, mert szerintem egy óvodás gyereknek semmiképpen nem kell még okos kütyű, nézzen meséket, olvasson meséket, diafilmezzenek, és hát ugye a mai gyermekek a televízióban 24 órán keresztül látnak reggeltől estig meséket, ami hát jó dolog, hogy van ilyen, hogy mesecsatornák persze, de szerintem azt is kontrollálni kellene egy kicsit, mert így én azt veszem észre a saját gyermekeimen, hogy megunják, hogyha egész nap meséket néznek. Tehát ugye mi időnkben, a mi gyermekkorunkban volt egy esti mese, volt hétvégén néhány matiné, megnéztük és imádtuk, alig vártuk, mikor jön a következő, mert kevés volt belőle. Most nagyon sok van, és hát minőségileg nagyon változatosak ezek a mesék. Nagyrészt én is észrevettem, hogy nem mindegyik egészen gyermekbarát, tehát a Csukás mesék, a Bálint Ágnes mesék, azok az egész családnak szóltak. Tudott rajta nevetni a felnőtt is, a gyermek is, sőt Csukás István bele is csempészett felnőtt humort is, akár a Süsű a sárkányba, vagy a legkisebb ugrifülesbe. Én a mai napig tudok rajtuk nevetni, úgyhogy hát ezeket hiányolom, az ilyen jellegű mesék.
0: Fecske László meseíró a vendégem itt a Csukás meseórában, és nem sokára ott folytatjuk a beszélgetést, hogy nálatok hogyan zajlik a meseolvasási rituálé. Tarts velünk a továbbiakban is!

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás meseóra velem Korcsog Laurával. Ma a vendégem Fecske László meseíró, akivel folytatjuk a beszélgetést. Na nálatok, hogy zajlanak, vagy amikor még kisebbek voltak a gyerekek, hogy zajlottak a meseolvasási rituálék?
1: Természetesen minden este olvastunk mesét, kiskorukban is nagyon népszerű lett a diavetítés is, ugye, mert még manapság is léteznek diafilmek, készülnek is újak. Én meg is jelent, nekem két mesém meg is jelent diafilmen, és azt is szoktuk alkalmazni, hát most már nekünk a három gyermek közül a kettő már kamaszkorú, a kicsi még óvodás, úgyhogy neki még, őt még elvarázsolja a diafilm, várja is állandóan, és szerintem ez kell is, tehát a meseolvasás, akár könyvből, vagy ha tévében nézik, vagy ugye a Csukás Mese Rádióban, ha hallgatják, ez nagyon fontos, elvarázsolja őket.
0: Tesztelted rajtuk a te meséidet? Gyerekszáj volt igazán kritikus közönség?
1: Teszteltem, jól fogadták. Hát annyira túlzásban nem véleményezték, de mondták, hogy jó, meg tetszik nekik, persze. A legkisebbik talán még nem is igazán fogja fel annyira, hogy hát, hogy ez milyen nagy dolog, hogy én meséket írok, és azt olvashatja ez egy könyvből. De viszont óvodás gyerekeken is teszteltem, mert nagyon sok éven át óvodában is dolgoztam, és nekem az első mesekönyvem címe az volt, hogy a Pilóta Pál kalandjai, és ez egy öreg pilótáról szólt. 13 fejezetből át is arról szólt, hogy egy öreg úr volt a főszereplője, aki mindenáron megszerette volna hódítani az eget, és az utolsó fejezetre ez sikerült is neki, tehát az volt az üzenete a mesének, hogy ne adja fel az álmait, és mind a 13 fejezetben Csukás István meséje egyébként inspirált ebben a műben, a Natyó Horgász, volt itt is egy társa a szereplőnek, és az inspirált, hogy ebbe is teleraktam humorral, és az óvodás gyerekek végig kacagták az egészet, és nagyon szeretik mind a mai napig ezt a történetet.
0: Csukás István miért ilyen nagy példakép számodra?
1: Hát én ugye javarészt az ő mesén nőttem fel, ugye ő egy nagyon barátságos, mosolygós ember volt, és rengeteg olyan mesét írt, ami gyönyörködteti a lelket, tehát nagyon szívhez szóló meséket írt, tele voltak humorral, érdekes fordulatokkal, és mivel olyan gazdag az életútja, tehát én úton útfélen találkoztunk a meséivel, mesekönyveken keresztül, a rádióban, a televízióban, ugye a Pompom, a Nagy Hóhorgász, Süsű a Sárkány, a legkisebb Ugrifüles, Mihir Murakandur, tehát felsorolni is elég lenne. Neki bábjátékok, bábfilmsorozatok is születtek a műveiből, gyurmafilmek is, és hát én ezeken nőttem fel, és nagyon szeretem mind a mai napig.
0: Köszönöm szépen, hogy ma a vendégem voltál, és megosztottad velem ezeket a csoda történeteket. Fecske László volt a vendégem, köszönöm, hogy itt jártál.
1: Köszönöm szépen a meghívást.

0: Száguldunk is tovább május 17-én vasárnap, reggel 8 óra lesz nem sokára, itt pedig a legjobb magyar zenék továbbra is, úgy, hogy nem eresztelek sehova. A hírek után a Blaha Lujzia nadalával kezdünk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Ki tartja magát jó úszónak?
4: Nagyon jó megúszó voltam.
3: Azt, hogy te halak vagy, meg is pecsételte a te életedet?
5: Ráadásul vízöntő halak, mert hogyha két újságot olvasom, az egyikben vízöntő utolsó napja, a másikban a halak első napja.
6: Életemben nem ültem még rohan. Én az első alkalommal vágtáztam a rohanó szarvasok után.
3: Csináltak már sok mindent az emberekben. Koncertet talán még nem adtak.
7: Szülőszobában azt nyilván tudtam, hogy megszületett a kisfiam. Mondták utána az orvosok, majd feleségem, hogy te énekeltél a fiadnak, és mondom, hát ez nem lehet.
8: Magyarország, szeretlek. Ma 19 óra 45 perckor a Dunán.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
9: Megnyitották a kármelita kolostort a látogatók előtt, megsértette Izrael a tűzszüneti egyezményt. Folytatódik a kicsit hűvösebb időzáporokkal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Baleset történt az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán Bak térségében. A mentés idejére a belső sávot lezárták, de nem torlódik a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
9: Megnyílt tegnap a nagy közönség előtt is a kármelita kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, mi lesz a kármelita kolostor funkciója a jövőben, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel. A beruházás több mint 10 milliárd forintba került. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben, korlátozott demokratikus kontroll mellett, közölte közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán azzal kapcsolatban érte erről, hogy a kormány felmondja a Krausz Ferenc nevéhez kötődő élvonalapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződését, közölte. A kormány célja, hogy növelje a kutatás fejlesztésre fordított forrásokat, és átláthatóbb

0: versenyalapú rendszert alakítson ki. Felmentette Havasi Bertalant a miniszterelnöki kabinetiroda helyettes államtitkárát, Magyar Péter miniszterelnök. Havasi Bertalan korábban éveken át Orbán Viktor sajtófőnöke volt, majd tavaly nyáron került a kabinetirodához. A kormányváltás részeként pénteken azonnali hatállyal felmentették az Orbán kabinet 13 minisztériumának közigazgatási államtitkárát is. Hiába jelentették be a tűzszünet meghosszabbítását. Izrael tegnap ismét több hullámban lőtte a dél-libanoni területeket. 6 ember, 3 mentő köztük meghalt, több mint 20-an megsérültek. A hadsereg a Hezbollah bázisait támadja. A célpontok környékén élő civileket előzőleg távozásra szólították fel. Libanon és Izrael pénteken állapodott meg arról, hogy június végéig meghosszabbítják az egy hónapja kötött tűzszünetet. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskunvár megyében. Az esős időnek köszönhetően kellően átnedvesedett az avarszint, így csökkent az erdőtűz kockázata a térségben. Csongrád, Csanád és Szabolcs-Szatmár Beregvár megyében továbbra is érvényben van a korlátozás.
1: Petőfi Rádió, időjárás.
0: Folytatódik az esős idő, napközben kezdetben a középső, majd később a keleti tájakon lehetnek kiadós záporok, zivatarok. Máshol hosszabb, rövidebb időre a nap is kisüt, a szél megerősödik. Délután 11-24 fok várható. A következő napokban már sok napsütés lesz, csak elszórtan lehetnek már futó záporok. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Május 17-e vasárnap reggel 8 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod. Itt vagyok veled egészen délig, úgyhogy nem eresztelek, nem szabadulsz sem erre. Itt lesz velünk a Zaporozsec, a 30Y, most viszont nem ereszt, Blaha Lujziánával kezdünk.
2: Itt egy újabb óra.

0: szalva. Ezer démon a kezre egy rúzs foltja.
1: Olyan furcsán nézel rám, összecsúszott. Kék szem pár lassan akad, a szádból szivárgó szó, de ma

Zaporozsec dalát hallottad itt a Petőfin Minden Magyar. A következő zenekar most ünnepli a jubileumi 10. évét. Hihetetlen, hogy ilyen gyorsan telik az idő, és megkezdtek egy kis jubileumi turnét is. Jártak Alsó-Némediben, Nesztergomban, Szegeden, és most következik május 23-án a Budapest Park. Ők már nagyon-nagyon várják, de szerintem te is, és a legújabb dalukat már kipróbálták a koncerteken is. Azt írták, hogy jó hír, működik. Ezt majd teszteld le te is. A Budapest Parkban május 23-án. Ők a Follow the Flow. Tőlük játszom a következő dalt. Itt a Petőfi.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amint megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

marad. Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

Nekem nem. Ezt hallottad itt a Petőfin minden magyar, és remélem, hogy téged sem zavar ez a kicsit borongós időjárás. Igen, lehetett volna szebb időnk, és mehettünk volna kirándulni is, de ezt az időjárást is ki tudjuk használni, ugyanis egy ilyen esős napnak is megvan a maga hangulata. Ilyenkor végre lehet egy kicsit lassítani, otthon maradni, elővenni egy rég halogatott filmet vagy sorozatot, csinálni egy forró teát, bekapcsolni a kedvenc zenénket, és csak pihenni egy kicsit. Sőt, az esős idő tökéletes arra is, hogy az ember új dolgokat próbáljon ki. Főz valami finomat, süss valami újat, vagy tölts hasznosan az időt egy nagy szobatakarítással, és közben persze hallgass minket itt a Petőfit. Remélem, hogy nem ijeszt meg téged sem ez az időjárás. Nem ijeszt meg, ez szól most itt a Petőfin.

0: azt, hogy tényleg nem sok valami, de akkor abba szűzünk.
1: Igen.
0: De akkor telibe?
1: Persze.
0: Nem csicskál.
1: Én benne se vagyok. Egyáltalán.

Megtalállak még. Ez szólt itt a Petőfin Minden Magyar. Erika üzenetét olvasom. Szia Laura! Szeretném megköszönni annak a mentős csapatnak a segítségét, akik a héten nagyon gyorsan és kedvesen segítettek az anyukámnak. Ilyenkor döbben rá az ember, mennyire sokat jelent, hogy vannak emberek, akik nap mint nap másokért dolgoznak. Hálás köszönet nekik mindenért, kérlek játssz nekik egy dalt. Mindenféleképpen játszok nekik egy dalt, és tudod, szerintem pontosan ők a hétköznapi hősök, akik nem reflektorfényben élnek, mégis rengeteget adnak másoknak, a mentők, az orvosok, a tanárok, vagy bárki, aki egy nehéz pillanatban ott van és segít. Sokszor egyébként természetesnek vesszük őket, pedig nélkülük sokkal nehezebb lenne a világunk. Hát akkor jöjjön most a hétköznapi hősök, ez szól most a Punani Masszívtól, itt a Petőfi.

0: Csak téged látlak, ezt hallottad itt a Petőfin. Minden magyar május 17-én robogunk is tovább. Nem sokára 9 óra lesz, a legfrissebb hírek következnek. Utána pedig rendőrmunka. A Belgával megyünk tovább. Rendőrmunka.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Dunanapok. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joy napokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
6: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Tália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter, sztárvendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Sziámi. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Tália Színház jegypénztárában.
7: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.

0: Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Egyre több burkolatban mutatnak ki aszbesztet, családi napot tartanak ma a Margit szigeten, folytatódik a hűvös idő záporokkal.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Felújítják a burkolatot az M3-as autópályán, Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között. A 27-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető forgalmat a leállósávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leállósáv járható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzúzalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezetnek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt vázolta fel, milyen állapotban veszi át az egészségügyet. Közölte, hogy több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből. Több területen már a betegbiztonság is veszélybe került. Jövő héten egyeztetnek a szakdolgozói bérek rendezéséről. Ma van a magas vérnyomás világnapja. A kezdeményezéshez kapcsolódva a Magyar Hipertónia Társaság 600 orvosa csatlakozott a Május a vérnyomásmérés hónapja elnevezésű kampányhoz. A magas vérnyomás betegség az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon. A felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Az új kormányhivatalba lépése után létrejött az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan hangolja össze a védekezést. Szakemberek szerint a legfontosabb feladat a vízhelyben tartása és a vízpótlás biztosítása. Családi napot tart ma a Margit szigeten a Regőci István Alapítvány. A koronavírus árváinak megsegítésére létrehozott szervezet várja a támogatott gyerekeket és családjaikat. A programok között szerepel sakkfoglalkozás, táncház, koncert és Kapu Tibor űrhajós élménybeszámolója is.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.

0: Napközben kezdetben a középső, majd később a keleti tájakon lehetnek kiadós záporok, zivatarok. Máshol hosszabb, rövidebb időre a nap is kisüt. A szél megerősödik, a Dunántúlon viharossá fokozódik. Délután 11-24 fok várható, a Tiszántúlon lesz a legmelegebb. Késő este 7-15 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 9 óra múlt, folytatjuk a vasárnap reggelünket a legjobb magyar zenékkel. Pár perccel ezelőtt a hétköznapi hősökről beszélgettünk, mint a mentők, a tanárok, és folytatjuk ennek sorát a rendőrökkel, a belgától a rendőr munkaszolgálatképpen.
2: Itt egy újabb óra.

Ez a Petőfi Rádió minden magyar. Igen, sajnos borongós az idő, de nézd a jó oldalát. Ezt az időt is nagyon jól ki lehet használni, ugyanis nagyon jó hangulata van. Például itt az idő arra, hogy ne menj sehova, hanem maradj otthon egy kicsit, kuckózz be, nézz egy jó filmet. Egy esős délután például tökéletes arra, hogy felhív valakit, akivel rég beszéltél. Elővegyél egy könyvet, vagy csak bámuld az esőt az ablakon keresztül, és gyönyörködj benne egy jó zene kíséretében. Sokan mondják, hogy a rossz idő lehúzza őket, de közben pont ezek a napok tudnak szerintem a legnyugodtabbak lenni. Nem kell rohanni, nem kell programot szervezni, csak egy kicsit lelassulni. Úgyhogy most lassulj le, a következő dal a Vihar után eszól Dérhenitől itt a Petőfin.

engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele

A Kompakt Diszkót hallottad itt a Petőfin Minden Magyar, és most egy kis programajánlót fogsz hallani, ugyanis az ország legnagyobb múzeumi fesztiválja május 16-án és 17-én a Magyar Nemzeti Múzeum kertjébe költözik, vagyis a mai napon még ellátogathatsz, teljesen ingyenesen vehetsz részt rajta, közel 100 kiállító és intézmény mutatkozik be interaktív bemutatókkal, tárlatvezetésekkel és családi foglalkozásokkal. Különleges lehetőség az ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött vezetett túrák sor. Tehát a helyszín a Magyar Nemzeti Múzeum. Tessék ellátogatni, ha teheted a mai napon. Most pedig buborék, ez szól Hello Pistitől itt a Petőfin.

A Galaxy Shock szólt most itt a Petőfin Minden Magyar. Augusztus 9-én a Sziget nagy színpadán élő legendák és a magyar zene sztárjai közösen állnak színpadra, hogy együtt ünnepeljék Bródy János életművét. Az Illéstől az István a királyon át a szóló karrierje slágereig tartó életműdalait olyan előadók fogják színpadra vinni majd többek között, mint a Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, a Carson Koma, Kis Tibi, Lovasi András, illetve a kortársak részéről Charlie, Deák Bill Gyula, Hobó, Presser Gábor, és ott lesz természetesen a legendás szerző társ Szörényi Levente is, de a következő előadónk is ott lesz, Azaria szól most itt a Petőfin, és ő is ott lesz augusztus 9-én. Introvertál dal, ezt játszom most.

Wifi rádió. Minden magyar.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar május 17-e vasárnap van, és nem sokára 10 óra lesz, a legfrissebb hírek következnek, utána pedig Mamma Mia, milyen jó dalokkal megyünk tovább, Dániel Füvel kezdjük az órát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Ki tartja magát jó úszónak?
4: Nagyon jó megúszó voltam.
3: Az, hogy te halak vagy, meg is pecsételt el te életedet?
5: Ráadásul vízöntő halak, mert hogyha két újságot olvasom, az egyikben vízöntő utolsó napja, a másikban a halak első napja.
6: Életemben nem ültem még rohan. Én az első alkalommal vágtáztam a rohanó szarvasok után.
3: Csináltak már sok mindent az emberek, de koncertet talán még nem adtak.
7: Szülőszobában azt nyilván tudta, hogy megszületett a kisfiam. Mondták utána az orvosokban a feleségem, hogy te énekeltél a fiadnak, és mondom, hát ez nem lehet.
8: Magyarország, szeretlek. Ma 19 óra 45 perckor a Dunán.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
0: Egyre több útborkolatban mutatnak ki aszbesztet, tart az állateledelgyűjtő akció, folytatódik a hűvös időzáporokkal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
0: Az M3-as autópályán Budapest felé Gödöllő és Bak között egy korábbi balesethez érkező járműbe hajtott egy autó. A 35-ös kilométernél a külső sávot lezárták, 2-3 kilométeres a torlódás. Távolabb baleset történt a Vásárosnamény felé vezető oldalon 60 térségében. Az 58-es kilométernél lezárták a lassító sávot. Ha bármi rendkívül itt látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
0: Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzúzalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást, valamint részleges behajtási tilalmat vezetnek be, valamint pormentesítést végeznek, a szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát, rendezi a béreket és leállítja a múzeumi átköltöztetéseket, jelentette ki a kultúráért is felelős miniszter. Tarz Zoltán hangsúlyozta, a politikának ki kell vonulnia a kultúrából, az intézmények működéseinek egyetlen kritériuma a szabadság lesz. Felmentette Havasi Bertalant a miniszterelnöki kabinetiroda helyettes államtitkárát, Magyar Péter miniszterelnök. Havasi Bertalan korábban éveken át Orbán Viktor sajtófőnöke volt, majd tavaly nyáron átkerült a kabinetirodához. A kormányváltás részeként pénteken azonnali hatállyal felmentették az Orbán kabinet 13 minisztériumának közigazgatási államtitkárát is. Változik a Regőci István alapítvány mára meghirdetett családi napjának helyszíne. Az eseményt az eső miatt a Margit sziget helyett a Kopaszigát rendezvényházában tartják. A koronavírus árváinak megsegítésére létrehozott szervezet a támogatott gyerekeket és családjukat várja a rendezvényre, amelyen táncház, koncert és Kapu Tibor űrhajós élmény beszámolója is szórakoztatja a vendégeket. Ma is tart a Spár és az Országos Állatvédőrség Alapítvány állateledelgyűjtő akciója. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és macskák ellátását. A megvásárolt állateledeleket, valamint az állatok gondozásához szükséges termékeket délelőtt 10 és délután 4 óra között lehet leadni az önkénteseknek az Interspár áruházakban. Az akció részletei Mancsa Bajban címen elérhető az interneten.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.

0: Napközben kezdetben a középső, majd később a keleti tájakon is lehetnek záporok, zivatarok. Máshol hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, a szél több felé megerősödik. Délután 11-24 fok lesz, a Tiszántúlon lesz a legmelegebb. Késő este 7-15 fok valószínű. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Május 17-e vasárnap van, 10 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod, és ma a Paszkálok és a Brúnók a névnaposok, úgyhogy köszöntsd fel őket, Isten éltessen titeket. Most pedig, ahogy ígértem, Mamma Mia Dániel füvel kezdünk. Őt hallod itt a Petőfin.
2: Itt egy újabb óra

0: Radics Gigitől a kávét hallottad itt a Petőfin Minden Magyar. Május 17-e van, a mai napon lenne 85 éves Haumann Péter. Ráemlékezünk most egy kicsit, ugyanis az ő karrierje a Debreceni Csokonai Színháznál indult 1963-ban, utána 1966 és 70 között a Pécsi Nemzeti Színház Társulatának lett a tagja, ezután dolgozott a József Attila Színházban, majd a Madách Színházban, a Nemzetiben, Katona József Színházban, Radnóti Miklós Színházban. És képzeld el, annak idején a Toldi Ferenc gimnáziumban érettségizett, ahol a történelem tanára a későbbi miniszterelnök Antal József volt. Mindig szomorú, mikor egy ilyen embert, egy ilyen tehetséget elveszítünk, de a filmekben, a szerepekben örökre itt marad velünk. Átutazó, ezt szól most a Valmartól itt a Petőfin.
1: Van

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar. A névnaposok mellett ma születésnaposaink is vannak természetesen, és kaptam is egy üzenetet Majától, hogy ő is ma a születésnapját ünnepli, és szeretne egy jó dalt kérni. Én pedig úgy gondoltam, hogy mi lenne, ha meglepnénk, és felhívnám őt telefonon, hogy személyesen tudjak. Boldog születésnapot kívánni, úgyhogy hívjuk is Maját. Szia, kedves Maja, én Korcsok Laura vagyok, és a Petőfi Rádióból hívlak.
1: Ja, szia!
0: Gondoltam, felhívlak telefonon, hogy személyesen tudjak nagyon sok boldog születésnapot kívánni neked.
1: Aranyos vagy, köszönöm szépen.
0: Olvastam az üzenetet, hogy munkával ünnepelsz.
1: Igen, igen. Hát már most lassan majd befejezem, és akkor majd megyek haza.
0: Mert hogy egy virágboltban dolgozol virágkötőként, jól emlékszem?
1: Igen, virágboltban Miskolcon, igen, de amúgy nem miskolci vagyok, sajószentpéteri vagyok, csak Miskolcon dolgozom.
0: És mit szeretsz a munkádban a legjobban?
1: Hát úgy összességében minden.
0: Nekem is van egy virágkötő barátnőm, és annyira jó hozzá bemenni az üzletbe. Olyan gyönyörű virágok vesznek körül bennünket.
1: De tényleg olyan megnyugtató nekem is. Ha szomorú vagyok is, vagy valami bánatokban, ott mindig jó kedvem lesz.
0: Mit lenne még jobb kedved? Mit szeretnél kérni szülinapodra?
1: Hát

0: Pont elég.
1: Hát én kívánom, hogy ez mind teljesüljön neked.
0: Laura, én inkább olyan vagyok, hogy inkább adni szeretek, mint kapni.
1: Én is így vagyok ezzel, úgyhogy én most adok neked egy nagyon szuper dalt a mai napra, születésnapod alkalmából.
0: Nagyon aranyos vagy, és köszönöm, hogy felhívtál, és nagyon megleptél, ezt biztos mondhatom neked.
1: Jaj, de örülök, hogy sikerült meglepetést okoznom.
0: Nagyon kedves vagy, köszönöm, Laura. Szoktunk hallgatni téged bent a boltba is. Én nagyon szeretem a Petőfit, és most téged különösen, a te műsorodat. Hát ezt álmodni sem mertem volna, hogy te felhívsz engem. És további sok sikert, és minden jót kívánok neked.
1: Én is minden jót kívánok. Szép napot.
0: Köszönöm szépen. Szia, puszilak.
1: Akkor a kedves Majának és minden születésnaposnak küldöm a következő dalt, a Bájoló szól, itt a Petőfin.

sarki fény, ezt hallottad itt a Petőfin Minden Magyar. Tudod, hogy miért jó ez az időszak? Bizony azért, mert jönnek a jobbnál jobb koncert lehetőségek, az előadóknak telítettek a naptáraik így nyárra, úgyhogy most nézzük Dash állomásait, ugyanis május 24-én Gyulán lesz, majd 30-án Szolnokon, június 12-én a Siófoki Plázsonat koncertet, majd Nyíregyházán, Tatán, Ráckevén, Gúttán, aztán az Efoton is ott lesz, utána pedig dupla Budapest Parkos koncertje lesz július 17-én és 18-án, úgyhogy hangolódjunk vele, elaludni. Ez szól most Destől, itt a Petőfi.

Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és még mindig május 17-e vasárnap van, ha hiszed, ha nem, és ráadásul mindjárt 11 óra lesz, ami azt jelenti, hogy kezdődik a Befordultam a konyhára velem Korcsok Laurával és kis

0: Koresz, Horváth Csárli, úgyhogy nagyon nagy izgalmakkal, történetekkel készülünk. Nézzenek minket!
1: Csináljuk a fesztivált kulissza a Mediaklikken és az MTV a YouTube csatornáján.
2: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
3: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
2: a Kultúrfitnessben.
4: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.
3: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kultúrfitness.
3: Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
5: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
6: Több tízezer ápoló hiányzik az egészségügyből, távozásra szólították fel a kúria elnökét. Folytatódik a hűvös idő záporokkal.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
6: Az M3-as autópályán Budapest felé Gödöllő és Bak között egy korábbi balesethez érkező járműbe hajtott egy autó. A 35-ös kilométernél lezárták a külső sávot. Már több mint 5 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
6: Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy. Ezt írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt vázolta fel, milyen állapotban veszi át az egészségügyet. Közölte, hogy több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből. Több területen pedig már a betegbiztonság is veszélybe került. Jövő héten egyeztetnek a szakdolgozói bérek rendezéséről. Távozásra szólította fel a kúria elnökét a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a kúria épületének felújítása során közpénzből luxus körülményeket alakítottak ki az elnöki szinten, miközben az igazságügyi dolgozók alacsony fizetésből élnek. A kúria elnöke korábban közleményben tagadta a vádakat. A miniszterelnök emlékeztetett, hogy Bargasi András korábban sosem dolgozott bíróságon, ennek ellenére nevezték ki a kúria elnökének. A Szentendrei Művésztelep alapításának 100. évfordulója előtt tiszteleg a Szentendrei Művészmalom ma nyíló kiállítása. A tárlat az alkotókör történetét dolgozza fel, az alapító művészektől a kortárs alkotóikig. Mások mellett Czóbel Béla, Kornis Dezső és Aknai János festményein keresztül mutatják be a legfontosabb művészi motívumok változásait, valamint a szürrealista látásmód megjelenését.
2: Petőfi Rádió. Sport.
7: Jó napot kívánok, a sporthíreket Csík Dánieltől hallják. Bajnok a Győr a labdarúgó Fizligában. Az Eto a zárófordulóban 1-0-ra nyert a Kisvárda otthonában. Így megőrizte egy pontos előnyét a tabellán második Ferencváros előtt. A győriek 2013 után lettek ismét bajnokok, történetükben 5. alkalommal. További eredmények az NB1-ből: FTC ZTE 3-0, DVTK Paks 1-3 és DVSC Újpest 2-1. A Debrecen labdarúgó csapatával kapcsolatos hír, hogy a vezetőség nem tudott megállapodni Sergio Navarro vezetőedzővel a folytatásról. Így a következő idényben már nem a spanyol tréner ül a kispadon. Finnország elleni 4-1-es vereséggel kezdett az A csoportos jégkorong világbajnokságon a magyar férfi válogatott, amely ma Ausztria ellen folytatja a tornát. 33-30-ra kikapott a francia Dijontól a női kézilabda Európa Liga elődöntőjében az Esztergom. Ezzel ma a dán Viborg elleni bronzmérkőzésen lesz érdekelt. Kettős győzelemmel jutott be a Ferencváros a női vízilabda bajnokok ligája 4-es döntőjébe, miután a visszavágón 18-16-ra nyert az UVSE ellen. A BVSC viszont nincs ott a női Eurókupa döntőjében. A zuglóiak az idegenbeli döntetlen után otthon 11-4-re kikaptak a spanyol Katalunyától. A címvédő Szolnok Falco elleni 94-79-es hazai győzelmével kezdődött a férfi kosárlabda bajnokság döntője. A párharc 3 sikerig tart. Ezüstéremmel zárt Guzi Blanka az öttusázók világkupa sorozatának bulgáriai állomásán. Bauer Blanka 15. helyen végzett. Köszönöm a figyelmet, viszont hallásra.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Napközben kezdetben a középső, majd később a keleti tájakon is lehetnek kiadós záporok, zivatarok. A szél megerősödik, a Dunántúlon és északkeleten viharossá fokozódik. Délután 11-24 fok lesz. A Tiszántúlon lesz a legmelegebb.

0: késő este 7-15 fok várható. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Kezdődik, ha befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával, ugyanis 11 óra múlt május 17-én vasárnap. Úgyhogy tarts velünk, kis Krisztián szakács lesz a vendégem, és ha jól csiripelnek a madarak, akkor egy darált húsos étel készül majd. Előtte azonban Jude Law dalával kezdünk.
2: Hét

0: akkor maradjon.
1: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsok Laurával, és ma is a vendégem Kis Krisztián Szakács, akivel tegnap is beszélgettünk, és tegnap a vegán étkezésűeknek kedveztünk egy kicsit, most pedig jöjjön egy húsos étel. Köszönöm, hogy itt vagy velem ma is.
2: Én is köszönöm, szia!
1: Milyen húsos ételt ajánlasz nekünk a mai napra?
2: Egy nagyon egyszerű dolog, a darált hús. Itt mindenki eldöntheti magának, hogy milyen darált hús szeret. Van, aki szereti a bárányt, van, aki nem szereti marha, pulyka, sertés, borjú, tehát jó, a nyulat hagyjuk, tehát azt így nem. Ez azért jó, ez a darált húsos sztori, mert az ember készen megveszi, nem kell neki otthon még
1: bíbelődni vele,
2: kockázni, vagdosni. Itt az ember a kész csomagolásból kiborítja egy keverőtálba a dolgot, befűszerezés, utána kicsit foglalkozni kell vele, mert azért magától egyrészt nem lesz sem kész, sem nem lesz szép. És akkor én azt gondolom, hogy ez egy részben menekülős sztori is egy picit, és részben azoknak is nagyon jók, akik nem érzik még magukat ilyen nagyon nagy konyhatündérnek. Ezekkel így lehet így kicsit tanulni is, meg víbelődni. De
1: tehát nehezen lehet elrontani?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát nem egy ördöngösség ez a dolog, mert kicsit mondom, befűszerezgeti, kicsit megformázza, és aztán beteszi a sütőbe, és kész. Tehát nem kell ezt őrizgetni, kevergetni, 10 percenként a fedőt emelgetni róla. Tehát ez egy ilyen...
1: De miben más, mint a fasírt?
2: Abban más, hogy ugye a fasírtot megszoktuk, hogy ez egy vagy egy rútban elkészülő egyben fasírt, a másik véglete, amit megszoktunk, hogy tojás van a közepén, főtt tojás, ez a Stefánia vagdal, vagy megszoktuk ilyen kisebb gombócokba. Ugye ez viszonylag egyszerű dolog, a miénk egy picit lesz bonyolultabb amiatt, hogy fogunk beletenni a közepébe, rúdnak fogjuk megcsinálni, de a közepébe teszünk majd egy kis sajtot, teszünk bele, hogy szép legyen, meg kicsit az íze benne legyen, hosszában elnegyedelt újhagymát, és mindezt kívülről még megbolondítjuk egy picikét, hogy beletekerjük ezt az egészet szeretett békön szalonnába. Ugye, hogyha soványabb darált húst teszünk, ugye általában mindenki szokott tenni hozzá valamilyen zsiradék bázisú dolgot. Akár kockázott rendes kenyérszalonnát, akár kockázott békönszalonnát, csak hogy ilyen zsírosabb legyen, ne ilyen kopogós száraz az egész. Ez sem túl bonyolult, csak mi ezt most majd kívülről fogjuk megtámogatni ezt az egészet. A békönszalonnával, belülről meg a sajttal. Ugye a sajt, ugye, ahogy melegszik az étel, elkezd elolvadni. Ezt kicsit rafináltabbak csinálhatják úgy is, hogy már magát a reszelt sajtot belekeverik-e a darált húsba, de az úgy is meg lehet csinálni ezt a dolgot, hogy ugyanilyen kisúnyi vastag rudakra fölvagdosta az ember a sajtot, és ezt szépen beleteszi, úgy, ahogy az újhagyma is fekszik a darált hús, kilapított darált hús közepén.
1: És ezt, hogyha megsütjük, akkor a sajt nagyon nyúlós lesz, már látom magam előtt. Nem sokára innen folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Kis Krisztián Szakáccsal, itt a Befordultam a konyhára című magazinban.

0: a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával és mai vendégemmel Kis Krisztián szakáccsal. Egy darált húsos ételt készítünk, most pedig az jön, hogy hogyan tekerjük fel, mit tegyünk még hozzá, ugyanis Krisztián azt mondta, hogy egy kis sajt, egy kis újhagyma, egy kis békön kerül majd köré, bele és mindenhova. Na, hogy is van ez pontosan? Hova tegyük a békönt?
1: Célszerű rögtön úgy csinálni, hogy a szeletelt békön szalonnára próbálja az ember így kinyomkodni ezt a darált húsos dolgot, ami alatt rögtön van egy darab folpak. Mert ugye a folpak segítsége sokkal könnyebben fel lehet tekerni. Ez olyan, mint a rétes alatt is van abrosz, ugye annak a segítségével tekergetjük. Na most a másik, ami még szintén opció és választható, hogy csiga formában tekeri föl a békön szalonnát, tehát amikor elvágja magát ezt a hengert, akkor ugye a szalonna csík ilyen csiga formában fog benne látszódni, vagy pedig nem bíbelődik ezzel, hanem az egészet egy rúdba megcsinálja, és ugyanúgy körbe, csak akkor kívül lesz a bacon szalonna. Választható ez is. Aztán a darált hús fűszerezése, itt azért most már, hogy vasárnap van, azért menjünk bele ebbe a magyarosabb sztoriba, egyrészt közelebb is áll hozzánk, ebből mindent is láttunk már otthon, csak lehet, hogy ebben a verzióban még nem. Nem kell tőle megijedni, abszolút nem. Egy jó, kiadós húsos ételt kapunk, ami még másnap hidegen sem rossz. A fasírtot is megesszük másnap hidegen. Ezt is nyugodtan, bátran. A fűszerezésnél ott szintén előjöhetnek a fokhagyma, az őrölt kömény, a fűszerpaprika, só, bors. Itt lehet...
0: Mint a magyaros vonal.
1: Hát, mint ez a klasszik magyaros vonal. Aztán, aki szereti a csípőset, nyugodtan tegyen bele csilit, vagy erősebb, vagy van ugye erős fűszerpaprika, azt is tehet bele, vagy tehet bele füstölt fűszerpaprikát, ami még egy kicsit dob ezen az egészen. Javasolnám is különben, ha ilyen nagyon markáns vasárnapi ebédet szeretnénk. Úgyhogy ez sem egy nagy ördöngösség. Nem, mert ugye a folpak segítségével föltekeri ezt a rudacskát, hát a folpakra tesszük a békön, majd arra lapítgatjuk a darált húst. Azt is folpak alatt könnyebb, ugye nem ragad az ember kezéhez. Akiknek van otthon gumikesztyű, nyugodtan használják. Tehát jó, persze ne ezt a vastag mosogatósat azért, ha nem muszáj. Megosztanak a dolgok az ügyben, hogy tegyünk-e bele tojást a töltelékbe, vagy nem. Én azt mondom, hogy is. Hát nincsen baj azzal, hogyha tojással van összefogva a darált hús, de ha nem teszünk bele, az sem okoz gondot, hiszen az olvadt sajt és a bacon szalonna összetartja majd ezt a dolgot. De aki mindig nem bízik magában, az nyugodtan tekerje bele alufóliába. A két végét összecsípi, megtekeri, mint a szaloncukrot, és akkor így teszi be. Viszont az fontos, hogy miután elkészült, ne betároljuk.
0: Persze.
1: Mert sajnos az alufólia hajlamos arra, hogy egy-két apró helyen leválik a maga ez a fólia a dologról, és ez nem szép, meg azt nem magdossuk le, meg, tehát nem így állunk neki valamihez.
0: De hogy mennyi ideig és hány fokon süssük, ezt nem sokára tudhatod csak meg, ugyanis most tartunk egy kis szünetet, de utána folytatjuk a beszélgetést és a receptet itt Kis Krisztiánnal, szakáccsal, a Befordultam a konyhára című magazinban.

0: magyar zene elkötelezett támogatóját hallgatod. Ez a Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: A teste régi bérlakás a Móricon, a belekopott vízvezeték rendszerek,

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával. Ma itt a vendégem Kis Krisztián szakács, és egy darált húsos ételt készítünk, ráadásul extrákkal. Egy kis békönszalonnával, egy kis újhagymával, egy kis sajttal. Na de hogy pontosan, ha elkészítettük és alufóliába vagy folpakba becsomagoltuk a darált húsos finomságunkat, utána mennyi ideig és hány fokon süssük ezt?
1: Mindenképpen fontos, hogy milyen vastag rudat csináltunk. Tehát ilyen combvastagságú ne, hanem muszáj, hanem egy ilyen, én azt gondolom, hogy egy ilyen átlagos alkar vastagsága legyen. Hát most ezt mennyire satszoljam meg centire, tehát hát egy olyan 10 centinél vastagabb ne legyen. Ugye a 10 centi az egy viszonylag normális idő alatt meg át tud sülni. Ugye a darált hús elég hamar átsül, tehát ez így, mivel pici, sok pici része van, és én azt mondom, hogy tegyük be sütőbe, ilyen légkeveréses sztoriba, ha tudjuk, az sokkal jobban segít a sülésben. Egy olyan 140 fokon kezdjük el, és amikor már úgy legalább fél órát, de az is lehet, hogy megsúrolja 40 percet is. És egy idő után ugye megnézegetjük, hogy mennyire van ez megsúrva vagy nem. Egyszerű a dolog, ugyanúgy, mint a süteménynél, bele kell szúrni egy fémbe, ha lehet fémből egy ilyen pálcikát, és ha elég kellően melegnek érezzük a végét, akkor majdhogy nem el is készült. Na ilyenkor van az, hogy le kell róla kapkodni az összes ilyen fóliát meg társait, egy pici olajat rá kell kenni ugye a békönszalonnára, ami kívül van, és ezt egy már jóval magasabb hőfokon rá kell tulajdonképpen pirítani. Aztán itt is lehet azt csinálni, mint az átlagos sülteknél, hogy a visszamaradt zsiradékot még locsolgatjuk rá, vagy kenegetjük rá végtelen. Tényleg, ahogy megszokta, aztán ez elkészülhet a nagymama féle cserépedénytől elkezdve a nem tudom én high-tech tepsikig, tehát ez már mindegy.
0: Hát én nagyon megéheztem. Köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál a mai napon is.
1: Én köszönöm, hogy itt lehettem veled.
0: Kis Krisztián szakács volt a vendégem a hétvégén a Befordultam a konyhára című magazinban.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: már megint elröpült egy közös hétvége itt a Petőfi Rádióban. Minden magyar. Köszönöm, hogy velem töltötted a hétvégét, együtt utazhattunk itt ezen a borongós hétvégén. Én nagyon jól éreztem magam, te is próbáld élvezni ezt az esős időjárást is, hiszen ennek is megvannak a szépségei. Maradj itt továbbra is a Petőfin, ugyanis Szikora Tomi kollégám érkezik, vele kezdődik a Petőfi 56, utána pedig Megyesi Gábor szórakoztat majd téged délután, mi pedig találkozzunk jövő héten is. Addig is legyen szép napod, mosolyog sokat!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Ki tartja magát jó úszónak?
4: Nagyon jó megúszó voltam.
3: Azt, hogy te halak vagy, meg is pecsételt a te életedet?
5: Ráadásul vízöntő halak, mert hogyha két újságot olvasom, az egyikben vízöntő utolsó napja, a másikban a halak első napja.
4: Életem.

0: Szegeden, Budapest felé Gödöllő és Bag között. A 35-ös kilométernél lezárták a külső sávot, több mint 5 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
0: Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy. Ezt írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt vázolta fel, milyen állapotban veszi át az egészségügyet. Közölte, hogy több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből. Több területen pedig már a betegbiztonság is veszélybe került. Jövő héten egyeztetnek a szakdolgozói bérek rendezéséről. Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt, Magyar Péter és Tar Zoltán megüresedett helyére, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. A párt EP delegációját Lakos Eszter vezeti majd. Távozásra szólította fel Varga Zsé Andrást, a kúria elnökét a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a kúria épületének felújítása során közpénzből luxus körülményeket alakítottak ki az elnöki szinten, miközben az igazságügyi dolgozók alacsony fizetésből élnek. A kúria elnöke korábban közleményében tagadta a vádakat. A miniszterelnök emlékeztetett, hogy korábban sosem dolgozott bíróságon, ennek ellenére nevezték ki a kúria elnökének. Változik a Regőci István Alapítvány mára meghirdetett családi napjának helyszíne. Az eseményt az eső miatt a Margit-sziget helyett a Kopaszigát rendezvényházában tartják. A koronavírus árváinak megsegítésére létrehozott szervezet a támogatott gyerekeket és családjaikat várja a rendezvényre, amelyen táncház, koncert és Kapu Tibor űrhajós élmény beszámolója is várja a vendégeket. Ma délutánig tart a Spár és az Országos Állatvédőrség Alapítvány állateledelgyűjtő akciója. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és macskák ellátását. A megvásárolt állateledeleket, valamint állatok gondozásához szükséges termékeket délután 4 óráig lehet leadni az önkénteseknek az Interspár áruházakban.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Napközben kezdetben a középső, később a keleti tájakon is lehetnek kiadós esők. Máshol hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. A szél megerősödik, a Dunántúlon is északkeleten viharossá fokozódik, délután 11-24 fok lesz. A Tiszántúlon várható a legmelegebb. Késő este 7-15 fok valószínű.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 12 után már is érkeznek a hét legtöbbet kért, legtöbbet küldött, legtöbbet játszott magyar dalai a Petőfi Rádióban. Ez a hivatalos lágerlistánk a Petőfi 56. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, a kezdésben a Bóbek és a Norman szól.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel és Szikora Tamással.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: A 28.

0: tél.
1: Ez a hivatalos magyar zenei lista. Petőfi 56.
2: Következik Lábas Viki aktuális sikere, az Álompor. Az énekesnő, akinek gyerekként nagyon erős megfelelési kényszere volt a szülei felé. Ráadásul 7 féltestvérek, úgyhogy nagyon bizonytalan volt számára a családi talaj. Éppen ezért a színpad volt számára mindig is az a közeg, ahol azt érezte, hogy biztonságban van, mert hogy Viki életében a színpad már 6 éves kora óta fontos szerepet tölt be. Itt egy dal, amely a gyerekkori álmokról szól, arról,

0: A Petőfi Rádió hivatalos magyar zenei listája a hét legjobbjaival.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar. A 23.

0: Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
1: Halott pénz, gyerekek, ez a dal dobja fel most a hétvégénket a Petőfi Rádióban. És beszéljenek helyettem a kommentek. Valaki azt írja a YouTube-on, megcsináltátok a valaha volt legjobb és legfontosabb dalotokat, gratulálok. Egy másik komment szerint, nem igazán szoktam magyar előadókat hallgatni, ez viszont annyira kiemelkedő, fülbemászó dallamú, extra jó szövegű dal, hogy első alkalom után állíthatom, nálam kedvenc lesz, 10 per 10 a szövegre. A klip a neten, nálunk a dal, halott pénz, gyerekek, a Petőfi Rádióban.
0: A

0: főleg, ha nem egy.
1: Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenével. Petőfi Rádió.
2: Következik a Kolibri, vagyis polgári nevén Bognár Bandi, aki egyszálgitáros előadóként melankólikus atmoszférát sugárzó dalaival egyedi hangot ütött meg, és most megjelent a második nagy lemez a Rúnák, amelyhez egy turné is kapcsolódott. Debrecen, Pécs, Budapest, Szeged, Székesfehérvár, Szombathely. Itt elkaphattad a legújabb Kolibri dalt, amit mi is játszunk a Petőfi Rádióban. A slágerlistánkon szól most a húzat. Mutatom a helyezését.
1: A 16.
3: Nézem, ahogy nézek át.

zene minden mennyiségben. A magyar zene hivatalos listája a Petőfi Rádióban. Petőfi 56. A

0: minden mennyiségben a magyar zene hivatalos listája a Petőfi Rádióban. Petőfi 56.
1: Néhány évvel ezelőtt bohóc karakterként ismerhettük meg Morrione ezt, aki azt mondta, simán pár év és megtudod, ki vagyok. Így is lett. Ma már például a Spotify-on havonta közel 200 ezer hallgatója van. Az aktuális kedvencünk a Petőfi Rádiós lágerlistáján is itt van. Ez a végtelen, amelyet mindjárt játszok.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Itthon. Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program, vagy szívesen ajánlanád másoknak is, küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket. A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.

0: rendeléssel a külső sávot lezárták, úgy dolgoznak. 3 kilométeres a torlódás. Ezen kívül 2 baleset is történt a határ felé vezető oldalon. A 23-as kilométernél mindkét oldal belső sávját lezárták. A 25-ös kilométernél 2 autó koccant, ott a külsőt zárták le. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
0: A Tisza párt Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőknek, Magyar Péter és Tar Zoltán megüresedett helyére, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. A párt EP delegációját Lakos Eszter vezeti majd. Távozásra szólította fel Varga Zsé Andrást, a kúria elnökét, a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a kúria épületének felújítása során közpénzből luxus körülményeket alakítottak ki az elnöki szinten, miközben az igazságügyi dolgozók alacsony fizetésből élnek. A kúria elnöke korábban közleményében tagadta a vádakat. A miniszterelnök emlékeztetett, hogy korábban sosem dolgozott bíróságon, ennek ellenére nevezték ki a kúria elnökének. Meg kell oldani, hogy a Liszt-Ferenc repülőtérnek legyen közvetlen vasúti kapcsolata, ezt mondta az M1-nek Budapest főpolgármestere. Karácsony Gergely szerint ehhez a meglévő vasúti hálózatot kell kiegészíteni. A közlekedési és beruházási miniszter is ezt a tervet támogatja. Vitézi Dávid még a miniszteri meghallgatásán azt mondta, ez lenne több mint 100 év legnagyobb vasúti beruházása Magyarországon. Átfogó légitámadást indított Oroszország Ukrajna ellen. Egy ember meghalt Herszonban, Dnyipróban többen megsérültek, Zaporizsjában pedig egy benzinkutat ért orosz légicsapás. Ukrajna válaszként Moszkvát és környékét támadta drónokkal, 3 meghaltak, többen megsérültek. Az orosz légvédelem közlése szerint egy nap alatt több mint 120 ukrán drónt semmisítettek meg a főváros térségében. Nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett a WHO a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában az egyre terjedő ebola járvány miatt. A szervezet hangsúlyozta, nem pandémiás vészhelyzetről van szó, de fokozott készültséget kérnek a térség országaitól.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. A szél a Dunántúlon megerősödik, északkeleten viharossá fokozódik, délután 11-24 fok, este 7-15 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Egy óraban folytatódik a hivatalos lágerlistánk, a Petőfi 56 a legjobb 12 dallal, tehát hogy melyek a hét legtöbbet kért, legjátszottabb magyar zenéi, ezeket rangsoroljuk egy listán. Hello, Szikora Tamás vagyok, a kezdésben Morioness és a Végtelen szól.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar.

0: magyar zene hivatalos listája.
1: Petőfi 56.
0: Petőfi Rádió.
2: Cseri Honna érkezik a folytatásban a hivatalos lágerlistánkon, akit nem csak egyre többen ismernek, hanem egyre többen elismernek. Szerepelt már dala Spotify virálistán, volt már Spotify Echo a magyar nagykövet, de egyébként a színházi világból korábban is ismert rendezőként és zeneszerzőként is díjakat kapott. Ő az a csaj, aki általában a fiatal felnőtt kor jellegzetes témáit, problémáit mutatja be a zenében, mindez egy kis humorral, öniróniával. Itt van az aktuális kedvencünk, a Barkóczi Noémivel közös dal. Mindig szomorú a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáján. Ezen a héten pedig
0: a 8. Ez a legújabb magyar zene.

0: Petőfi 56.
1: A hét legjobb hazai zenével.
0: Petőfi Rádió.
2: Közöttük Csinszka és a Felsütött a napsugára. Az énekesnő, akinek a művészetében a kettőségek, a kontrasztok elég intenzíven jelen vannak. 9. gimnazista volt, amikor egy iskolai feladat hatására rájött, hogy az erős tulajdonságai közé tartozik, hogy nagyon kontrasztos. Egyszerre tudjába és bátor lenni. Viszont azt érzi, hogy ez egyáltalán nem gond, hogy lehet ilyen is, olyan is. Na és éppen ezt az erősségét próbálja meg kihasználni a dalaiban is, mert ezek a kettőségek itt vannak például ebben a zenében is. Felsütött a napsugára, itt a Petőfi Rádióban Csinszkától.
0: Az

0: Petőfi 56.
1: A Petőfi Rádió hivatalos magyar zenei listája a hét legjobbjaival.
0: Petőfi Rádió.
2: Következik Szája Noé, vagyis Kőrös Mimi, aki nem csak énekesnő, hanem producer és dalszerző is, mert hogy a zenének jelentős részét saját maga írja és producereli, így nagyon erős egyedi hangzásvilágot épített fel magának. Ráadásul gyakran keveredik a zenéjében az elektronikus pop, valamint az indie hangzás, emiatt sokan nemzetközi előadókhoz hasonlítják a világát. Itt van most az aktuális újdonságunk, az új albumának a címadó dala, a Driftwood, a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáján.
1: A harmadik,
0: ez a legújabb.

0: 56 56.
1: A hét legjobb hazai zenével.
0: Petőfi Rádió.
2: A hét kedvencét pedig most egy szegedi zenekar játssza. Hello Szeged! Az Imago Mundi, amit ketten alapítottak, de mára már teljesen más felállásban négyen zenélnek együtt, és ők valóban egy friss, izgalmas banda, akik nem félnek kísérletezni. A gitárzene, valamint a magával ragadó szövegvilág az, amiben a legerősebbek. A hét kedvence az Imago Munditól szól a Petőfi Rádióban, itt az Estelente.

0: Petőfi 56.
1: A hét legjobb hazai zenével.
0: Petőfi Rádió.
2: Ez volt a hivatalos lágerlistánk erre a hétre. Friss lista egy hét múlva, hétvégén dél és kettő között. A délutánban pedig érkezik Meggyesi Gábor, aki most éppen feltankol, kortyolgatja a kávéját. Ő számít rád a délutánban, és várja a közlekedési információkat is. 06 30 30 30 380 a Viber számunk. Kellemes napot kívánok, Szikora Tamás vagyok. Hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

0: Dani Rolanddal. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. Tavaszi rádiókabaré felvételek a Thália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter, sztárvendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Sziámi. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Tália Színház jegypénztárában.
2: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két ma.

0: frak, lukrécia és szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Estig marad az esős, szeles idő. Bejelentette új EP képviselőit a Tisza párt. Távozásra szólította fel a kúria elnökét, Magyar Péter.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Munkavégzés miatt szakaszosan torlódik a forgalom az M1-esen Hegyeshalom felé, Bicske és Biatorbágy között. A 25-ös

0: közölték. Távozásra szólította fel Varga Zsé Andrást, a kúria elnökét a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, hogy a kúria épületének felújítása során közpénzből luxus körülményeket alakítottak ki az elnöki szinten, miközben az igazságügyi dolgozók alacsony fizetésből élnek. A kúria elnöke korábban közleményben tagadta a vádakat. Egyeztetést kezd a szakdolgozói bérek rendezéséről az egészségügyi miniszter. Egedűs Zsolt már a jövő héten találkozik a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel. A tárca vezető közösségi oldalán azt írta, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a magyar egészségügyből, miközben sokan havi 200 óránál is többet kénytelenek dolgozni. Átfogó légitámadást indított Oroszország Ukrajna ellen. Herszonban egy ember meghalt, Dnipróban többen megsebesültek, Zaporizsjában pedig egy benzinkutat ért orosz légi csapás. Közben Ukrajna Moszkvát és környékét támadta drónokkal, 3 ember meghalt, 12-en megsérültek. Nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett az Egészségügyi Világszervezet a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában terjedő ebola járvány miatt. A WHO hangsúlyozta, hogy nem pandémiás vészhelyzetről van szó, de fokozott készültséget kérnek a térség országaitól.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Estétől nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, míg keleten többfelé esőre, záporra, zivatarokra is számítani lehet. Holnap is főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunán túlon már több órás napsütés valószínű. A szél többfelé élénk marad. Éjszaka 7-13, napközben 17-23 fokra számíthatunk. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A Petőfi 56-os visszaszámlálás után elrajtol a vasárnap délutánunk itt a Petőfén. Hello, a mikrofonnál innentől Megyesi Gábort hallod. Számíthatsz érdekességekre, hasznos infokra, egy jó témára és rengeteg jó hazai zenére. Már is megyünk Sopron felé, itt van a Road Movie All Stars.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenére.

ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar így 2026-ban már teljesen természetesnek vesszük, hogy az internet ott van körülöttünk mindenhol, mint a levegő vagy a rádió hullámok. Nem látjuk, de folyamatosan használjuk, és valószínűleg elég nagy pánik lenne, ha egyik pillanatról a másikra eltűnne. Pedig belegondolni is furcsa, mennyi minden épül rá. Munka, bankolás, navigáció, zenehallgatás, filmek, üzenetek, ügyintézés. Sokan már a reggeli kávé előtt ránéznek a netre, hogy mi történt a világban az elmúlt órákban. Május 17-e az információs társadalom világnapja, amit az ENSZ is jegyez. Ennek célja, hogy felhívja a figyelmet arra, mennyire meghatározza az életünket a digitális világ és a távközlés. Holnap aztán már az internet világnapja jön. Ma ezért aztán arról beszélgetünk, mi hiányozna neked a legjobban, ha holnaptól nem lenne internet. A streaming, a közösségi oldalak, a GPS, az online vásárlás, vagy egyszerűen az, hogy bármire rá tudunk keresni 3 másodperc alatt. Üzenj meg SMS-ben vagy Viberen 06 30 30 30 380, de várom az üzeneteket Instán és Facebookon is. Most Lauri és Sose hol jönnek a folytatásra, ez a Járatlan a Petőfi.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A vasárnap délutánunkban megérkezik már is a Báj Alex és a Slep. Alex sejtelmesen mutatott egy videót, benne egy zenei részlettel, amihez csak annyit kommentelt. Lehet megcsináltuk az év dalát? Gyanítom, hamarosan megtudjuk. Addig is elképesztő tempót diktálnak az urak, sok helyen koncerteznek. Szeptember végéig gyakorlatilag megvan minden dátum. Legközelebb majd május 30-án állnak színpadra Szatmárnémetiben, de ott lesznek június 5-én a Répfeszten, illetve június 12-én Miskolcon is, csak hogy pár eseményt említsek. És ugye a szeptember 5-i Budapest Parkról nem is beszélve. Most jön a Báj Alex és a Slep a Prilukival, itt a Petőfi.

0: magyar zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Már nem látom igazán, hova tűnt el a határ. Felkapott az ár, ki lesz ki hazatalál. Más lett ide kevés, a vértől vörös a kés. Hátba szúrt halál, ki lesz ki hazatalál. Mégis hova tovább, minden hazahúzik egy másik úton át.

0: Believer örökké dobog. Itt volt a Ladányban 27 és a Kell egy ház, a Tetőfin, ahol minden magyar. Itt vannak az első üzenetek, hozzászólások a mai témánkkal kapcsolatosan. Ugye május 17-e az információs társadalom világnapja. A kérdésem pedig az, hogy mi hiányozna a legjobban, ha nem lenne internet. Alig pár percet tettem fel a kérdést, de sokak fantáziáját ez megmozgatta. Reni például azt írta, hogy az ételrendelés, az online jegyfoglalások és a számla befizetések, mert így most sokkal kényelmesebb. Hát igen, a régi idők, amikor postán álltunk sorban, bár ez a mai napig is megvan, ha mondjuk borítékot kell feladni. Nekem az online zenehallgatás hiányozna, már el sem tudom képzelni a hétköznapjaimat enélkül, ezt pedig Bogyó írta SMS-ben a 06303030380-ra, Viberen és Facebookon is tudtak üzenni. Keressétek a Petőfi Rádiót. Most pedig megyünk tovább Lábas Viki újdonságával.
1: Sziasztok, Lábas Viki vagyok, ez pedig a Petőfi Rádió, és hallgassátok sok szeretettel az új dalomat, az

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar, az információs társadalom világnapján arról beszélgetünk, mi hiányozna a legjobban, ha nem lenne internet. Várom az üzeneteket online is, Viberen, Instán vagy Facebookon, de írhatsz SMS-t a 0630303380-ra. Szép délutánt a mikrofonnál, Medgyessy Gábort hallod. A témánk mellett természetesen hozok majd jó kis pünkösdi programötletet, és sok jó zenét is meghallgatunk. Itt lesz például Freddy a Mary Joe-val.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Estig marad az esős, szeles idő. Távozásra szólította fel a kúria elnökét Magyar Péter. Elmebetegségben szenved a modenai gázoló.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Egy korábbi munkavégzés miatt torlódik a forgalom az M1-esen Hegyeshalom felé, Óbarok és Bicske között. A sávlezárások már megszűntek, így a kialakult kocsisor is feloszlóban van. Távolabb a komáromi csomópontnál is befejezték a munkát, a 81-es és a 95-ös kilométernél már minden sáv járható, de az időközben kialakult jelentős torlódás csak lassan oszlik fel. Két autó ütközött a 33-as főúton Füzesabony közelében, az M3-as felhajtójánál. A 4-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Távozásra szólította fel Varga Zsé Andrást, a kúria elnökét, a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, hogy a kúria épületének felújítása során közpénzből luxus körülményeket alakítottak ki az elnöki szinten, miközben az igazságügyi dolgozók alacsony fizetésből élnek. A kúria elnöke korábban közleményben tagadta a vádakat.

0: autójából, és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett. Közülük 4-en súlyos állapotban vannak.
1: Petőfi Rádió. Sport.
2: Köszöntöm Önöket, Nyágúi Gergelyt hallják. 21 játékost hívott be Cseh Sándor a női vízilabda válogatott júliusi világkupa döntőre készülő keretébe. A magyar csapatba Keszthely Rita, Ribanszka Natasa, Leimeter Dóra és Sümegi Nóra személyében visszatér 4 EB ezüstérmes játékos is. A brandenburgi olimpiai kvalifikációs kajakkenu világkupa délelőtti programjában a magyar versenyzők 4 dobogós helyezést szereztek. Győzött Kurusz Levente és Fodor Bence férfi kajakpárosa 500 méteren. Ugyanezen a távon ezüsttel zárt a Kis Ágnes, Nagy Bianca, Opavszki Petra és Csorba Zsófia alkotta női kenu 4-es. Szintén 500 méteren harmadikként ért célba kajak 1-esben Nádas Bence és bronzéremmel gazdagodott Fejes Dániel és Hajdú Jonatán kenu 2-ese is. Guzi Blanka ezüstérmet nyert az öttusázók bulgáriai világkupa versenyén. Az idei sorozat második állomásán a kairói vékányitányon győztes Guzi 8 pont hátránnyal végzett a győztes török Özüksel mögött. A másik magyar induló, Bauer Blanka ezúttal 15. helyen zárt. Köszönöm figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Estétől nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, míg keleten többfelé esőre. Záporra, zivatarokra is számítani lehet, még holnap is. A Dunántúlon azonban már több órás napsütés valószínű. A szél többfelé élénk marad. Éjszaka 7-13, napközben 17-23 fokra számíthatunk. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Egy újabb órát indítunk a vasárnap délutánunkból, az információs társadalom világnapján arról beszélgetünk, mi hiányozna a legjobban neked, ha nem lenne internet. Várom az üzeneteket SMS-ben, Viberen, Instán vagy éppen Facebookon. A kezdés pedig már is Freddyéhez, a Mary Jo.
3: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar

Balázs a Petőfi Rádió. Yeah.

0: Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Az információs társadalom világnapján arról beszélgetünk, hogy milyen lenne, ha egyik napról a másikra megszűnne létezni az internet. Neked mi hiányozna a legjobban? Na de még mielőtt folytatnánk a témánkkal, a vasárnap délutánunkba érkezik a Na-na-na zenekar, ami tényleg egy érdekes jelenség a hazai underground szintéren. Olyan hangzást hoztak, ami erősen visszanyúl a 80-as évek picit sötétebb, new wave-es alternatív világához, mégsem nosztalgiázásnak hat. Inkább olyan, mintha ezt az egész post-punkos, borongós hangulatot mai energiával és mai megszólalással húzták volna újra. Valószínűleg ezért is működik több generációnál a dolog. A fiatalabb hallgatóknak ez friss és különleges, azoknak pedig, akik annak idején ebben nőttek fel, gyakorlatilag ismerős érzéseket hoz vissza. Na de nem beszélek róla, inkább mutatom itt a Na-na-na csapata és a Before I Leave a Petőfi.
1: Sziasztok, Primári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
2: Magyar zene.

0: Jó helyen vagy, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Május 17-e az Információs Társadalom Világnapja, holnap pedig az Internet Világnapja jön majd, úgyhogy ezek kapcsán arról beszélgetünk, milyen lenne, ha egyik napról a másikra megszűnne létezni az internet. Beba azt írta, hogy a videótelefonálás hiányozna a legjobb, Anna és persze a mobil alkalmazásaim. Aztán sokszor rendelek külföldről, az hiányozna, és a hírek olvasgatása is. Ezt már Mika írta Viberen, köszönöm szépen, és van még itt egy üzenet, mi egész nap kapcsolatban vagyunk a párommal Messengeren a munkában, szóval hiányozna ez, ha nem tehetnénk meg. Na és neked mi hiányozna a legjobban? Írd meg SMS-ben vagy Viberen 06 30 30 30 380, és persze ott vagyunk az online térben, a Facebookon és Instán is. Most a tankcsapdát indítom a folytatásban, ez az örökké tart.
1: Gyere, mond

0: 家。
1: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
2: Világszerte a YouTube-on
1: és Sopronban az FM 99.5-ön.
2: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar, így vasárnap már most készülünk a jövő heti hosszú hétvégére, a pünkösdi hétvégénkre. Ha lovagok, ha esetleg gólyalábasok vagy boszorkányok között töltenéd majd a következő szombatodat, akkor jó hírem van, május 23-án jön a Bikali pünkösd az élménybirtokon. Ez gyakorlatilag egy egész napos középkori időutazás, lovagi tornával, fegyverbemutatóval, solymászattal, interaktív mesékkel, lesz kincskeresés, sőt még vajákos, boszorkányos előadás is. Az egész hely ilyenkor úgy néz ki, mint egy élő reneszánsz falu, ahol mindig történik valami. A gyerekeket például a csillagszemű juhász kalandjai várják, a felnőttek pedig belekóstolhatnak a korabeli hangulatba, akár szó szerint is, mert a fogadók és a gasztrós programok is egész nap mennek. Ami külön jó benne, hogy nem egy gyere nézzük meg és menjünk tovább típusú rendezvényről van szó. Lehet bóklászni, felfedezni, kipróbálni dolgokat egész nap. Lesz labirintus játék, kézműves műhely, jelmezkölcsönzés és rengeteg apró részlet, amitől az egész igazán élőnek érződik. Szóval, ha egy kicsikét egy ilyen fentezibe hajló családi szabadtéri programot keresnél a pünkösdi hétvégére, akkor Bikal az egy elég jó kis tipp lehet jövő héten, tehát május 23-án szombaton. Jövök még pünkösdi program ötletekkel, tippekkel, na de most a Bobeknek adom át a pályát, ez a No Man's.

0: hallod a szánkból, hogy soha ne tedd.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Az információs társadalom világnapján miről másról is beszélhetnénk, mint hogy mi lenne velünk internet nélkül. Jöhetnek az üzenetek SMS-ben vagy Viberen 0630303380, de hogy mi hiányozna legjobban, megírhatod Instán és Facebookon is. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. A vasárnap délutánunkat mindjárt a Valmarral folytatjuk. Itt lesz a 100-szor a friss hírek után.
2: Olyat, amit eddig még sosem, és hibázzunk most olyat, amit eddig senki sem.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Műsorajánló. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Dorockói Duna napok. Hamarosan a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
5: A műsorajánló után
3: a legfrissebb információk első kézből.
5: A mikrofonnál Novák József.
3: Ez a Petőfi Rádió.
6: Estig marad az esős, szeles idő, bejelentette új EP képviselőit a Tisza párt. Bulgária nyerte az Eurovíziós Dalfesztivált.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Erős a forgalom az M1-esen Hegyeshalom felé, Szárliget és Tatabánya között, valamint távolabb a komáromi szakaszon. Telítettek a sávok, így sok helyen csak araszolva halad a kocsisor. Két autó karambolozott az M0-áson a 11-es főúti végcsomópont közelében, az M3-as felé vezető oldalon. A 76-os kilométernél a külső sávot lezárták, torlódásra kell készülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
5: Hírek.
6: A Tisza párt Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek, Magyar Péter és Tar Zoltán helyére, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. A párt EP delegációját Lakos Eszter vezeti. Dróncsapás okozott tüzet az Egyesült Arab Emírségek egyik atomerőművének területén. A fővárostól, Abu Dhabiból nyugatra található teljesítmény egyik áramfejlesztője kapott lángra, de az atomerőmű továbbra is rendben üzemel. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szerint nincsen sugárszennyezés, és sebesültekről sem tudnak. Bulgária nyerte a 70. Eurovíziós Dalfesztivált. A győztes produkció a Dara nevű előadó Bangaranga című popdala lett. Második helyen izraeli, harmadik helyen pedig román versenyző végzett. A Bécsben rendezett versenyen 35 ország előadói indultak. Izrael részvétele miatt több ország is bojkottálta a fesztivált, és tüntetések is voltak a döntő helyszínén.
3: Petőfi Rádió. Sport.
7: Köszöntöm Önöket, Nyágúi Gergelyt hallják. 21 játékost hívott be Cseh Sándor a női vízilabda válogatott júliusi világkupa döntőre készülő keretébe. A magyar csapatba

0: Lehet esőre, záporra, zivatarokra számítani még holnap is. A Dunántúlon azonban már több órás napsütés valószínű. A szél többfelé élénk marad. Éjszaka 7-13, napközben 17-23 fokra számíthatók. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Nagyon kellemes vasárnap délután kívánok, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Nem sokára körbenézünk Szegeden, ahol borfesztivál készül, erről is beszélgetünk, hogy az információs társadalom világnapján arról is, hogy mi lenne velünk internet nélkül. Tarts velem, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, jön a Balmar.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizáró.

Bulina és az Aranyapám itt a Petőfin, ahol minden magyar. Az információs társadalom világnapján, illetve az internet világnapja előtt egy nappal arról beszélgetünk, hogy mi lenne velünk internet nélkül, mi hiányozna a legjobban. Alex azt üzente, hogy én kíváncsi lennék rá, milyen lenne újra internet nélkül, ha a 90-es években kibírtuk, talán most is kibírnánk. Igen, érdekes lenne kipróbálni, de szerintem egy-két nap után visszakönyörögnénk az internetet. Aztán nekem a térkép, az étterem ajánlók, a programok és a barátokkal, családdal való online kommunikáció hiányozna a legjobban. Ezt név nélkül kaptam. Nagyon szépen köszönöm. SMS és Viber számunk 06303030380. Itt Facebookon és Instán is hozzá tudsz szólni a témánkhoz. Itt a Petőfi, megyünk tovább egy újabb hazai kedvenccel, ezúttal az Imago Munditól. Már is pörög az Estelente.

Hozta nekünk a nyári hangulatot a The Beavers, itt volt a Summer Love Ghost, a Petőfin, ahol minden magyar. Ha Szeged, akkor már sok mindent tudnánk mondani. Tisza, Dóm, Szín, gyönyörű belváros és borfesztivál. Május 21-e és 31-e között újra megtelik a Széchenyi tér borászokkal, koncertekkel és mindenféle gasztró kísértéssel. Ez már nem csak egy sima borfesztivál, több mint 160 borászat érkezik, mellette pálinkák, sajtok, street foodok, jazz, blues, folk és esti nagy koncertek váltják egymást 10 napon keresztül, közben az egész belváros rákapcsol. A Dom téren például ingyenes koncertsorozat lesz, olyan nevekkel, mint a Blaha Louisiana, Ruzsa Magdi vagy éppen a Bagosi Brothers Company, és igen, tűzjáték is jön. A jó az egészben, hogy nem az a rohanós fesztivál hangulat lesz, hanem inkább egy nagy nyár előtti városi kószálás, leülünk egy pohár borral, hallgatunk egy koncertet, átsétálunk a Hídivásárba, aztán valahol megint kikötünk egy újabb standnál. Szóval Szeged, május 21-e és 31-e között újra borfesztivál. Itt pedig most a Petőfin, egy jó kis elé szúzit hozok neked a folytatásra. Ez a Kise, nyitom a szemem.

0: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Queen zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.
1: Láthatatlanul.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Csinszka tavaly ősszel jelentkezett a második nagy lemezével, a Transforméniával, ami több szempontból is új fejezetet nyitott nála. Ez lett az első olyan albuma, ahol már főként magyar nyelven szólalt meg, és érezni rajta, hogy sokkal személyesebb, befelé figyelőbb anyag született. A zenék egyfajta belső utazást rajzolnak ki, önkeresést, változást, megérkezést, azt az állapotot, amikor az ember próbál rendet rakni saját magában és az érzéseiben. Zeneileg pedig nagyon izgalmas lett, ahogy a népzenei motívumok, a hárfa, az alternatív pop és az akusztikus hangzás összekeveredik benne. Na de helyettem beszéljen a zene, itt van Csinszka és a felsütött a napsugára, a Petőfi.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Egy posztapokaliptikus témánk van. Mi lenne velünk internet nélkül? Mi hiányozna a legjobban? Várom az üzeneteket SMS-ben vagy Viberen 0630303380, de Instán és Facebookon is megtalálod a Petőfit. Vasárnap délután ide vagy oda, mi már most a következő hosszú hétvégét várjuk, úgyhogy a jövő péntekre angolodunk mindjárt az Animal Cannibals-szel és Somló Tamással. Itt lesz a péntek a friss hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
2: Már 2 éve minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Folytatódik a Csináljuk a Fesztivált kulissza. A podcast adásokban olyan történeteket hallhatunk majd, amelyeket eddig talán még sosem. Például itt lesz velünk Korta György és Balázs Klári is, akik elmesélik a megismerkedésük történetét, és azt is megtudhatjuk majd, hogy Horváth Csárli mikor és hogy adott 8 embernek koncertet.
4: Csináljuk a Fesztivált kulissza a Média Klikken és az MTV a YouTube csatornáján.
1: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
2: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
1: a Kultúrfitnessben.
5: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét

0: Wifi Rádióban Szani Rolanddal. A műsor ajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Keleten még esős, a Dunántúlon azonban már napos idő lesz holnap. Egyeztetést kezd az ápolói béremelésről az egészségügyi miniszter. Holnaptól már csak Szabolcsban marad a tűzgyújtási tilalom.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Erős a forgalom az M1-esen Hegyeshalom felé a komáromi szakaszon. Telítettek a sávok, így sok helyen csak araszolva halad a kocsisor. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Egyeztetést kezd a szakdolgozói bérek rendezéséről az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt már a jövő héten találkozik a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel. A tárcavezető közösségi oldalán azt írta, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a magyar egészségügyből, miközben sokan havi 200 óránál is többet kénytelenek dolgozni. Holnaptól már csak Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében lesz érvényben tűzgyújtási tilalom. A Nébih közölte, hogy mivel az elmúlt időszakban Csongrád-Csanád vármegyében is elegendő eső esett az erdei talaj átnedvesítéséhez, ott holnaptól visszavonják a tilalmat. Idén is népszerű volt a futókörök napja. A tegnapi rendezvényen az esős idő ellenére 25 helyszínen összesen csak nem 90 ezer kilométert teljesített a több mint 10 ezer résztvevő. A települések közötti versenyt Dabas nyerte, ahol majdnem 11 ezer kilométer gyűlt össze.
1: Petőfi Rádió. Sport.
3: Köszöntöm Önöket, Nyágúi Gergelyt hallják. A labdarúgó Premier League 37. fordulójában a Manchester United hazai pályán 3-2-re legyőzte a Nottingham Forestet. A vörös ördögök ezzel bebiztosították a bronzérmet az angol pontvadászatban. Az Esztergom női kézilabda csapata a negyedik helyet szerezte meg az Európa Liga 4-es döntőjében. Elek Gábor tanítványai a bronzmeccsen 35-30-ra kaptak ki a dán Viborg együttesétől. Guzi Blanka ezüstérmet nyert az öttusázók bulgáriai világkupa versenyén. Az idei sorozat második állomásán a kairói vékányitányon győztes Guzi 8 pont hátránnyal végzett a győztes török özüksel mögött. A másik magyar induló, Bauer Blanka ezúttal 15. helyen zárt. A férfiak mezőnyében Tárkányi Zsombor 17. Tim Merlier nyerte a Tour de Hongrie Balatonalmádi és Veszprém közötti záró szakaszát. A belga kerékpárosnak ez volt a versenyen a harmadik szakasz győzelme. Az összetetben a svéd Jakob Söderqvist megőrizte előnyét, a legjobb magyar kerekes pedig Walter Attila lett. Az ötödik helyen kiemelt Piros Zsombor kikapott a zágrábi sarakpályás férfi Challenger tenisztorna döntőjében. A világranglistán 163. magyar játékos a brit Choinskitól szenvedett 7-6-7-6 arányú vereséget. Köszönöm figyelmüket!
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Estétől nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, de keleten többfelé lehet esőre, záporra, zivatarokra számítani még holnap is. A Dunántúlon azonban már több órás napsütés valószínű. A szél többfelé élénk marad. Éjszaka 7-13, napközben 17-23 fokra számíthatunk. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Holnap lesz az internet egyik világnapja, emellett pedig ma van az információs társadalom napja, úgyhogy arra vagyok kíváncsi, mi lenne velünk internet nélkül, neked mi hiányozna a legjobban? Üzen meg

a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A napi videó adagomat hiányolnám a legjobban, az időjárást újra a tévében kellene néznem. Ezt Feri írta Viberen, nagyon szépen köszönöm, mert hogy arról beszélgetünk, mi hiányozna a legjobban akkor, ha nem lenne internet. Aztán aláírás nélkül SMS-ben kaptam 06303030380-ra, hogy a feleségem hiányozna a legjobban, ugyanis őt is az interneten ismertem meg. És mennyi ember van, akik az online világban tudtak megismerkedni. Tibi is írt, a navigáció. Most már nem tudom elképzelni, hogy hagyományos térképpel induljak útnak, elveszett lennék internet nélkül. Még pár évvel ezelőtt olvastam egy felmérést, mely szerint a Z-generáció szülötteinek akadhatnak esetleg problémáik a klasszikus térképpel, de hát ugye ott is már nagyon sokan használják az okostelefonos térképeket, így aztán talán a papír alapú sem okozna akkora gondot. Na aztán Mikitől is jött üzenet, én is társkeresőn ismertem meg a páromat, szóval a netnek köszönhetem őt. Igen, azért vannak jó páran, akik interneten találtak rá a nagy őre. Na és neked mi hiányozna a legjobban, ha nem lenne internet? Üzenj meg SMS-ben vagy Viberen, de Instán és Facebookon is hozzá tudsz szólni a mai témánkhoz. A Honey Beast és a Pornograst közös újdonságával folytatjuk a vasárnap késő délutánunkat itt a Petőfin. Ez a Hullik a cseresznyefa virága.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Morion Esszel megyünk tovább a vasárnap délutánunkban. Itt a fiatal tehetség, aki a közösségi médiából indult, és ma már egyre többen figyelnek rá. Bakos Kristófot rejti egyébként ez a művésznév, aki a Covid időszak alatt tűnt fel a TikTokon. Ott gyorsan komoly követőtábort épített ki, különleges énekhangjával és azzal a bizonyos bohóc sminkkel, ami azóta is a védjegye. Ő maga úgy fogalmaz, hogy mindig kicsit Jokernek érezte magát a zeneiparban, nem a klasszikus bohóc szerepben, hanem inkább olyan előadóként, aki a hétköznapi emberek problémáira is igyekszik reflektálni. Zenében is keresi az egyensúlyt a saját mondani valója és a közönség ízlése között, de olyan dalokat szeretne írni, melyek akár segíthetnek is a hallgatónak bizonyos élethelyzetekben, mint egy kapaszkodót adva. Itt van Morion Esz és a Végtelen most a Petőfi.

A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar, és szépen lassan zárjuk a témánkat, vagyis mi lenne velünk internet nélkül, mi hiányozna legjobban. Anna Mari azt írta, hogy a szeretteimmel való kapcsolattartás, videótelefonálás hiányozna legjobban. Köszönöm, ezt többen írtátok, illetve Bandi is üzent, ma már mindent interneten csinálok, munka, ételrendelés, bevásárlás, párkeresés, filmnézés, ezek mind-mind hiányoznának. Hát ugyan mi lenne velünk internet nélkül, ilyen posztapokaliptikus témáról beszélgettünk így vasárnap délután. Hát az a helyzet, hogy egészen komoly problémák merültek fel, a családdal, barátokkal való kapcsolattartás nehézségei, a nagyvilág híreiről nem tudnánk azonnal tájékozódni, valaki nem tudna online hallgatni minket, ugye, vagy lemaradna a kedvenc videós tartalmairól. Többen írták, hogy navigáció nélkül elveszettek lennének az új helyeken, és hogy a párjukat interneten keresztül ismerték meg, így valószínűleg online világ nélkül teljesen más lenne az életünk. És azért még azt elmondanám, vagy fontosnak tartanám kiemelni, hogy nem olyan nagy baj az, ha mértéket tartunk, és a telefon vagy a monitor kijelzője mögül kibújva inkább többet megyünk a természetbe, igazi emberi kapcsolatokat építünk, személyesen beszélgetünk, nem pedig mondjuk messengeren keresztül. Nagyon szépen köszönöm az üzeneteket, a folytatásban is számíthatsz a Petőfire, rengeteg jó hazai zenét hallhatsz, itt is van Daniel Fih és a 100

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A kedvenc hazai zenédre számíthatsz vasárnap este is, úgyhogy gyere velem a folytatásban. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, bringára pattanunk, és közben még gasztro élményeket is gyűjtünk. A részleteket nem sokára mondom. A friss hírek után viszont itt lesz a No Sugar-tól a Súlytalanul.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.

0: ki tartja magát jó úszónak.
1: Nagyon jó megúszó voltam.
0: Az, hogy te halak vagy, meg is pecsételt a te életedet?
2: Ráadásul vízöntő halak, mert ha két újságot olvasom, az egyikben vízöntő utolsó napja, a másikban a halak első napja.
1: Életemben nem ültem még rohan. Én az első alkalommal vágtáztam a rohanó szarvasok után.
0: Csináltak már sok mindent az emberek, de koncertet talán még nem adtak.
3: Szülőszobában azt nyilván tudta, hogy megszületett a kisfiam. Mondták utána az orvosok, már feleségem, hogy te énekeltél a fiadnak is. Mondom, hát ez nem lehet.
4: Magyarország, szeretlek. Ma 19 óra 45 perckor a Dunán.
5: Itthon, otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program, vagy szívesen ajánlanád másoknak is, küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
6: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
5: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
6: A kísérőt ma is magyar zene.
5: Ez a Petőfi Rádió.

0: van a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Keleten még esős, a Dunántúlon azonban már napos idő lesz holnap. Lengyelországba, majd Bécsbe utazik a jövő héten Magyar Péter és Kapitány István. Böggi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium államtitkára.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Továbbra is erős a forgalom az M1-esen Hegyeshalom felé a komáromi szakaszon. Telítettek a sávok, így sok helyen csak arra szólva halad a kocsisor. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Lengyelországba, majd Bécsbe utazik a jövő héten Magyar Péter kormányfő és a gazdasági miniszter. Kapitány István közösségi oldalán hangsúlyozta, fontos partnerekről van szó, a tárgyalások célja pedig az erősebb gazdasági együttműködés és több lehetőség a magyar cégeknek. Böggi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Facebook oldalán Gajdos László. A miniszter úgy fogalmazott, Böggi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a környezet állapota hosszú távon meghatározza az emberek életminőségét, ezért a természeti értékeket meg kell lóvni az indokolatlan beavatkozásoktól. Több mint 1500 futó vágott neki ma délelőtt a kékes csúcsfutásnak, hogy meghódítsa az ország legmagasabb pontját. A Mátra-Füredről elrajtolt mezőny a 11,6 kilométeres aszfaltos pálya mellett idén is választhatta az erdei terepen túraöstvényeken vezető útvonalat.
2: Petőfi Rádió. Sport.
4: Köszöntöm Önöket, Nyágúi Gergelyt hallják. Gozi Blanka ezüstérmet nyert az öttusázók bulgáriai világkupa versenyén. Az idei sorozat második állomásán a kairói vékányitányon győztes Guzi 8 pont hátrányjal végzett a győztes török Özüksel mögött. A másik magyar induló, Bauer Blanka ezúttal 15. helyen zárt. A férfiak mezőnyében Tárkányi Zsombor 17. Tim Merlier nyerte a Tour de Hongrie Balatonalmádi és Veszprém közötti záró szakaszát. A belga kerékpárosnak ez volt a versenyen a harmadik szakasz győzelme. Az összetettben a svéd Jakob Söderqvist megőrizte előnyét, a legjobb magyar kerekes pedig Walter Attila lett. Az Esztergom női kézilabda csapata a negyedik helyet szerezte meg az Európa Liga 4-es döntőjében. Elek Gábor tanítványai a bronzmeccsen 35-30-ra kapta ki a Dán Viborg együttesétől. Az ötödik helyen kiemelt Piros Zsombor kikapott a zágrábi salakpályás férfi Challenger tenisztorna döntőjében. A világranglistán 163. magyar játékos a brit Csonszkitól szenvedett 7-6-7-6 arányú vereséget. Köszönöm figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Estétől nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, de keleten több felé lehet esőre, záporra, zivatarokra számítani még holnap is. A Dunántúlon azonban már több órás napsütés valószínű. A szél többfelé élénk marad. Éjszaka 7-13, napközben 17-23 fokra számíthatók. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Indul a vasárnap esténk, nem sokára egy jó kis biciklis gasztroprogrammal, érdemes figyelni, de most a kezdésben a No Sugar csapatával, akik a következő zenéjükkel robbantak be a köztudatba. Itt a Súlytalanul a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, tarts velem!
2: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag

0: Itt volt Slim és Kollár Tea párosától a Hotel, a Petőfin, ahol minden magyar. Ahogy jön a jobb idő, egyre többen porolják le a bringát, és hát szerencsére nem kell rögtön több napos túrában gondolkodni ahhoz, hogy az ember gyönyörű helyekre jusson el két keréken. Persze ott van a klasszikus Balatonkör, de a Dunakanyar, vagy éppen a Tiszató környéke is egyre népszerűbb. Ezekben az a jó, hogy nem csak sportélményként tudnak működni, hanem simán kirándulásként is. Megállunk egy révnél, egy büfénél, vagy csak nézzük a tájat pár percig. A Fertőtó környékén például egészen más hangulatot ad nekünk a táj, a Zemplénben pedig már inkább az erdős, dimbes, dombos útvonalak dominálnak, szóval tényleg attól függ, hogy ki mit keres, laza tekerést, vagy komolyabb kihívást. És ami talán a legjobb az egészben, hogy bringával sokkal jobban észrevesszük, megcsodálhatjuk a helyeket, olyan dolgokat is, melyek mellett egyébként autóval simán elsuhannánk. Úgyhogy ha valaki már unja a kanapé, telefon, kanapé háromszöget, akkor lehet, hogy most jött el az ideje egy kis bicikli túrának. Az időjárás, ha minden igaz, akkor a jövő héten pont ideális lesz ehhez. Ha neked is van jó program ötleted, nyugodtan küldd el SMS-ben vagy Viberen 0630303380, de Instán és Facebookon is várom. Most a folytatás a Punani Massive és a Méri Popkidzé, ez a Mosoly.
1: Hajnali fény, az élet kékegén veled, életképregényben élek én. A tábor tűzlángja meg sebzett vadként űz, halaványul a vágy, ha magányomban mellé ülsz. Tükröm, tükröm, kérlek, mondd meg nékem, miért mosolygom mindannyian többféleképpen. Legyél szilla szürkületben, egedi az aurát, ha túlszük a szórát. Ne sietesd a

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Szegeden az FM 104.6-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar jöhet egy kis Blah Louisiana a vasárnap estétbe. Ez az a csapat, akikről el lehet mondani, hogy szépen fokozatosan nőtték ki magukat. Klubkoncertekkel indultak még 12 évvel ezelőtt, ma pedig már a hazai fesztiválok nagy színpadain játszanak. Közben kialakítottak egy teljesen saját hangzást, ami valahol a beat rock, a soul és a modern pop határán mozog. Az elmúlt években azért elég komoly menetelésben voltak. Junior Artisius díj, Fonogram díj, sőt 2023-ban ők voltak a legtöbbet játszott zenekar itt a Petőfi Rádióban. Tavaly jött az 5. nagy lemezük, a Sötét Villám, amit aztán egy nagy Budapest parkos koncerttel mutattak be. Most már azért körvonalazódik az új korszak, új zenékkel, és persze rengeteg koncerttel, mert hogy legközelebb például május 23-án Balatonakaratján hallhatod őket élőben. Itt a Blah Louisiana és az Amore, de nem veled, a Petőfi.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a

és a Mindenki Táncol, tele vagyunk hazai kedvencekkel vasárnap este, és itt a Petőfin, ahol minden magyar. A Carson Komával megyünk tovább, a srácoknak beindul a koncertgépezet, a nyári turnéjuk majd május 24-én rajtól Túrkevén, de ahogy látom, szeptember 5-éig teljesen be vannak táblázva. Viszont egyelőre a dátumok között még nem szerepel a Szigetes fellépésük, amiről azért már vannak infók. A Sziget -1. napján Bródi János életművét dolgozza fel több előadó csapat, többek között Azaria, Betonhofi, Jude Law, Halász Judit, a Szuperár gyerekkórus és a Carson Koma előadásában is felcsendülnek majd Bródi művek. A dátumokért, helyszínekért nézd meg a Carson Koma közösségi oldalait. Most pedig jönnek a srácok Jude Law-val közösen, ez a Szemüveg, a Petőfi.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Indulhat egy újabb óra vasárnap estétből tele kedvencekkel. Na, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Szép estét, jön nem sokára az Elefánt. Találkozhatsz Dessel és Azariával is. A kezdés pedig a Kelemen Kabátban lesz a friss hírek után. Egy van.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Keleten még esős, a Dunántúlon azonban már napos idő lesz holnap. Lengyelországba, majd Bécsbe utazik a jövő héten Magyar Péter és Kapitány István. Nőtt a kalauzok és buszsofőrök elleni támadások száma.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Továbbra is erős a forgalom az M1-esen Hegyeshalom felé a komáromi szakaszon. Sok helyen csak arra szólva halad a kocsisor. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számról.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Lengyelországba, majd Bécsbe utazik a jövő héten Magyar Péter kormányfő és a gazdasági miniszter. Kapitány István közösségi oldalán hangsúlyozta, fontos partnerekről van szó. A tárgyalások célja pedig az erősebb gazdasági együttműködés és több lehetőség a magyar cégeknek. Folyamatosan nő a kalauzok és a buszsofőrök elleni erőszak Magyarországon. A MÁV közölte, idén az első 4 hónapban már 69 esetben támadtak rá a dolgozóikra. 9 alkalommal fizikai sérülés is történt. A MÁV szóvivője hangsúlyozta, aki egy jegyvizsgálót vagy buszsofőrt megüt, akár 5 év börtönbüntetésre is számíthat. Ma van a homofóbia, a transzfóbia és a bifóbia elleni világnap. A kezdeményezést 2005 óta tartják annak emlékére, hogy az Egészségügyi Világszervezet 1990-ben ezen a napon törölte a mentális betegségek jegyzékéből a homoszexualitást.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Köszöntöm Önöket, Nyágúi Gergelyt hallják. A Vasas nyerte a másodosztályú labdarúgó bajnokságot, miután az utolsó fordulóban hazai pályán 2-1-en legyőzte az Ajkát. Az ezüstérmet a Honvéd csapata szerezte meg, a kispestiek zárásként 4-1-re kikaptak a BVSC vendégeként. A két fővárosi alakulat 3 év után jutott vissza ismét az élvonalba. 3 arany, 2-2 ezüst és bronzérmet szerzett kajakkenu válogatottunk a Brandenburgban rendezett világkupa verseny záró napján. A délelőtti 500 méteres távokon győzött Kuruc Levente és Fodor Bence férfi kajakpárosa, míg a női kenu 4-es ezüsttel zárt. Szintén 500 méteren harmadikként ért célba kajak 1-esben Nádas Bence és bronzéremmel gazdagodott Fejes Dániel és Hajdú Jonatán kenu 2-ese is. 5000 méteren, aztán kenu 1-esben a Szegeden is győztes Csorba Zsófia ezúttal sem talált legyőzőre, és a szám kétszeres világbajnoka Adolf Balázs is a dobogó legfelső fokára állhatott. Női 5000 kajak 1-esben Kőhalmi Emese ezüstérmes. Tim Merlier nyerte a Tour de Hongrie Balatonalmádi és Veszprém közötti záró szakaszát. A belga kerékpárosnak ez volt a versenyen a harmadik szakasz győzelme. Az összetetben a svéd Jakob Söderqvist megőrizte előnyét, a legjobb magyar kerekes pedig Walter Attila lett. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Estétől nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, de keleten több felé lehet esőre, záporra, zivatarokra számítani még holnap is. A Dunántúlon azonban már több órás napsütés valószínű. A szél több felé élénk marad. Éjszaka 7-13, napközben 17-23 fokra számíthatunk. A részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ebből az órából sem kell hiányolnod az igazi Petőfi klasszikusokat és az újdonságokat sem, ezekkel mindenképpen találkozhatsz, na meg eprezünk is egy picit nem sokára. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, a kezdés a Kelemen Kabátban, ez az egy van.
1: Itt egy újabb óra.

0: hazai zene, akkor Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Kiborult poharak, nyitott terasz ajtó. Őről a kávé, nyílik a szem az ajtó.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Illés Ferenc, vagyis Sosehol, az elmúlt években szépen csendben az egyik olyan alkotó lett a hazai underground és alternatív szintéren, akinek a neve újra és újra szembe jön velünk. Dolgozott már a Meringerrel, a Balkán VIP-vel, Kristoffal és még jó pár előadóval. Mindig egy picit más projektekben, de azért nagyon felismerhető a stílusa. A mostani közös daluk, a Válasz sem egy könnyed felszínes történet. Kristóf szerint azokról a zsákutcákról szól, melyekbe az ember időről időre újra behajt, még akkor is, amikor pontosan tudja, hogy már jártott korábban. Itt van a közös dal, a Válasz, a Petőfi.

0: Rádiót.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Május van, úgyhogy irány eprezni. Ez egyébként egyben az év egyik legveszélyesebb időszaka, legalábbis nekem, amikor veszek egy tálca epret, és azon kapom magam 10-15 perc múlva, hogy gyakorlatilag elfogyott az egész. Na hát egyébként országszerte nyitnak a Szedd Magad Eperföldek, és ilyenkor ez egy tökéletes családi program. Budakalásztól Lajos Mizséig, Pomásztól Győrzámoig rengeteg hely várja a szamóc rajongókat, de a legtöbb helyen érdemes azért figyelni a napi infókat, mert a nyitvatartás teljesen az időjárástól és az érő terméstől függ. A rutinosak azt mondják, hogy korán kell menni, saját kosarat vinni, és csak a teljesen piros szemeket szedni, meg persze számolni azzal, hogy a leszedett mennyiség fele valahogy úgy is eltűnik még hazafelé. És ami érdekes, hogy a Szedd Magad élmény azért is lett ennyire népszerű, mert sokan már nem csak az olcsó gyümölcs miatt mennek, hanem maga a program miatt is. Egy kis vidéki levegő, napsütés, nem mellesleg pedig frissen a földről kerül az eper a kosarunkba. Egy jó kis program tehát ezekben a napokban. Ide nekem az összes epret. Give it to me, ez pedig már a Carbon Fuse-tól szól a Petőfi.

0: egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Győrben az FM 93.1-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

A Petőfi Rádió, ahol minden magyar, és akkor ajánlom magunkat, mert hogy jövő héten újra jönnek az élő stúdió koncertjeink a Hajrá Magyarokban, 13 órától minden hétköznap egy-egy előadó csapat játszik nálunk. Hétfőn Dimák Patrik, kedden a Lila Keszeg, szerdán Pál Balázs Kármen és Oliver from Earth, csütörtökön a Red Bug zenekar, pénteken pedig a Kertek Alatt vendégeskedik Mák Katánál. Ezeket a koncerteket mind-mind élőben hallhatod nálunk itt a Petőfin, és láthatod is a YouTube csatornán, valamint a Facebook oldalunkon. Szóval nem elfelejteni, Hajrá Magyarok, jövő héten is, minden hétköznap. A folytatás a Kaukázus csapatáé, egy igazi együtteneklős dal jön a következő percekre, ez az egyetlen szó. Hey!

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Nagyon szépen köszönöm, hogy az elmúlt órákat együtt töltöttük a mikrofonnál. Medgyessy Gábort hallottad, és mindenképpen érdemes a folytatásban is maradnod. Nem sokára indul a holnap után egy újabb érdekes témával. A Kultúrfitnessben Szanni Roland érdekes vendégekkel beszélget, mint például Erox Martini vagy Rupert László, és itt lesz még Fekete Laci is a Tüzesen süt le című műsorával. Úgyhogy ez a vasárnap este folytatása. Találkozzunk jövő héten is. Legyen nagyon szép az estét, ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúr

0: Rádióban, Szani Rolanddal. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Keleten még esős, a Dunán túlon azonban már napos idő lesz holnap. Lengyelországba, majd Bécsbe utazik a jövő héten Magyar Péter és Kapitány István. Ma tartották az életmenetét Budapesten.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Balesetről, torlódásról nem kaptunk hírt. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Lengyelországba, majd Bécsbe utazik a jövő héten Magyar Péter kormányfő és a gazdasági miniszter. Kapitány István közösségi oldalán hangsúlyozta, fontos partnerekről van szó. A tárgyalások célja pedig az erősebb gazdasági együttműködés és a több lehetőség a magyar cégeknek. Nem hosszabbította meg az orosz tengeri olajszállításokra vonatkozó szankciók alóli átmeneti mentességet az Egyesült Államok. Az intézkedés eddig lehetővé tette több ország számára az orosz nyersolaj vásárlását és szállítását, aminek India volt az egyik legnagyobb nyertese. Beszerzései az elmúlt másfél hónapban rekordközeli szintre emelkedtek a mentességek nyomán. Ma tartották az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékezők a pesti alsórakparton vonultak végig az embermentők emlékműve alatti Dunaparti nagyszínpadhoz, ahol a közön és a gyűlölet elleni küzdelem fontosságát hangsúlyozták a felszólalók.
1: Petőfi Rádió. Sport.
3: Köszöntöm Önöket, Nyágúi Gergelyt hallják. A magyar férfi kézilabda válogatott nem jutott ki a januári olimpiai kvalifikációs világbajnokságra, mivel a csütörtöki Nisi két gólos vereség után vasárnap Veszprémben csak 31-30-ra győzte le Szerbiát. A magyarok ugyanakkor még reménykedhetnek a szabadkártyában, míg a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékokra kijuthatnak a következő Európa-bajnokságról is. A Vasas nyerte a másodosztályú labdarúgó bajnokságot, miután az utolsó fordulóban hazai pályán 2-1-re legyőzte az Ajkát. Az ezüstérmet a Honvéd csapata szerezte meg, a kispestiek zárásként 4-1-re kikaptak a BVSC vendégeként. A két fővárosi alakulat 3 év után jutott vissza ismét az élvonalba. A magyar válogatott 4-2-re kikapott a tavaly negyed döntős osztrák csapattól a svájci jégkorongvilágbajnokságon, így két fordulót követően pont nélkül áll a zürichi csoportban. Majoros Gergely szövetségi kapitány együttesének hétfőn szünnapja lesz, majd kedden 20 óra 20 perckor kezdődik a bentmaradásért zajló legfontosabb mérkőzés a szintén 0 pontos britekkel szemben. Köszönöm figyelmüket!
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, de keleten több felé lehet esőre, záporra, zivatarokra számítani még holnap is. A Dunán túlon azonban már több órás napsütés valószínű. A szél több felé élénk marad. Éjszaka 7-13, napközben 17-23 fokra számíthatunk. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Holnap után magazin műsor a fenntarthatóságról és környezetről.

0: Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Sziasztok, üdvözlöm a Petőfi Rádió hallgatóit, ez itt a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Lőrinci István, a Permagang projekt alapítója, permakultúra oktató. Szervusz István, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Szervusz, szia, köszönöm szépen a meghívást.
2: És hát ugye a permakultúra ez egy olyasmi fogalom, amiről az elmúlt években egyre többet lehetett hallani. Viszont talán nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy pontosan mit is jelent ez a fogalom. Bemutatnád nekünk, hogy mi is az a permakultúra?
3: Permakultúra az egy tervezői rendszer. Nem egy kertészeti módszertan, hanem egy tervezői rendszer, ami etikákból és tudományágakból áll össze. Alapvetően van neki három alapelve, amiből kiindul ez az egész, mondjuk úgy, hogy elvrendszer. Ez a bioszféra védelme, az emberek védelme, illetve a méltányos megosztás. Ami a filozófiáját illeti, a természettel való együttműködés határozza meg a permakultúrának a filozófiáját. Röviden talán egy példa mentén mondanám el, hogy ez mit is jelent, hogyha rengeteg időnket, energiánkat fektetjük be olyan tüneti megoldásokra, olyan fölösleges megoldásokra, amelyek valójában a probléma gyökerével nem foglalkoznak. Gondolok itt az egyik ilyen például a gyomlálás, hogy előszeretettel úgy tartjuk szépnek a kertünket, vagy nagyon sokan úgy vannak ezzel, hogy az legyen szépen kigyomlálva, és csak a kultúrnövények legyenek, vagy akár egy virágos kertbe is kizárólag azok a virágok legyenek benne, amiket mi oda terveztünk. Azonban ezek a gyógynövények, vagy gyomnövények, bocsánat, amelyek megjelennek, ezek nagyon sok funkcióval rendelkeznek. Tehát a kertnek az ökológiai értékét növelik, részben van nekik egy ilyen szukcessziós hatásuk, ami azt jelenti, hogy előkészítik egy fejlettebb növényrendszernek a környezetet, a talajt, a talajlakóknak az együttesét, tehát gyakorlatilag részt vesznek egy olyan munkában, amit nekünk kellene elvégezni hosszú energiabefektetéssel. A másik az, hogy vannak olyan gyomnövények, amelyek mélyről bányásznak föl nekünk tápanyagot, és a föld felszíni rétegeibe tudják ezt visszaadni, ami azt jelenti, hogy értéket teremtenek e tekintetben is. Vagy éppen egy szárnyas rovarnak, vagy egy beporzó rovarnak táplálékot adnak, vagy éppen nekünk adnak táplálékot, hiszen nagyon sok ilyen gyomnövény van, ami ugye ehető és ráadásul gyógyhatású is. És ami talán még így nagyon fontos, hogy egy picit jobban megértsük, hogy a természetben már évezredek óta olyan folyamatok zajlanak, ugye, amelyek bizonyítottak, és nem kell ezt különösképpen alátámasztjuk, és ezeket a jó működési modelleket másolja le a permakultúra.
2: Van a permakultúra körül, vagy a permakultúrás kertészkedés körül egy ilyen mítosz, ugye ez a lusta kertésznek a mítosza, hogy tulajdonképpen, hogyha egy kert jól meg van tervezve, akkor ott nem nagyon van dolgunk, nem nagyon kell hozzányúlni a rendszerhez. Ez egyébként tényleg így működik?
3: Valóban így van, hát hogyha Jeff Lawton nagyon népszerű permakultúra tervezőt emlegetjük, akkor ő azt mondja, hogy tervezél 100 órát és töltse le egy órát a kertben, amit akkor viszont nagyon hasznosan fogsz tudni eltölteni. Tehát valóban nagyon körültekintően tervezünk. Tehát, hogy először is megnézzük a hely adottságait, a mintázatait, hogy ott milyen éghajlati és időjárásbeli folyamatok zajlanak, milyen a mikroklimája a területnek, hol van víz, mit árulnak el a növények, rengeteg mindent tudnak számunkra azok elárulni a talajról, meg milyen egyáltalán a talaj, stb. Tehát ezeket feltérképezzük, felmérjük, megnézzük, hogy milyen energiák hatnak arra a területre, ezt szektoranalízisnek nevezzük. Ilyen a nyári, milyen a téli napsütés, milyenek a szelek, vannak esetleg vadak, városban is, akár ez is előfordul, tehát tervezünk olyan területen is. Tehát megnézzük, hogy hatnak ezek az energiák, szeretnénk ezeket, nem szeretnénk, eldönthetjük, bizonyos fokig van rá hatásunk, hogy ezeket megtartsuk, tároljuk, vagy éppen mondjuk azt, hogy erre nekünk nincs szükségünk ezen a területen. Aztán a végeredmény az, hogy akkor vesszük a fizikai részét is a dolognak, és akkor tényleg kimegyünk a kertbe és kivitelezzük. De ettől senki ne várja azt, hogy az a kert azonnal egy érett állapotát fogja mutatni. Ha csak a saját példámat nézem, ahol én dolgozom, azért néhány évre szükség van ahhoz, hogy tényleg egyre inkább tudjunk eltávolodni, már az eltávolodást úgy értem, hogy egyre kevesebbet kelljen energiát befektetni. Azért az elején kell nyilván, és szép lassan átveszik a ragadozó rovarok, átveszik a növényvédelem szerepét, együtt kezdenek működni, együtt működnek ezek a bizonyos természeti elemek, csak egy példát mondva, hogyha nem tudom, nálam a gangon vannak kis dézsatavak, megjelentek az álkaszáspókok, aztán megjelentek a denevérek, megjelentek a zengőlegyek, amikor megjelent előtte a levéltető. Ez türelemmel és

0: ezzel a szemlélettel kell, hogy hozzáálljunk, hogyha ilyen kertet szeretnénk magunknak tervezni.
1: Igen, ugye például a forgatásmentes mezőgazdaságnál is azt mondják, hogy azért az nem egyik napról a másikra működik, több év kell ahhoz, hogy átálljon, viszont hogyha átáll, akkor már tényleg nagyon jól fog működni a rendszer. Viszont ugye, ha már kertészkedésről beszélünk, illetve a permakultúra az ugye tulajdonképpen a természetes rendszereket, ahogy mondtad, kvázi leképező tervezési módszer, de ugye a természet változik körülöttünk, és úgy néz ki, hogy az idén is egy pusztító asszállyal nézünk szembe, és nagyon sokat hallunk például mostanában az úgynevezett légköri asszályról is. Na most ezekre a kihívásokra tud-e választ adni a permakultúra, illetve milyen válaszai vannak?
0: Na most, hogyha csak a vízbiztonságot nézzük, amit az előbb említettél, igen, most éppen asszályos időszak van, és ez valóban borzasztó, a legrosszabb időszakban van. Azonban, ha megnézzük visszamenőleg az időjárás jelentéseket, amit meg lehet nézni az Országos Meteorológiai Szolgálatnak az oldalán, akkor láthatóvá válik, hogy az elmúlt 100-150 évben volt ugyan egy kis csökkenés, de aztán most inkább a stagnálás van. Tehát itt, ami igazán változott az időjárásban, az a csapadéknak az eloszlása, ami a vizet illeti. Ha erre így készül az ember, akkor minden csepp vizet meg kell tartanunk, amikor éppen van eső, vagy van csapadékhozam. Ezt többféle módon tehetjük. A legjobb hely ennek a talajban van ennek a víznek. Erről vannak különböző technikák, hogy tudjuk ott megtartani, úgynevezett övárkokkal, tavasrendszerekkel, stb. A másik megoldásunk az, hogy egyszerűen ciszternákba és vízgyűjtő, esővízgyűjtő tárolókba tároljuk, és akkor használjuk fel, amikor erre szükség van. De én még ezelőtt egy picit azt a stratégiát erőltetném talán, hogy eleve úgy érdemes egy kertet összeállítani, hogy az legyen az elsődleges stratégia, hogy tudjuk a víz szükségletünket csökkenteni. Ugyanis, hogyha megfigyeljük a természet erre ad választ, ad legalább négy olyan választ, amivel akár radikálisan lehet csökkenteni a víz szükségletet. Az egyik ilyen az a lompulató erdő, amit mutat nekünk, ugye, hogy minden ősszel betakarja magát az erdő, számos funkciója van azoknak a lehullott faleveleknek, de az egyik funkciója az éppen az, hogy a talaj vízpárolgását lassítja le, vagy gátolja meg. Betekintünk az avar alá, akkor ott látunk egy humuszréteget, és belenyúlunk, és megszagoljuk, akkor nagyon kellemes illata van ennek a humuszrétegnek. Ez a humuszréteg is ezt a vízbiztonságot táplálja, túl azon, hogy még ennek is számos funkciója van. Ezen kívül meg, hogyha megnézzünk egy természetesebb erdőt, amit nyilván itt Magyarországon egyre kevésbé lehet látni, az erdő nagyon sűrűn ülteti magát. Tehát különböző szinteken, 7 szintje van egy erdőnek, és ezek a szintek, ezek védelmi funkcióval is rendelkeznek, és a sűrűségük is szintén védelmi funkciót eredményez, hiszen a kipárolgó vízcseppeket nem engedi felszállni és bekerülni a vízkörforgásba, hanem eleve már azok a kis levelek, falevelek, vagy az aljnövényzetnek a levelei, azok szépen visszatartják ezt a párolgást. És a negyedik ilyen az meg a vízszükséglet szerinti ültetés. És hogyha megkeressük a kertünkben azokat a helyeket, azokat a kis pici mikroklimákat, hogy úgy ültessük el, hogy melyik növénynek milyen vízigénye van, akkor megint tudunk egy csomót spórolni. Ezzel a 4 úgymond technikával, amit abszolút a természetből figyelünk meg, a vízszükségletünknek a 60-70%-át meg tudjuk spórolni. Tehát 10 liter víz helyett 3 liter vízre van az adott egységnyi területre. Hogyha ebből indulok ki, ebből a stratégiából, akkor onnantól kezdve már sokkal könnyebb azt a mennyiségű vizet begyűjtenem, akár megfognom a talajba övárkokkal, előbb említett technikákkal, akár tárolóba zárva, és akkor felhasználva, amikor szükség van rá. És a talajt azt nem locsoljuk, hanem nedvesítjük, tehát a legnagyobb kánikulában is.
1: Most el kell mennünk egy rövid szünetre, de maradjatok velünk, mert a szünet után a már egyébként említett városi permakultúrával fogjuk folytatni.
2: Ez a greentex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.

0: Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
1: a Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión, én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Lőrinczi István, permakultúra oktató, és ahogy a bevezetőben említettem, a Permagang projekt alapítója. Mit kell erről tudni? Mivel foglalkozol ebben a projektben?
3: Tulajdonképpen a belvárosi lakásunknak a körfolyósójáról szól, és ez egy kísérlet volt. Tehát én akkoriban, azelőtt egy évvel kezdtem el elmélyülni a permakultúrába, és akkor végeztem éppen a permakultúra tervezői képzést, és nagyon sok jót hallottam a permakultúráról így a tanáromtól, és aztán elkezdtem olvasni ezután, és egyre meggyőzőbb volt az egész. Régóta foglalkozom fenntarthatósági projektekkel, de a permakultúra az kb. 7 éve költözött az életembe, de azóta kizárólag ezzel foglalkozom. Az volt az elsődleges cél, hogy ott lakom a belső Ferencvárosban, és hogy bizonyítsa be a permakultúra tervezői rendszer, hogy alkalmas egy olyan területen és egy olyan extrém területen, ahol mindössze az ember az atmoszférával érintkezik így a természetet illetően. Tehát ez egy negyedik emeleti körfolyosó, ahol tulajdonképpen semmilyen más természeti elem nincs, mint az a néhány növény, amit már évek óta ott kint néztünk és használtunk, vagy miket kint ültettünk.
2: Tehát akkor nincsen szabad földterület, nincsen kert.
3: Az égvilágon semmi nem volt ezen a gangon, így van, és a cél az volt, hogy megmérettessem a permakultúrát, hogy vajon alkalmas-e arra, hogy ezzel a szemlélettel, ezzel a tervezési móddal lehet-e itt esetleg úgy összehozni egy ilyen mini ökoszisztémát, hogyha ezt így merhetem mondani, ami viszonylag önműködően tudja fönntartani magát. Úgyhogy ez volt a cél, ez volt az elsődleges cél, de van nekem két kislányom, és ezt nagyon fontosnak tartottam, hogy ők legyenek a növényeknek és valamilyen szinten a természetnek a közelségében, hiszen hogyha az ehető növényeket megismerik a gangon, akkor nem úgy nőnek fel a Budapest belvárosában, hogy a szemközti boltban terem a paradicsom. Hát ez is egy célja volt ennek a programnak, vagy ennek a kísérletnek, illetve nyilván az is, hogy valamennyi ehető növényünk legyen, és egy természetesebb környezetet hozzunk létre. Na most, ami sikerült ebből megvalósítani, az a vertikális térben egy 6 négyzetméternyi talajt tudtam létrehozni, ez különböző magasságyásokban, falra szerelt esővízgyűjtő csatornákban és így tovább. Két dézsatavat építettünk, és ezek az egy-egy csepp vizek, ezekben különböző növényeket ültettem bele, és kezdtem el benne termeszteni. Ezen kívül az esővíz megfogásával foglalkoztam, szerencsére pont ott van egy esővízgyűjtő csatorna, illetve élőhelyeket hoztam létre, különböző méhecskehoteleket, madárodút és búvóhelyeket. Ma egy 80 fajta növény van kint, meg hát ez változó körülbelül annyi, ugyanis vannak ilyen egynyári zöldségek is, amik kikerülnek a rendszerbe, ezért nem minden évben ugyanannyi, de hogy nagyon diverz a terület, és ezt a diverzitást tovább fokoztam, és egy ponton túl azt vettem észre, hogy rendkívül módon lecsökkent a levéltetveknek és egyéb kártevőknek nevezett rovaroknak a száma, ugyanakkor meg megjelentek széncinegék, megjelentek zengőlegyek, megjelentek különböző beporzók, vadméhek, fátyolkák, éjszakai lepkék, nappali lepkékből is néhányat lehet látni, megjelent a szúnyog is vele együtt, esténként saját szúnyogok csipdesnek, de megjelentek az álkaszáspókok, a lányaim nevet adnak nekik, és minden este Batman show van, hiszen jönnek a denevérek, amelyek ugye ilyen 1000-1500 szúnyogot egy éjszaka leforgása alatt el tudnak pusztítani.
2: Tehát akkor mondható, hogy itt is beállt a rendszer, ugye az első részben épp arról beszéltünk, hogy azért kell valamennyi idő az, hogy átálljon a rendszer, és kiegyenlítődjenek a kilengések a rendszerben. Beszéltünk egy kis kertről, egy nagyobb kertről, de akár egy gangról is a te esetedben.
3: Akár egy gangról is, hát a beállt egy rendszer, és hogy ezt azért úgy érdemes a helyén kezelni, hogy nyilván, hogyha én ott most onnan elköltöznék, akkor valószínűleg átvenni a természet az uralmat. Tehát, hogy azért ez nem egy stabil rendszer, de a várakozáson biztos, hogy felüli, és ahhoz képest, hát egy 30 gyógynövény van körülbelül kint a gangon, fűszer és gyógynövény, amivel nem csak magunkat, hanem a környező szomszédokat is el tudjuk látni.
2: Jó, hogy említed a szomszédokat, ez lett volna a következő kérdésem. Ők mit szóltak ehhez a projektethez?
3: Igen, ez egy gyakori kérdés, és most már erre az a zsigeri válaszom, hogyha egy hűtőt kitettem volna, egy rozsdás hűtőt a gangra, akkor biztos, hogy pillanatok alatt meglincseltek volna. Így azt vettem észre, hogy 7 olyan szomszédot is látok, ahol egy-egy picit elkezdődött a zöldítés, van, amelyik már előtte is azért virágokban úszott a terület, de hogy vannak, azért azt látom, inkább követői az esetnek, és több bátorító szót kaptam, illetve bíztatást, hogy akár ő irányába is terjeszkedhetek, és így tovább. Tehát semmi negatív visszajelzés nem érkezett, hál' Istennek, lehet, hogy csak nekem vannak ilyen jó szomszédai. barátaim. Azt gondolom, hogyha az ember zöldet lát, attól nem érzi magát rosszul.
2: Hát a jó példa ragadós, egyébként én is hasonlót tapasztaltam. Nagyon érdekes nézni akár, ha az ember megy a városba, az erkélyeket, ahol van egy-egy szép zöld erkély, ott hamarosan több is megjelenik. Ahol viszont egy sincs, az úgyis marad valószínűleg. Tehát, hogyha zöldíteni akarjuk a környezetünket, kezdjük el csinálni, és a többiek követni fognak minket.
3: Pontosan meg kell törni a jeget, és aztán ez ragadós, ez a példa.
2: Számos városi kezdeményezésről hallani, ugye te magad is városi farmokkal, közösségi kertekkel is foglalkozol. Szerinted ezek közül melyek azok, amelyek a legnagyobb hatást tudják elérni ebben a térben, ebben az épített környezetben?
3: Amit én a leghatékonyabbnak tartok a városban, hát ugye a legszerencsésebb az, hogyha egyénileg és közösségileg is mennek ezek a zöldítő projektek, mert ugye egy közösségi kert az nem tud egy kis kert rá hatással lenni, de azonban a közösségi kertekben látok jövőt, és ma azt tapasztalom, többen is dolgozom, hogy ma már az önkormányzatoknál inkább az kellemetlen, hogyha valamelyik önkormányzatnak nincsen közösségi kertje, vagy valamelyik kerületnek, úgyhogy hál' Istennek ezek egyre inkább jelennek meg. Most is éppen az egyiknek a tervezésében vagyunk, és hát a Terézvárosi Rózsa közösségi kertet azt most már több mint 4 éve vezetem, és az is egy ilyen nagyon izgalmas kihívás volt, illetve a Csúcshegyi Városi Farmon is dolgozom, és az már egy picit nagyobb léptékű, tehát hogy egy farmot a városban létrehozni, azt szerintem mondjuk, hogyha a hatékonyságot nézzük, akkor ha ez beérik, akkor én azt mondom, hogy ennek van így a legnagyobb, vagy a legértékesebb haszna talán.
2: És hát ugye a városokban egy nagyon jellemző jelenség az, hogy elidegenedünk egymástól, hogy az emberek nem nagyon ismerik akár még a saját szomszédaikat is, és hát talán ez egy olyan eszköz lehet, beszélhetünk itt a permakultúráról, a közösségi kertekről, vagy egyszerűen csak tényleg az erkély vagy a gang zöldítéséről, ami össze tudja hozni az embereket. Ebben milyen tapasztalataid vannak? Ugye már azt mondtad, hogy a szomszédaiddal elég jó a viszonyod.
3: Így van, tehát ez egész kicsiben is tud működni, akár társasházi szinten is tud működni, erre vannak is ma társasházak zöldítésére pályázatok, és van ennek egy nagyon, ahogy te is mondod, egy nagyon komoly közösségi hatása. Tehát ez összehozza a szomszédokat egy társasházban. Egy közösségi kertben ennél még nagyobb a hatás. Az a szokásunk a közösségi kertekben, ahol én dolgozom, hogy ott minimum havi rendszerességgel van egy úgynevezett ilyen közösségi kertrendező, ahol közösen fejlesztünk, közösen karbantartjuk a kertet, gondozzuk a kertet, kertnek nem parcellai részét, hanem éppen a közös területeket. Ilyenkor ez át szokott menni egy főzésbe, egy beszélgetésbe, és az embereket azt veszem észre helyenként, hogy barátságok születnek, tehát hogy ez nem csak a kerten belül érvényes ez a közösségi élet, hanem utána barátságok születnek, és nagyobb kis közösségek jelennek így ezáltal meg. Tehát, hogy ennek szerintem itt nagyon fontos funkció, főleg egy olyan városban, ahol egy nagy városban, ahol az emberek el vannak foglalva a saját dolgaikkal.
2: A szünet után a szemléletformálásról fogunk beszélgetni, és arról, hogy a gyerekeket hogyan lehet közelebb hozni a természethez a permakultúra eszközeivel. Maradjatok velünk, a szünet után folytatjuk.
0: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora.

0: Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
1: a Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión, én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Lőrinc István, permakultúra oktató, és ugye a szünet előtt azt ígértem, hogy most a gyerekekről fogunk beszélgetni, mert hát, hogyha a természetről, illetve a kertészkedésről beszélünk, akkor nem mehetünk el a szemléletformálás mellett sem, és ez viszont nem csak a felnőtteknek szól. Miért fontos az, hogy a gyerekek kapcsolatba kerüljenek a természettel, és akár a permakultúra eszközrendszerén vagy szemüvegén keresztül tegyék meg ezt?
3: Nagyon fontos kérdésnek tartom, hogy a jövő generációját ismertessük meg a természettel, ismertessük meg a zölde, főleg egy ekkora városban, ennek is főleg a belvárosában. Tehát, hogy ezért is elég sok munkát végeztünk mi különböző óvodákban, és végzünk most is, hiszen azt gondolom, hogy nem lehet elég korán kezdeni azt, hogy egy gyerek megtapasztalja azt, hogy zöld van a környékén. Na most, hogyha van zöld, akkor van mire odafigyelni. Ha van mire odafigyelni, akkor várhatjuk azt, hogy akkor érzékenyebb lesz erre a kérdésre, azaz felkelti a figyelmét és a kíváncsiságát. Ez a nulladik lépés szerintem, ezért érdemes még akár egy két virágládát is kitenni az erkére, hogyha az ember olyan helyen él. Ezen kívül meg azt gondolom, hogy szülőként is tapasztalom, hogy nagyon nehéz, nyilván a példamutatás egyik legjobb tanítási eszköz szerintem egy gyereknevelésben, hogy most én mennyire pazarlom az élelmiszert, vagy mennyire eszem meg azt az utolsó darabkát is, ami a tányéromban van, de nagyon nehéz elvárni a gyerekektől, hogyha nincs semmilyen kapcsolatuk, és nem ismerik az élelmiszernek az útját, hogy ne pazaroljanak. Tehát én azt gondolom, hogy ennek egy komoly olyan hatása is van, hogy a pazarlást azt visszafogja. Tehát, hogyha lát egy, főleg ezeknél az egynyári zöldségnövényeknél, hogy leszűrjük közösen a zöld borsót, akkor, hogyha kell nedvesíteni a talajt, akkor picit locsoljuk, utána meg látjuk, hogy szépen elkezd fejlődni ez a növény. A végén meg nálunk a zöld borsó konkrétan a konyháig se jut el, mert a gyerekek nyersen megeszik kint a gangon. Tehát ez egy nagyon fontos, hogy az élelmiszernek az útját és a vele való gondoskodást azt tapasztalja, meg lássa. Soha nem erőltetem őket, de ott van, szem előtt lehet látni, ha van kedvük, akkor jöhetnek és hozzájárulhatnak ehhez a kis gondozási munkához. A harmadik, hogy az erőforrásainknak a megbecsülése is a gyerekek szeme előtt legyen, de annak szerintem az az alapja, hogy megismertetjük velük, hogy melyek ezek az erőforrások. Nem tudja magától, hogy egy almacsutka komposztálható, miért kéne neki ezt tudnia.
2: Illetve talán, amit mondtál is most már több ízben, ugye ez a körforgás, hogy ezt megértsék, hogy ami már minket nem táplál, az valaki mást, vagy valami mást még tud táplálni, és aztán a folyamat egy pontján újra visszakerülhet akár a mi tányérunkra is ez az erőforrás, ez a tápanyag.
3: Pontosan így van. A másik ilyen példám az meg az esővíznek a gyűjtése és annak a hasznosítása. Tehát, hogy számos óvodában dolgozunk, mint említettem, rendszerben tesszük ezt. És van erre egy nagyon jó példám, a Kerekerdő óvoda, ami 9. kerületben van. Most már nagyon régóta fejlesztünk, és az óvoda pedagógusok egy nagy része képzésben is részesült. Zajlik a komposztálás, esővízgyűjtés. Vannak különböző kulcsukágyások, ilyen zöldséges kertjük van, vagy 6 kulcsukágyásuk, ahonnan rengeteg élelmiszert termesztenek meg a gyerkőcökkel közösen, még a szülőket is bevonva. Elkezdtünk telepíteni egy erdőkertet, ez még nagyon friss, nagyon új, tehát ennek azért egy 5-10 év a beérési ideje, de hogy ez is elindult ott. Rengeteg élőhely van. Ugye a gyerekek azzal szembesülnek nap, mint nap, amikor egy méhecske hotel mellett sétálnak, hogy azok a méhek nem akarnak minket bántani, ezek ugye magányosan élő méhek. Tehát, hogy itt a félelmüket is legyőzik. Ez a példa, ez eljutott egészen odáig, hogy a rengeteg növényt tudtak, ehető növényt, az a zöldséget tudtak termeszteni, rengeteg fűszernövényt is tudtak termeszteni, és luconapi vásárkor ezeket szépen becsomagolva a fűszernövényeket, a különböző cukini lekvártól kezdve, nem tudom, paradicsomig befőztek ilyen olyan finomságokat, és jó pénzért eladták a szüleiknek, és az a pénz az bekerült az alapítványba, és azzal továbbfejlesztik a kertet. Tehát gyönyörűen ezek az elvek is, ezek a visszaforgatás elve például szerintem nagyon szépen megjelent. Ráadásul idén januártól ott a délutáni balett, meg mindenféle egyéb kézműves foglalkozás mellett lehet permakultúrára is jelentkezni. Ez egy gyönyörű példa. Másik óvodában meg mesén keresztül tanítják az ökológiai körforgást, amihez miattuk úgymond a szakmai alapkulcs szavakat, ők meg ezt lefordították a gyerekek nyelvére, és ott is szépen tapasztalnak. Rendkívül fontosnak tartom azt, hogy a gyerekek egész pici korban már találkozzanak az élelmiszertermeléssel is, úgy egyáltalán a zölddel, a természettel és a természet elemeivel.
2: És akkor azt mondod, hogy ilyen korban, tehát óvodás korban már abszolút be is vonhatók ezekbe az aktivitásokba.
3: Az a tapasztalatunk, hogy igen, nyilván a maguk nyelvezetén és a maguk módján, de hogy abszolút az érzékenyítésnek szerintem ez a legjobb időszaka. Van példánk iskolára is, tehát hogy van olyan iskola, ahol gyógynövénykertet hoztunk létre, hasonló céllal használják azt is, illetve dolgozunk egyetemen is. Hát a mostani nagy képzésünk az a Magyar Képzőművészeti Egyetemen van éppen, Ott is egy kertet a tavalyi diákokkal közösen létrehoztunk, ahol gyógy- és fűszernövényeket tudnak a hallgatók szedni maguknak, és ott is látszik egy teljes rendszer az esővíz megfogástól a komposztáláson át az élőhelyek létrehozásáig, bezárólag plusz a növények, amik táplálják ugye az egyetemistákat.
2: Éppen néhány adással ezelőtt beszélgettünk az iskolakertekről és azoknak a hatásairól, ami azon túl, amiket mondtál, még olyan módon is meg tudnak jelenni, hogy ugye ebbe a felgyorsult rohanó világba, ahogy mondani szoktuk, egy kicsit lelassítja a gyerekeket, akár az idegrendszerüket megnyugtatja, akár csak az, hogy a saját kezükkel tudnak valamit alkotni, és nem az okos telefonhoz vagy a tablethez nyúlnak, hanem érdekes és izgalmas tud lenni számukra a minket körülvevő környezet is.
3: Pontosan így van, ez egy minőségi elfoglaltságot jelent az egész család számára. Tehát én ezt rendszeresen nyomon követem a közösségi kertekbe, ahol megjelenik a gyerek is. Van neki kis homokozó létrehozva, de a gyerek nem a homokozóban szeret ücsörögni, és nem is a telefont nyomogatja a szüleinek a telefonját, hanem beáll és próbál a talicskával megbirkózni, vagy éppen növényt ültetni. Tehát beáll a felnőttekhez segít, és azt a sikerélményt átéli, amit a felnőtt is, és ez szerintem iszonyú fontos, hogy az önbizalma, az alkotás erejétől az önbizalma így meg tud növekedni, illetve tényleg egy minőségi idő eltölt, és főleg ebben a digitális világban és a stressznek a lenntartása.
2: És ugye mindennek van még egy leágazása, ugye az egészséges táplálkozás. Nálunk is vannak otthon kis gyerekek, és nagyon sokféle zöldséget eszünk, de most pont abban a korban vannak, amikor ennek ellenére elutasítgatják őket. Viszont egyébként azt hogyan tapasztalod, hogyha egy kisgyerek részt vesz egy növénynek a megtermelésében vagy termesztésében, akkor hogyan viszonyul hozzá? Akkor gondolom nagyobb kedve leszi meg.
3: Pontosan én ezt tapasztalom a saját lányaimon is, hogy jobban, szívesebben megeszik azt, amit közösen termesztünk. Minden este szinte, vagy hát nagyon gyakran úgynevezett gangteát kapnak, ami az éppen adott gyógynövényeknek a keverékéből áll össze. Előszeretettel isszák a különböző cukros levek helyett tulajdonképpen. Tehát, hogy igen, én azt gondolom, hogy az, amihez nekik közük van, az sokkal inkább izgalmasabb.
2: És hogyha már ennyit beszéltünk a gyerekekről, menjünk tovább majd a felnőttekkel, megnézzük, hogy hogyan lehet elmélyedni a permakultúrában, hogyan lehet megtanulni ezt a tervezési módszert, úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után innen fogjuk folytatni.
0: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádió.

0: házi buli ugyanaz.
1: Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
2: A Petőfi Rádióban.
3: Itt a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Lőrinczi István, a Permagang projekt alapítója, illetve a permakultúra oktató, és ugye a szünet előtt azt ígértem, hogy most, hogy már a jövő generációiról beszéltünk, ugye a gyerekekről, beszéljünk egy kicsit a felnőttekről. A permakultúra talán mondható, hogy minden életkorban, illetve minden élethelyzetben segíthet, hogy fenntarthatóbban és talán egészségesebben tudjunk élni. Ha valaki szeretne elmélyedni a témában, elindulni a permakultúra felé, akkor mi legyen az első lépés, hogyan induljon el?
4: Több lehetősége van az embernek elindulni. Nyilván vannak könyvek, amiket el lehet olvasni. Gaia kertje az egyik ilyen, a Toby Hemingway könyve, ami egy jó sikerült könyv, magyar nyelven kapható. Ezen kívül lehet természetesen videókat nézni. A leginkább azt hiszem, hogy a permakultúrát azt képzéseken lehet elsajátítani, ennek a tervezői rendszernek a csinyát, bínyát. Most erre többféle lehetőség van. Van az úgynevezett bevezetés a permakultúrába képzés. Ezek ilyen 12-től 32 óráig tartó, attól függ, hogy mennyi ideje van az embernek. Hát mi is tartunk ilyen képzést, én inkább a 30 plusz órásat szoktam tartani, ahol a képzésnek már van tulajdonképpen mondjuk úgy, hogy két célja. Az egyik cél az, és a fő célja az, hogy a szemléletet tudjuk megmutatni. Az emberi türelmetlenség általában azt szokta hozni, hogy a hogyanra várja a válaszokat, hogy mit tegyen a kertjében, hogyan oldja ezeket a problémákat meg. Hát itt az első alkalmakkor technikai kérdésekkel nem szeretünk foglalkozni. Azt gondoljuk, hogy sokkal fontosabb, hogy megismeri a permakultúrának a szemléletét. Bevezetésen kívül vannak különböző szakmai workshopok, ahol egy-egy témában tudunk elmélyülni, például a komposztálásban, akár egy tóépítésben, akár egy egyéb vízbiztonság a kertben, vagy vízbiztonság akár a balkonon, ilyen jellegű kis workshopok is vannak. Ezekkel nem a permakultúrát sajátítjuk el, hanem egy-egy témába tudunk elmélyülni, de mondjuk jó kiegészíti egy bevezetés programnak a tematikáját. Leginkább, ahogy a permakultúra világában el tudunk mélyülni, az a permakultúra tervezői képzés. Bill Mollison, aki az egész permakultúrát kidolgozta, írt egy tervezési kézikönyvet, és az 14 fejezetből áll, és a permakultúra alapítójaként ő azt határozta meg, hogy ezt 72 órába tanítsuk. Na most minimum. Nekünk is van egy ilyen képzésünk, ez éppen most zajlik 30 plusz fővel, és hát a mi képzésünk az 130 óra, tehát van ebben 80 óra elmélet, akkor vannak ilyen 10 óra ilyen kérdezfelelek online alkalom, és van egy 5 napos tábor. Ez most idén a második alkalom, amikor ezt a képzést mi indítjuk, ugyanis én a tavaly télen sikerült a Brit Permakultúra Egyesületnek az akkreditációját megszereznem, azaz ott megkaptam a tanári akkreditációt, és onnantól kezdve indítottuk ezt a képzést. Ezen kívül, rajtunk kívül még van másik két szereplője is, akik régebb óta tartanak ilyen képzéseket, van a Magyar Permakultúra Egyesület, illetve van az Életfa Közösség, ahol jó magam is végeztem. Tehát alapvetően most már a magyarországi kíváncsiskodóknak 3 helyük is van, ahol ezt a műfajt igazán tudják tanulni. Nincs jó vagy rossz választás, szerintem mindenki más szemlélettel közelíti meg. Én még egy olyan permakultúra tervezővel nem találkoztam, akivel nagyon hasonló szemléletben, vagy nagyon hasonló módon állnánk hozzá a permakultúrához, tehát mindenhol egy picit másképp lehet ezt tanulni. Ez a legjobb módja, és utána csinálni kell. Tehát, hogy gyönyörű terveket lehet ugye ez a képesítés után megalkotni, viszont ezek a tervek, ezek akkor van ezeknek értékük, hogyha az ott területen meg is valósulnak ezek a projektek.
3: És hogy látod, sok érdeklődő van? Sok ember érdeklődik a permakultúra iránt?
4: Idén a 6. bevezetés a permakultúra képzésen vagyunk túl, tehát hogy a mi kis közösségünk csak ennyi képzést tartott, és benne vagyunk a nagy képzésbe. Én azt látom, hogy itt most már egyre inkább az érdeklődők száma rendkívül módon tágul. Sok helyen tartok előadásokat bizonyos témakörökben, most éppen nem olyan nagyon rég voltam Kismaroson, kertfesztivál, stb. És azt látom, hogy rengeteg ember eljön, érdeklődik, és keresi azokat a kiút megoldásokat, ami a mai, hát lássuk be, hogy egy nehéz világban élünk, mind ökológiai, mind társadalmi vonalon egy csomó konfliktus van, és mindenki keresi ebben a békét. Nagyon sokan élnek ma klímaszorongásban, és azt gondolom, hogy ez a pozitív jövőkép, amit a permakultúra biztosítani tud, ez abszolút az embert egy picit higgadtabb jobbá teszi, és ad egy biztonságot. Hát amióta én ezzel foglalkozom, azóta nem lettem több, viszont azzal igen, hogy a lelkem nyugodt, és úgy érzem, hogy akármilyen világ is van, van egy olyan eszköztáram, amit bármikor elővehetek, és az önellátás útjára tudok vele lépni. Tehát, hogy megerősítette az önbizalmamat, és a sok kísérlet, a sok tapasztalat az meg be is bizonyította, hogy ez az út, ez egy igazán pozitív jövőkép irányába megy.
3: Igen, az nagyon biztató, vagy nagyon jól hangzik, hogy tulajdonképpen a semmiből létre tudod hozni, vagy meg tudod teremteni az önellátásnak az alapjait is akár. Az azt hiszem a mai világban ennél jobb fogódzót keresve sem találhatnánk.
4: Pontosan így van, és ez nem csak az élelmiszerre vonatkozik, hanem a vízbiztonságra vonatkozik. Vannak projektek a sivatagban is, tehát ahol talaj sincs, tehát hogy nulláról kell mindent építeni. Lehet, azt is lehet. Sikeres projektek vannak. Jordániában, Jeff Lotonik, amit csinálnak, az gyönyörűen működik, elindul. Meg tudjuk a saját vízbiztonságunkat, a saját talajunkat élővé tudjuk tenni újra, hogyha élő a talaj, akkor jól van beültetve, akkor a tápanyag ellátása az gazdag annak a talajnak, tehát ez egy fenntartható megoldás. Élelmiszer tudunk termeszteni magunknak, a saját energiánkat tudjuk akár megújulókból biztosítani, vagy éppen a földnek, a talajnak az energiáját, a hőmérsékletét használva. Ökoépítészet ide kapcsolódik, tehát tulajdonképpen ki tudunk alakítani egy olyan rendszert magunknak, és onnantól egy következő lépés, vagy fontos lépés az, hogy kis közösségbe tegyük mindezt, amitől egy biztos, stabil életet tudunk létrehozni, és én azt gondolom, hogy te is mondtad, hogy tényleg ennél nincsen ma fontosabb a világon. Úgyhogy mindenkit csak biztatni tudok, hiszen először is meg fog mindenki nyugodni, hogy jé, van egy olyan alternatíva, amit a mi rendszerünkön kívüli rendszer is tud nekünk biztosítani.
3: És ugye, ahogy az adásban többször említettük, ez akár a városban is tud működni, városi körülmények között is tudjuk ezeket az elveket, illetve ezt a tervezési módszert, a permakultúrát alkalmazni.
4: Végül is a természet adja nekünk ezeket a működési modelleket, tehát a természet nem téved, de hogy alapvetően én azt gondolom, hogy a természetnek a működési modelljeit, mintáit, jó példáit, hogyha abban nem hiszünk, akkor nem marad szerintem semmi, amiben még hihetnénk. Én azt gondolom, hogy ha erről meg tudjuk győzni, vagy úgy tudjuk ezt kitárni, nem meggyőzni akarunk senkit, inkább úgy tudjuk kitálalni ezt a permakultúrát, úgy tudjuk előadni, hogy az arra rá tudunk mutatni a lényegére, akkor az emberek maguktól tudnak, aztán maguktól kezdenek el szép lassan változni.
3: De akkor azt hiszem, hogy ez volt a tökéletes zárszó. Kövessük a természet modelljét, rendszereit, mintázatait, ahogy azt a permakultúra is teszi. Nagyon szépen köszönöm Lőrinci Istvánnak, hogy a vendégem volt. Nektek pedig köszönöm, hogy ezen a héten is velünk tartottatok. Ez volt már a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazinja. A jövő héten újra találkozunk, addig is sziasztok!
1: Ez a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban. Holnap után.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Liszt Ferenc Kamarazenekar. Élő zenei élmény felsőfokon. Az új évadban Várdai Istvánnal, Macias Lucas Navarroval, Zitongvannal és Linus Ruttal 4 koncertes bérlet a Zeneakadémián. Váltsa meg új bérletét már most! További részletek lfkz.hu.
4: Ismerős a helyzet. Egy kutya és 2 macska.
5: Így sem lehet nyugalmunk.
4: Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frak és a Macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élj át újra Frak, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
6: Keleten még esős, a Dunántúlon azonban már napos idő lesz holnap. Lengyelországba majd Bécsbe utazik a jövő héten Magyar Péter és Kapitány István. Halálos medvetámadás történt a Bolgárhegyekben.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Árokba csúszott egy autó a 103-as főúton Nagysáb közelében. A 31-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
6: Lengyelországban majd Bécsbe utazik a jövő héten Magyar Péter kormányfő a gazdasági és energetikai miniszterrel. Kapitány István közösségi oldalán hangsúlyozta, fontos partnerekről van szó. A tárgyalások célja pedig az erősebb gazdasági együttműködés és több lehetőség a magyar cégeknek. Feljelentést tesz a volt építési és közlekedési minisztérium tevékenységével kapcsolatban Magyar Péter. A kormányfő délután újabb videót tett közzé, amelyben arról számolt be, hogy ledarált iratokat, Fidesz szóróanyagokat, valamint magyar zászlókat talált az épület pincéjében, ami szerinte több bűncselekmény gyanúját is felveti. Halálos medvetámadás történt a Bolgárhegyekben, a főváros Szófia közelében. Egy nőstény barna medve a bocsát kísérte, amikor rátámadt egy férfire egy hegyi kunyhó közelében, Bulgáriában. Az országban becslések szerint mintegy 300-500 barna medve él, de viszonylag ritkának számítanak a medvetámadások a szomszédos Romániához képest.
0: Petőfi Rádió. Sport.
7: Köszöntöm Önöket, Nyágúi Gergelyt hallják. A magyar férfi kézilabda válogatott nem jutott ki a januári olimpiai kvalifikációs világbajnokságra, mivel a csütörtöki Nisi 2 gólos vereség után vasárnap Veszprémben csak 31-30-ra győzte le Szerbiát. A magyarok ugyanakkor még reménykedhetnek a szabadkártyában, míg a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékokra kijuthatnak a következő Európa-bajnokságról is. A Vasas nyerte a másodosztályú labdarúgó bajnokságot, miután az utolsó fordulóban hazai pályán 2-1-en legyőzte az Ajkát. Az ezüstérmet a Honvéd csapata szerezte meg, a kispestiek zárásként 4-1-re kikaptak a BVSC vendégeként. A két fővárosi alakulat 3 év után jutott vissza ismét az élvonalba. A magyar válogatott 4-2-re kikapott a tavaly negyed döntős osztrák csapattól a svájci jégkorongvilágbajnokságon, így 2 fordulót követően pont nélkül áll a zürichi csoportban. Majoros Gergely szövetségi kapitány együttesének hétfőn szünnapja lesz, majd kedden 20 óra 20 perckor kezdődik a bentmaradásért zajló legfontosabb mérkőzés a szintén 0 pontos britekkel szemben. Köszönöm figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Estétől nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, de keleten többfelé lehet esőre, záporra, zivatarokra számítani még holnap is. A Dunántúlon azonban már több órás napsütés valószínű. A szél többfelé élénk marad. Éjszaka 7-13, napközben 17-23 fokra számíthatunk. Részletes híreink a hirató.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először. Meg

0: Erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zene világában, a muziká világában, la muzika világában fogunk kalandozni. Nem véletlenül használom ezt a szót, mert hogy a velem szemközt ülő énekes zenész producer Olaszországban született, de már nagyon régóta Magyarországon él. Erox Martini velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél.
2: Buongiorno. Buongiorno a tutti ascoltatori di Petőfi Rádió. Grazie anche a te, Roland. Nagyon fantasztikusan és profi módon mindig konferálsz, csinálod a műsorodat. Igen, nagyon-nagyon régóta vagyok itt.
1: De mikor a 90-es években érkeztél? Amikor pont 90
2: előtt, igen, de pici-pici előtt, igen, de körülbelül annyi, igen.
1: Nem akarok a sztereotípiákból kiindulni, de egy nő miatt jöttél, olasz vagy.
2: Persze. Ez mindig. Hát igen, nagyon fiatal voltam, és pont ott Milánóban megismertem ezt a magyar ölgy, aki később lett a feleségem, és így a sor.

0: sorsú döntötte, hogy itt megálljam meg az életemet úgy, hogy van magyarul, hogy itt ragadtam.
1: És azóta is itt élsz. Pontosabban, hát nyilván jársz vissza Olaszországba, ez majd egy későbbi topik lesz. Foglalkozzunk kicsit a zenével, érok még hozzá. Oly módon, hogy Magyarországon is nagyon fontos a zene, meg hát nyilván minden egyes nemzetnek nagyon fontos a saját zeneisége, de hogyha az olaszokat vesszük, ott azért évezredes hagyománya van minden egyes népnek, de nálatok ugye, hogyha a Sanremói fesztivált veszem, azért nagyon fontos az olaszok életében a zene.
0: Igen, nagyon régi fesztivál. Előtt megszülettem, mint az Eurovízió, az is Eurovízió fesztivál természetesen. Nagyon-nagyon visszhang és fontosság van a világ. Azért gondolkoztam, hogy a nagy siker után, másfél évvel ezelőtt a Ricky Poverival, gondoltam, hogy kéne hozni meg egy kicsit ilyen szeremói ízet, ilyen atmoszférája, és akkor állítottunk egy olyan szeremai fesztivál koncert az MVN Dome-ra, amit augusztus vége lesz, és akkor látni fogunk a színpadon a Ennio Morricone fia, az Andrea Morricone gyönyörű szimfonikus zenekarra, élőbe természetesen, a legjobb szép édesapja mű zenei fogja ajándékozni a közönség. Utána természetesen lesz egy nagyon fantasztikus Adriano Celentano tribute show, amit képzeld el, ezt az Adriano Celentano tribute show, úgy rájöttem, amikor a Danilo, a Ricky Poveri menedzser küldött nekem a zeni anyag, ezt nem akartam helyén esküszön neked, egybe az egybe, ez mint ő lenne, érted? Hogy nezek ki, hogy énekel, a szangszíne. Hát mondtam a Danira, ez látszik, hogy nagy menedzser vagyok, de tudtad leszerzeni valakivel, aki természetesen ne zene elengedni. Miért gondoltam Celentano? Mert itt Magyarországon mindenki imádja szinte, csak ilyen poénzt, azt az értelmet, soha nem volt itt. Adriano Celentano soha nem volt itt nálunk Magyarországon. És így gondoltam, hogy nincs jobba, mint egy nagy tisztelet műsor csinálni.
1: Igen, zeneiségeire. Adriano Celentanónak van szobra valahol Polignano a Máréban? Vagy ott,
0: igen.
1: Ugye? Neki van egy hatalmas szobra, ott áll a tengernél, és vigyázz a tenger.
0: Te egy olasz vagy. Mindent tudsz. Igen.
1: És hát nem csak ő érkezik, hanem hogyha a Sanremói Dalfesztivált veszük, ami nyilván ilyen táncdalfesztivál jellegű, több mint 70 éves múlttal rendelkezik. Igen. Édos Ramazotti is onnan indult egyébként. Szóval, hogy van egy másik.
0: Una terra promessa. Ez az a dal, nyert, igen.
1: Ez volt az a dal, tényleg?
0: Igen, Terra Promessa, igen. Siamo ragazzi di oggi, pensiamo sempre all'America.
1: Igen. Most volt nemrégen Magyarországon ő is.
0: Igen, itt volt a áprilisban.
1: Igen.
0: Áprilisban itt volt.
1: Ismeritek egymást egyébként?
0: Ismerünk egy másik, igen. Barátság is van köztünk. Már szerintem több, mint 25 év. Csak természetesen egy irányban mentem, másik irányban az életemet.
1: Szóval vissza ez a bizonyos hangulathoz, amit szeretnél majd megvalósítani. Egy előadó duót, egy párost még nem említettél, akik jönnek.
0: A Ricky Poveri. Igen, vagy Sara perché ti amo, tudod. Che confusione, Sara perché ti amo.
1: Igen. Un'emozione.
0: Che cresce piano piano. Sì, Ricky Poveri megfogta meg a fiatalok is. Stádion, tudod, Milan, Imnus, minden.
1: Nem csak ott, hát a különböző közösségi oldalakon lehet látni, nem tudom, neked felugrik egy-két ilyen Reels videó, hogy Nápolyban a metrón valaki ilyen hatalmas hangszóróval megy, és az egész metró énekel is ezeket a 30-40 évvel ezelőtti dalokat, a legfiatalabbak, pontosan, a 15 évesek is énekelik.
0: Pontosan, és képzeld el, milyen furcsa zenei világ, hogy jön ki egy nagyon-nagyon retro dal, aki tudja megfogni meg a fiatalok. Szóval ez valami szerintem érdekes. Vagy ennek a művészek van valami sugárzás, vagy valamit, amit meg is megérdemlenek.
1: Ezek a dalok boldogságot sugalnak. Tehát, hogy,
0: igen, vidámság, boldogság. Igen, jól mondod, igen, abszolút.
1: Azért, mert hogyha a mai zenéket veszem, és nyilván ma is születnek olyan dalok, amik ilyen boldogságot sugalnak, de hogy ezek, hogyha visszamegyünk 40 évet az időben, ezek olyan dalok, mint hogyha az ember nem tudom, egy koktéllel a kezében ott állna valahol Dél-Olaszországban, Szicíliában, a tengerparton, és csak mosolyra húzódna a szája.
0: Ez így van. Ezt nagyon jól látod, de kíváncsi lenne, hogy egy mai világ hány ilyen dal tudnak megszületni. Mert jó, van a modernitás, van minden, amit szeretnünk, a fiatalság, meg másik trendi zenem, de szerintem ezt a mondat, Roli, ez igaz. Az örök zöld nem marad. Ezt nem fogja megváltoztatni senki.
1: Jó, hát születnek belőle feldolgozások, nagyon szép, de hogy az eredeti, az mégiscsak az eredeti marad. És ezek olyanok, amelyek szerintem 40 év múlva is olyan dalok lesznek, ez amik mindenkinek.
0: Én is így látom, igen.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Érok Smartini, zenész, énekes, előadó, művész. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Érox Martini, énekes, dalszerző, előadó, művész, zenész ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek.
3: Igen, köszönöm én, hogy itt lehetek a Petőfi Rádió. És az nálam a lehetőség, pontosan elküldeni nagyon szép olasz csók az egész Petőfi Rádió hallgatók. Miért a csók? Mert fogjam megjelenni nem sokára. Az új.
2: Igen, és akkor folytassuk ezzel, pont ezt szerettem volna megkérdezni, hogy gründolod most ezt a bizonyos fesztivált, vagy legalábbis koncertet, ami majd nyár végén kerül megvalósításra itt Budapesten, és érkeznek az olasz zenei élet ikonjai, Ricchie Poveri, illetve a Morriconénak a fia, és rajtuk kívül még az Adriano Celentano Tribute Band, meg jó magad is ott leszel a színpadon.
3: Igen, én meg a zenekárom fogom nyitani a Ricchie Poveri koncert, igazán, mert ott majd a vége, ő víznek a prima, és Búli lesz ugyanúgy, mint múltkor, tombolni fog mi.
2: Na és hogyha már a csókot említed, akkor a saját zeneiségeddel mi újság? Időről időre jelentkezel új dalokkal, és ez a csók, ez most nem véletlen, mert hogy a legújabb dalod talán pont erről.
3: Így van, úgy mondom olaszul, és te megfordított magyarul, vagy elmondom magyarul, és te fordítod olasz, mert most már olaszra szagottam, vagy te is. Hát. Bácsami, úgy van.
2: Igen, csókolj meg.
3: Csókolj meg, így van. Hát igen, mondjuk 2025 végén, november körül, valamikor nagyon koronájnával fölkeltem, és jött nekem ezt a dallam. Leültem a zongora, és komponáltam ezt a dallam, amit szerintem csak föntről jött, nem tudom, hogy ezt kimagyarázni nem lehet. Természetesen nagyon szép ilyen panoráma van nekem az ablakon keresztül, nagyon-nagyon pirkázol, és akkor kezdettem írni a zongora ezt a dal. Gondoltam, csokolj meg, ez nem vonálkozik egy kapcsolat, vagy egyetlen szerelem, hanem magán a csókról beszélek. Magyarul ki vagy te csók? Miért létezel a Föld, és mit akarsz? Mit jelent minden ember, fiatalok, közekkorosztályi ezt a adott csók? És akkor kezdem egy kicsit filozofálni, mondjuk, és gondolkoztam, hogy na, akkor most felejtsünk el egy picit a kapcsolatok, meg a szerelem, és nézem az ablakok, és ott szemben van egy csók, és beszélek vele. És így tudtam írni a szöveg, hogy kommunikáltunk egy másik, hogy az mit jelent.
2: Vagyis a csókról magáról szól.
3: Igen, így van.
2: És akkor nincs mögötte semmilyen nő vagy férfi, viszont nem. Az van, hogyha a csókra gondolunk. Tök mindegy, hogy én, vagy nem tudom, bárki Budapesten, így vagy van. Szerte a világban, hogyha az van, hogy csók, akkor úgyis eszünkbe jut egyből valaki, hogy
3: pontosan.
2: Kit akarunk megcsókolni, vagy kitől szeretnénk egy csókot kapni.
3: Ez így van, és egy olyan produkció készüljük, pontom, ahol kezdjünk forgatni, már a srácok várnak a városba, hogy kezdjünk forgatni a videoklip, hogy ez a videoklip. Ez egy kis premier itt lesz, hogy élőben elmondom, hogy miről fog szólni. A videoklip, a kis filmben fogunk látni csomó szituáció, csomó helyzeteket, fiatalok és nem fiatalok, amikor megtörténik ezt a csók, hogy előtt a csók történik valami. Szóval, hogy tudjunk lenni egy kicsit vizuálisabban, mondjunk, ha van kettő ember, egy másik ülnek és beszélnek valamiről, ami talán például nem őszintén, aha, és következik a csók, akkor az operatőr feladata, meg a rendező, az lesz megmutatni a közönség, vagy a néző, hogy milyen módon adsz te ezt a csók. És ha őszintén el fogunk látni a kamerán keresztül, hogy őszintén valami, ha nem őszintén azt is fogjunk látni, hogy mi történik.
2: Vagyis a csókhoz vezető út és maga a csók is benne van, de nem feltétlenül.
3: Ez így van. Köszönöm, igen, hogy meg is jó elmondtad.
2: Igen. Próbálom megérteni.
3: Igen, nagyon szépen.
2: Szóval forgatjátok a videót.
3: Igen. Én ilyen nem láttam meg egy ilyen szituációk, hogy a csókról hogy mit jelent a világ, és kvázi ilyen vizuális videoklip vagy filmen. Csomó-csomó dolgai látunk, az áttúlélés, meg a maganácsókról, de nem erről fog szólni.
2: Jó magad, benne leszel a videoklipben? Mert az eddigi videoklipekben itt azért te főszerepet játszottál.
3: Igen, igen, természetesen énekesként benne leszek a videoklip. Természetesen én új főszereplő vagyok, mint zeneszerző, mint énekes. De lesznek meg másik statiszta főszereplő, aki
2: azért ezt kérdeztem, mert születtek olyan videoklippek, hogy nem tudom, a tengerparton valahol Olaszországban sétálgatsz, és akkor az rólad szól. De akkor ez nem csak rólad fog szólni, hanem hogy számtalan szereplő lesz még benne rajtad kívül.
3: Ez így van.
2: Ezt itt forgatjátok Budapesten, nem kell Olaszországba utazni.
3: Itt forgatunk, de van a tervünk, hogy menjünk kint Olaszba is, hogy te mondtad, lehet, hogy tengerparti ilyen jelenetek lesznek, meg egy nagyon gyönyörű palermói kastély, amit ez valami csoda, pláne amikor van a naplementes, és a sikerül, mert nagyon-nagyon elfoglalt vagyok mostanában, és megutazgatni ezt nem tudom, hogy férbe, de tud valószínűleg, hogy ki fogunk menni, és ezt a videoklip zárásot felveszünk.
2: Ez a bácsa, ez csak egy dal, és akkor azt majd videoklippel együtt a megfelelő közösségi oldalakon megosztjátok, vagy esetleg születik egy lemeznyi anyag.
3: Igen, a lemezanyag készül, CD és vinil lemez. Bakelit, amit már gyártanak Olaszország, nagyon exkluzív bakelit lemez fogunk látni Magyarországon, nagyon egyedi.
2: Hogy állsz a dalokkal? Azt mondtad, hogy készül a Best Of, meg új lemez, stb.
3: Ez már készen van.
2: Minden dal készen van?
3: Már kint van, már dolgoztunk végig, Roli. Ezt csinálom folyamatosan.
2: De én azt hittem, hogy elkészült egy-két dal, és akkor nem tudom, még 8-at gyorsan meg kell csinálni hozzá.
3: Nem, 11 dal van már a Best Of. És
2: hát akkor ez egy termékeny időszak volt neked az elmúlt pár hónap.
3: Rengeteg elosztam nagyon sokat, és kellett volna foglalkoznom a koncerteimet, a stúdió, az írása, az énekésről, szóval magyarul, ahogy mondtad, én kvázi mindent csinálom. Persze ott van a Hester Amori, aki segít, hogy tud természetesen, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok munka volt a renged.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Érok Smartini, énekes, zenész, előadó, művész. Itt szép pici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness. Sani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Érox Martini, zenész, énekes, előadó, művészül velem szemben itt a stúdióban. De jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer.
2: Én köszönöm, és ancora buongiorno a tutti.
1: De folytassuk azzal, hogy nagyon régóta itt élsz Magyarországon, ki sem merem számolni, azt mondja, hogy 37 éve itt élsz Magyarországon.
2: Igen, itt vagyok.
1: Mennyire lettél magyar, Érox?
2: Hát ennyi lett magyar, hogy meg is a magyar állampolgárságom van. 2005 megkaptam, nem most. De úgy gondolta az kíváncsi, hogy én hogy érzem magam bennem, hogy magyar vagy mennyire magyar, vagy mennyire olasz. Nézd, ez jó kérdés. Én úgy mondom és úgy gondolom, ezt szoktam mondani, hogy én, mint művész, túl valószínűleg, hogy a sorsa gyümölcse vagyok. Szóval én örülök, hogy kettő otthonom van. Ez természetesen az egy az olasz, a másik Magyarországon. Én igen, valamilyen szinte én is magyar érzem magam, persze nem itt születtem, de vannak a szituációk, mint az enyém, vagy bárkinek másik, aki a sors sodorja, és akkor kénytelen vagy folytatni és elfogadni.
1: Azt említetted, hogy megkaptad 2005-ben a magyar állampolgárságot. Igen. Akkor te most kettős állampolgár, vagy az olasz még mindig megvan?
2: Persze, mind a kettő. Természetesen vizsgáltam is, voltak a jó emlékszem, akkor a vizsgatételek voltak a magyar zászló színei mit jelentenek. Igen. Voltak a Petőfi Sándor, a Tápa Magyar, ott az himnusz, meg a másik Rakóczi Ferenc.
1: Igen, de megcsináltad, megkaptad, szóval nagyon régóta magyar állampolgár is vagy. Arra gondolok egyébként az alatt, a kérdés alatt, hogy mennyire vagy magyar, hogy a magyar hagyományok, a magyar kultúra az mennyire ivódott be a bőröd alá, mert Olaszországban éltél nagyon sokáig, úgy ünnepelted a karácsonyt, ahogy az olaszok, úgy élted meg a hétköznapokat, ahogy az olaszok, aztán jöttél Magyarországra. És bármennyire is mindannyian emberek vagyunk, mi azért itt mégis egy másik kultúrkörben élünk.
2: Igen. Igen, ez így van. De én megpróbáltak a mindkettő mixelni, hogy jól legyen. Igen. És megmondom őszintén, nagyon jól sikerült, és mindkettő egy nagy tisztelet, kultúra tartani benne, mert ez így szép, meg az is szép.
1: Kezdjük azzal, ami az olaszok számára eléggé fontos. Jó, hát egy csomó minden fontos az olaszok számára, de a gasztronómia az nagyon. Tehát, hogyha a magyar konyhát meg az olasz konyhát vesszük, akkor Érox Martini melyikhez húz?
2: Ez jó, mert véde, 37 éven keresztül mondom, nekem ezt most ezt az elete vagy rőcsége, de én imádom a marós leves csigatésztával és a grumpis tészta itt Magyarországon, ezt nagyon szeretem. Azóta megérkeztem, meg imádtam, és meg is maradt. Szóval, de természetesen, ha unblock, akkor inkább mondom, hogy az olasz konya úzza szívemet.
1: Szicíliából, Palermóból.
2: Inkább Szicília, igen. Igen.
1: Ott azért az kicsit más, mert ha éjszakra megyünk Milánóba, akkor rosszobukkót teszünk, meg risottót teszünk, Szicíliában meg aráncsini teszünk.
2: De nem csak aráncsini, Roli, majd meghívlak otthon, majd meglátod egy héten keresztül, hogy mennyi választás van. Nem csak az aráncsini.
1: Jó, hát meg nyilván pizza, meg pasta, meg cannolo.
2: Cannolo, ez az a sütemény.
1: Azaz, igen.
2: Persze, de vannak millióféle ételek, amit te nem tudod, micsoda.
1: Hát az
2: de tényleg,
1: az
2: ezt most itt elmondtam a Petőfi Rádióban, mondom, elkívlak koncert utána, majd valamikor nyár vége, és akkor meglátod, hogy majd visszajössz, és itt megmondom, na, voltam a Aerox lokása, és tényleg annyira sok minden megettem, amit nem tudtad, igen.
1: Főzni tudsz egyébként, vagy szoktál?
2: Tudom.
1: Az olaszok nagyon egy fél másodperc alatt nekiállnak, idősebbek, fiatalabbak, hölgyek, férfiak, a nonnák olyan ételeket csinálnak, hogy az ember, nem tudom, csorgonyállal figyeli. Te mennyire vagy otthon a konyhában?
2: Nézd, nem vagyok egy masterchef, de nagyon sok minden megtanultam, hogy tudott, negyedül neveltem a kisfiam, majd most már 23 éves, rendőrként dolgozik, meg ilyenek, szóval elmúlt ezt az időszaka is, de én nagyon sok minden főzöm. Annak a halat, a hús, a tészta, természetes salata, mindenki tudja csinálni, de vannak a dolgai, amit nem masterchefként főzöm, hanem amit kvázi egyszer jön, így mondjuk, igen.
1: Az olasz hagyományokat tartod itt Magyarországon? Nem tudom, az olasz nemzeti ünnepeket, amiket mi nem ünnepelünk, azokat te itt megünnepeled magadnak privátban, vagy olasz közösségben itt Magyarországon?
2: Igen, szoktam. Szoktam, de inkább, amikor van ezt a fontos ünnepeket, akkor szoktam menni Olaszország, mert ott van a családom, édesanyám, meg az összes rokonaimat, és akkor inkább ott szerettem ünnepelni ez az olasz...
1: Ők még mindig Palermóban élnek?
2: Igen, Palermóban, igen.
1: Ami egy gyönyörű kis ékszerdoboz.
2: Gyönyörű, fantasztikus, figyelj, de én voltam meg Amerikában nemrég, Miami-ban, meg a Sarasota, meg ott volt a koncerteimet, mert mondom őszintén, nekem ezt a Miami nem jött egyáltalán be.
1: Maradjunk Palermónál.
2: Senki ne vegyél tőlem Palermo, mert imádom, igen.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Érox Martini. Énekes, zenész, dalszerző, előadó, művész, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Érox Martini, énekes, zenész, előadó, művész, dalszerző ül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer itt nálom.
2: Most nem mondom csáó, ma a végén mondom csáó, tuti. Most köszönöm, hogy itt lehetek, igen.
1: Említetted az imént, így fejeztük be az előző beszélgetési részünket, hogy nemrég voltál Amerikában. Hogy jött a meghívás? Érox Martini, aki egyébként Olaszországban született, az olasz zeneiséget képviseli, Magyarországon él, egyszer csak megy Sarasotába, meg Miami-ba. Hogy akkor direkt megkerestek, hogy akkor mi azt
2: szeretnék? Igen, direkt megkerestek, igen, menedzserem keresztül, és felkértek, hogy mivel odakint szoktam menni, meg másik művészeket is, akkor akarta próbálni ez az olasz angolat, amilyen csinálom itt Magyarországon, mert nagyon bejött, ezt tudod, itt nekem volt, és van még ezt a esti olasz klub, ha hajón szoktam csinálni ilyen kis koncerteimet, ahova együtt egy olasz vacsorával jönnek az vendégeimet, tős vendégeimet, és akkor mostanában nem tudtam nagyon foglalkozni, hát ilyen tele vagyok, az is anya ívnak és telefonálnak, hogy mikor lesz a hajó, a buli, meg ilyen, de mostanában videokliplemez, koncert, utazgatni, meg ilyenet, ezt nem bírom ezt rakni, de megígértem mindenki, hogy hamarosan megcsináljunk újra a hajó klub.
1: Kicsit tekergessük vissza az időkerekét, Érox, méghozzá oly módon, hogy állítólag egy zongorának köszönheted, hogy te elindultál ezen az úton. Volt valami költözés, és aztán ott maradt egy zongora vagy pianino.
2: Igen. Hát figyelj, de ez a Roli, most egy kis nosztalgiázom, mert pont most megjelentett az édesapám, be kell elkezdve, hogy hát ő neki kéne köszönni ezt az egész életem így. Mert kint tudott, tanultam építésztechnikus, utána agyományosi család, bementem a csendőrségtiszt, de igen, ez a amikor költöztünk egy üres lakás, furcsa módon a nappali volt egy nagyon régi pianino, és totál káosz volt ezt a pianinot, ezt. Én bementünk, és az édesapám a szoba közepén volt, és rákérdezte tőlem, hogy ha ő ezt megjavítja, én tanulni fogom. Hát, mondta ő természetesen hobbi, mert a súli a fontos tudat, ez volt neki. Nem mondtam, kezdem egy kicsit nyomni át a billentyűt, ilyen. Hogy mondjam enneket? Nem tudom, mondtam igen, szívből, de természetesen nagyon gyerek volt a 12 évesen. Természetesen, hogy egy 12 éves gyerek akármennyire mondja, igen, szeretném. Te tudod, hogy változnak a dolgai?
1: Persze.
2: És nem, viszont betartottam ezt az egész, végig csináltam. Ennyire, hogy mégis hiába tanultam, azt megtartottam mellett az életemet, a zenei világ.
1: Hogy jött neked egyáltalán a zene az életedben? Mert amit mi ismerünk belőled itt Magyarországon, mi már a kész Érox Martinit ismerjük, de hát nyilván neked már Olaszországban, még mielőtt Magyarországra költöztél, már akkor volt zene az életedben, már akkor énekeltél.
2: Igen, én akkor bejelentettem meg a Sanremo is, a fiatalok kategória, amikor ott voltam, meg a Rino Gaetano Touchdown Fesztivál, amit Milánóban volt, és ott gyakorlatilag nekem igazán kezdett elindulni az élet ilyen a zenei pályával kapcsolatban. Csak pont akkor kettő dolog történt Milánóban, ebből az időszaka, hogy az égi édesapám elment, sajnos, és közben megismertem ezt a magyar őt szinkronba, és nem tudtam folytatni, de ezt mondom, ez egy sors, tudod, már évek óta akarnak forgatni ezt a filmet rólam, le van írva, le van tedve valami fiókba, majd valamikor lesz, gondolom, de ebben mondom őszintén neked, hogy ez csak sors az egész. Semmi más.
1: Bandák voltak egyébként ott Olaszországban, különböző zenei együttesek, amiknek te voltál a frontembere, vagy nem tudom, kapcsolódtál hozzájuk, vagy te mindig szóló előadó voltál?
2: Nem, szóló. Olaszország ilyen szóló volt, nem volt a nehéz. Sőt, 16 éves kor meg pianobár is csináltam. Voltak nagyon fontos ilyen lokál, amit meg TV is jártam, sorozat, kis sorozat volt bennem. Kiskoromban már kezdtem ott műveskedni, hogy igen.
1: De térjünk vissza Magyarországra, meg térjünk vissza arra, hogy nem sokára megint lesz egy koncert. És a Rikie Poverének a nevét már említettük, akiket egyébként privátban tökre nem így hívnak. Őket hogy ismerted meg?
2: Hát, na, én megismertem itt Magyarországon 2010-ben. 2010 nekem volt egy anglemez kiadó Hamburgba, egy német-olasz figura, aki a kiadó tulajdonos volt, és gyakorlatilag mindig kommunikáltunk, beszélgettünk, stb. 2010 felkérte engem a Velencei-tól Nishamena a Rikie Poveri koncertje. És akkor örömmel elfogadtam ezt a felkérést. És amikor énekeltem pont akkori a La Notte című dal lemezeimet, amit akkor platina lemez lett a Maxi, az Angelo meg az Angelo Rikie Poveri tetszett ezt a dal. És kvázi volt a Ben Apakli, hogy ő el fogja enekelni ezt a dallanot. És akkor Marino, az anglemez kiadó, mondta, szeretném, hogy leszerződjünk veled, és akkor együtt dolgozunk. Mert szép volt, amit csináltál, a te zenei tetszik, a te stílusa, meg ilyenek, csináljunk valamit. Jó, oké, leszerződtünk, mentünk tovább, de 2010 utána én foglalkoztam az Empire futása tovább, dolgoztam, beszéltünk, és mindig mondta nekem, hogy figyelj ide, Erox, de miért nem szervezel te valami jó a Rikie Poveri Magyarországon? Hát mondom, azt nem gondolkoztam, mondom, hát ezt te csinálod, de maximum segítelek. De, te csinálj, csinálj, csinálj. Nagyon ügyes vagy, ilyen, meg olyan, meg olyan. Elmúlt 2010 2024-ig, 14 év, hogy szinten egy bizonyos nap, már Marino nincs őse, sajnos, és gondolkoztam, én akarok csinálni itt Magyarországon tényleg valami nagyon jó. Mentem Palermo-ban 2024. július körül nyáron, találkoztak velük, mert koncert volt Palermo-ban, nagyon örültek, és akkor megmondtam neki, figyelj, de mondom, fogjatok jönni Budapestre. És akkor a 2024-i megcsináltunk itt, de látom olyan nagy siker, ami volt, nem engedtek a színpadon ezt a Rikie Poverit, ez meg volt törülve az embereket. És akkor gondoltam, na jó, oké, akkor ez megtörtént, akkor menjük az MVN Dombra, és lássuk, hogy mi történik.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, Érox, mert hogy közeledünk a beszélgetés végéhez. Igen. Adriano Celentano nevét már említetted, a Tribute Band érkezik. Őt ismerted személyesen, Adriánót?
2: Nem, ő nem, ő kimaradt az életemet. Igen. Nem, ő nem, személyesen nem. Csomó-csomó művész megismertem kint Olaszország.
1: A régi nagyok közül, nem tudom, hogy Lucio vagy Lucio Battisti, ő megvan?
2: Lucio Battisti, persze, ő se. Nem. Találkoztam a Massimo Ranieri, Gianni Morandi. Igen. Io voglio per me. Igen. És Pupóval találkoztam, csak itt Magyarországon. Pupó egy kicsit tudott, nem nagyon. Mondjunk Ausztriába, vagy németi jobban.
1: Ott ismerte Magyarországon. Magyarországon Zucchero ismert nagyon.
2: Zucchero, Senza una donna.
1: Például.
2: Igen.
1: A Pavarottival milyen nagyot énekeltek? Azt hiszem, egy Caruso-t talán.
2: Azt hiszem.
1: Igen.
2: Meg a Ramazzotti, meg a Pavarotti is. Sebastiano canzone. Ezt együtt énekeltek. Igen. Igen, de ez mondom, csomó mindenkit ismerem, aki Magyarországon sajnos nem ismerte, szívesen elhoznám, de a Mamma Maria, vagy a Zurro, vagy Lasciatemi Cantare, Térdenáva, ezek a sláger, amit itt nálunk működik, nem?
1: Igen.
2: Ezt tudjunk, ja.
1: Köszönöm szépen, hogy jöttél.
2: Én köszönöm. Mille prego a tutti voi. Arrivederci e baci a tutti. Yeah.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Keleten még esős, a Dunántúlon azonban már napos idő lesz holnap. Lengyelországba, majd Bécsbe utazik a jövő héten Magyar Péter és Kapitány István. Ma tartották az életmenetét Budapesten.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Vadat gázoltak az 55-ös főúton Mórahalom és Tumaszék között. A 15-ös kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Árokba csúszott egy autó a 103-as főúton Nagysáv közelében. A 31-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Lengyelországba, majd Bécsbe utazik a jövő héten Magyar Péter kormányfő a gazdasági és energetikai miniszterrel. Kapitány István közösségi oldalán hangsúlyozta, fontos partnerekről van szó. A tárgyalások célja pedig az erősebb gazdasági együttműködés és több lehetőség a magyar cégeknek. Ukrán tüzérségi támadás érte a zaporozsiai atomerőmű szállítási részlegét. A jelenleg orosz ellenőrzés alatt álló létesítmény beszámolója szerint senki sem sérült meg, de megrongálódott az épület födémje és több autóbusz. Az atomerőmű továbbra is rendes üzemmódban folytatja a munkát. Dróncsapás okozott tüzet az Egyesült Arab Emírségek egyik atomerőművének területén. A fővárostól, Abu Dhabitól nyugatra található létesítmény egyik áramfejlesztője kapott lángra, de az atomerőmű továbbra is rendben üzemel. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szerint nincsen sugárszennyezés, és sebesültekről sem tudnak. Ma tartották az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékezők a pesti alsórakparton vonultak végig az embermentők emlékműve alatti Dunaparti nagyszínpadhoz, ahol a felszólalók a közöny és a gyűlölet elleni küzdelem fontosságát hangsúlyozták. Covid-árvákat és félárvákat látott vendégül a Regőci Alapítvány Budapesten. Több mint 1600 pártfogoltjuk van, közülük minden ötödik gyerek 7 évnél fiatalabb volt, amikor egyik vagy mindkét szülőjét elveszítette a járvány miatt. Herceg Anita, az alapítvány kuratóriumának elnöke kiemelte, a járvány ugyan már lecsengett, a gyerekek támogatása azonban nem szűnt meg. Bőven van még feladatuk.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Nyugat felől csökken a felhőzet, de keleten több felé lehet esőre, záporra, zivatarokra számítani még holnap is. A Dunán túlon azonban már több órás napsütés valószínű. A szél több felé élénk marad. Éjszaka 7-13, napközben 17-23 fokra számíthatunk. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megint.

0: Fitness. Human erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a gasztronómia világában fogunk kalandozni. Oly sok színű a magyar gasztronómia, a különböző megyéket, tájegységeket veszem, és most az elmúlt időszakban az észak-kelet magyarországi tájegység egy kicsivel nagyobb fókuszba került a svéd kapcsán. És hogy pontosan miről van szó, ebben az órában kiderítjük, már itt ül velem szemben a stúdióban a svéd elnöke, Ruprecht László, svéd gasztronómiai tanácsadó. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Én is köszöntöm a kedves rádióhallgatókat is, neked is.
1: Több mint 10 évvel ezelőtt álmodtatok egy nagyot, és akkor kicsit távolabbról indítom, létrehoztátok a svétet. És hát időről időre vannak újítások ebben az évben. Egy elég nagyot ugrottatok, talán fogalmazzak így.
2: Így van, tehát én azt érzem, hogy most éred be az a munka, amit elkezdtünk már ugye már több mint 13 évvel ezelőtt. Akkor még nem is voltak ekkor terveink, tehát ez folyamatosan alakult ki, ahogy láttuk, hogy milyen lehetőségek vannak, és milyen együttműködési, illetve különféle olyan rendszereknek kiépítése, ami egy picit meg tudja alapozni a gasztronómia, a turizmus, illetve az oktatás találkozását.
1: Még mielőtt nagyon rámegyünk erre a bizonyos Natura észak-kelet-magyarországi svéd expedícióra, vagy séf expedícióra, mind a kettő helyes, azelőtt gyorsan tegyük tisztába, akik benne vannak a gasztróban, bármilyen szinten foglalkoznak vele, vagy érdeklődnek iránta, és járnak, nem tudom, gasztroturizmussal kapcsolatban itt-ott enni, pontosan tudják, hogy mit jelent az, hogy svéd, aki esetleg nem tudja. Mondjuk el gyorsan, hogy a stílusos vidéki éttermiség az pontosan mit is jelent.
2: Hát alapvetően ugye már nevében is benne van, hogy ez egy vidéki szerveződés, tehát éttermekből alakult annak idején, de most már azért termelői közösségek tartoznak hozzá, borászati közösségek, illetve az oktatással is viszonylag szélesebb körben foglalkozunk. Ezen kívül azért kitekintésünk van Felvidék, Erdély, illetve a Vajdaság irányába is, de van Kanadába, Japánba is kapcsolatunk, tehát egy viszonylag tehát nagyon széles a tevékenységi körünk, de az alap az a gasztronómia és a vidéki egyesület, vagyis a vidéki éttermeknek egyfajta ilyen együttműködési rendszere. Egy kicsit ez a, hát úgy hívják, hogy újfajta gasztronómia, de inkább a magyar gasztronómiának, az identitásának a visszaépítése, a vidéki gasztronómiának, a termelőknek az alapanyagaira épülő gasztronómiának egy picit a visszaépítése, egy kicsit úgy érzem, hogy a

0: Ez az utóbbi időben most már megerősödött, azáltal, hogy termelők is lényegesebben nagyobb számba vesznek részt az egyesület életében, és hát egy, azt mondom, hogy egy szép jövőképet próbálunk felvázolni.
1: Még mielőtt rámegyünk arra, hogy akkor miről szólt ez a bizonyos séf expedíció, egy kicsit merüljünk el a svéd történetében. Laci, mondhatom, hogy Laci?
0: Abszolút.
1: Köszönöm szépen. 2012 magasságában, vagy 11 magasságában kis barátaiddal leültetek, hogy akkor mi az, amit tudnánk csinálni, vagy te magadnak ötleteltél, hogy akkor milyen szervezetet hozzunk létre, mi legyen a neve, mert a svéd az egy bevett betűszó lett az elmúlt több mint 10 évben, de hogy hogy jött ez létre annak idején? Nyilván te voltál az ötletgazda.
0: Nem én voltam az ötletgazda, én is az ötletgazda.
1: Akkor a Csapody Balázs, ki más?
0: Nem, ő sem, hanem ez, hát én azt mondom, hogy az életben nincsenek véletlenek. Tehát ez úgy volt, hogy én 2011-től már így a szakmában inkább tanácsadóként működtem, és volt 4-5 olyan vidéki étterem, akikkel foglalkoztam akkor. És a Rozinente részéről pedig volt egy rendezvény Szigetmonostorban, ahol pont ezeket a kis vidéki éttermeket keresték meg, és olyan jól sikerült ez a rendezvény, ugyebár most is minden évben meg van rendezve, hogy akkor döntöttük el, hogy alapvetően ennek van egyfajta jövő, tehát egy kis jövőbeli élet, vagy a jövőbe láttunk egy picit, és úgy éreztük, hogy mind a vendégek részéről nagyon sikeres rendezvény volt, mind pedig az éttermek így elkezdtek egymással kommunikálni, úgyhogy nagyjából így nőttek ki magát, a későbbiekben aztán egyre több megkeresést kaptunk, tehát akár nemzetközi szinten, tehát hogy képviselhettük az országot, képviselhettük a vidéki gasztronómiát, és ahogy egy picit az értékeket látva szerintem egyre több étterem szeretett volna kapcsolódni hozzám. Aztán amikor már kinőttük magunkat, akkor próbáltunk társadalmilag is hasznosabb feladatokat is ellátni, és akkor ekkor került bele már az oktatás is a repertoárunkba, illetve a termelőknek a lényegesebben széles körben való integrálása a vendéglátásba.
1: Igen, mert sokan úgy gondolnak a svédre, és persze javíts ki, hogyha tévedek, hogy akkor van egy rendezvény ősszel, amikor az van, hogy nyakadba veszed a várost, nyakadba veszed az országot, és akkor elmész, és mindenféle ilyen nagyon nívós vidéki éttermekben eszel egy-két falat nagyon finom ételt, amit ott helyi alapanyagokból, beszállítóktól, termelőktől, stb. Szereznek be az adott éttermek, de ez nem csak erről szól, mint ahogy említetted. Oktatás, kapcsolattartás, akár belföldi, akár külföldi termelőkkel, beszállítókkal, stb. Ez nagyon sokrétű a svédnek a tevékenysége.
0: Így van, és ahogy említettem, a kezdetek kezdetén ez alapvetően csak egy baráti összejövetelnek indult, de folyamatosan, ahogy éreztük azt, hogy azért ebbe több van, akkor kezdett ez kialakulni.
1: De azért, amit én mondtam, ez a bizonyos sztereotípia az is benne van, hogy akkor nyakadba veszed az országot, és elindulsz, és eszel mindenféle finom ételeket.
0: Abszolút, tehát azért 13 év alatt ez egy brandé nőtte ki magát, egy viszonylag erős gasztronómia és vidéki gasztronómiai brandé. Azért ezen elég sokat dolgoztunk, és ennek a brandnek van egyfajta, tehát a brenddel szemben van egyfajta elvárás azért a vendégek részéről. És nagyon jól mondta, tehát minden évben van egy nagy rendezvényünk, aminek a lényege az, hogy itt azért tényleg megjelenik az összes vidéki étterem, termelői piacokkal, mangalicával, borászatokkal, kulturális programokkal, és ami még meglepő lehet a mai világban, hogy itt igazság szerint nem kell fizetni, nincs leadó, tehát oda jönnek a kiállítók, az éttermek, a termelők, és csak értékesítenek, tehát szerintem Magyarországon az egyik olyan egyedülálló nagy gasztronómiai rendezvény, ami nem arra épül, hogy még a megjelent kiállítókból bevétel legyen, hanem próbáljuk biztosítani azt a lehetőséget, hogy csak a bevételre koncentráljanak.
1: Akkor ez igazából nektek hobbi?
0: Hát kicsit drága hobbi, de alapvetően az a cél, hogy egy tényleg egy kötetlen, egy ilyen kis vendégtalálkozó, és ami jól esik, hogy egy nagyon jó közönségünk van, tehát nagyon jó vendégkörünk van.
1: A vendégkörünk van, az azt jelenti, hogy vendégkör és bárki mehet, aki csak egy hamburgert enne, nem tudom, akármilyen nagyon finom alapanyagból, húsból, nagyon finom paradicsommal, vagy a szakma.
0: Abszolút vegyes, tehát van, szerintem a szakma részéről is van, igen, szakmai részről is van egyfajta együttműködés, tehát én nem is azt mondanám, hogy vannak ugyebár olyan éttermek, akik akár mondjuk budapesti éttermek, akikkel jó kapcsolatban vagyunk, értelemszerűen mivel stílusos vidéki éttermiségről van szó, ezért vendégként tudnak részt venni az egyesületen, de hát nagyon, tehát ugyebár itt egyenként is jó vendégkörei vannak az éttermeknek, de így alapvetően az egyesület részéről is van egy azt mondom, nem akarom így minősíteni, hogy kifinomult, de egy olyan igényt képviselő vendégkörről van szó, akik nyitottak akár a jó termelők irányába is.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban, tehát a svéd elnöke Ruprecht László, séf, gasztronómiai tanácsadó, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
2: Fel se kéne kelnem, nincs értelme.

0: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Ruprecht László, séf, gasztronómiai tanácsadó, a svéd elnöke, stílusos vidéki éttermiség elnöke ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Szintén köszöntelek is.
1: Téged tényleg Rupinak hívnak a szakmában?
2: Igen, az alvilági nevem mindig azt mondom, hogy Rupi, tehát ez a nagyjából így hív mindenki, így van.
1: Honnan kaptad, kitől kaptad egyébként? Nyilván a Ruprechtből
2: így
1: származik.
2: Van, tehát de... ez egy rövidített, gondolom a Ruprecht azért, valljuk be őszintén, nem a legegyszerűbb nevek közé tartozik, és hát lerövidítettük, tehát annak idején voltam CHT, de a Rupit azt jobban szerettem.
1: A CHT az hogy?
2: Hát Ruprecht, CHT, így van, tehát hogy, úgyhogy mindig megoldották a barátaim és az ismerőseim.
1: Menjünk rá gyorsan erre a bizonyos Natura Észak-Kelet Magyarországra, illetve arra, hogy akkor séf expedíció, honnan érkeztek, milyen séfek. Még mielőtt azonban az idei programot elmondanád meg, hogy milyen éttermek, milyen alapanyagokkal, ételekkel készültek. Azelőtt, amikor pár évvel ezelőtt a Csapodi Balázs megcsinálta a saját kis éttermét, akkor elég sokan vakargatták a fejüket, hogy Budapestről távol kell-e ilyet csinálni. Eltelt pár év is, láss csodát a Zemplénben, a Hajdúságban, nem tudom, Szabolcs-Szatmárban, olyan neves éttermek, olyan míves éttermek nyíltak, eldugva egyébként, mondhatom így talán, kicsit idézőjelben a civilizációtól, elég, hogyha az Iszkort említem, vagy nem tudom, a Horgonyzó kis vendéglő, stb., hogy divat lett egyébként ilyen kiránduló helyeken, Magyarország nagyon szép tájegységei, nem tudom, egy sákfaluban éttermet nyitni.
2: Hát ez kell egyfajta hivatottság, illetve azért kell egy olyan szakmai élet, vagy szakmai múlt, amivel ezt az ember valamilyen meg tudja indokolni. Nem egyszerű tehát Magyarországon, vidéken azért jó éttermet nyitni. Egy biztos, hogy ez a régió, amit most említettünk, ez a Natura Észak-Kelet régió, ez, én azt mondom, Magyarországnak egy gyöngyszeme, tehát a gasztronómiát, illetve a turisztikai adottságait egy picit jobban megvizsgáljuk. Tehát amit mi most így összeraktunk, ez alapvetően a Bükk, a Zemplén, ebbe ugye már két borvidék is benne van, az Egri borvidék, illetve a Tokaji, ehhez hozzá tartozik még Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, illetve a Hajdúság. Tehát amikor ezt létrehoztuk, akkor alapvetően az volt a cél, tehát a svéd is, mint országos szervezet, nagyon nehéz sok mindent megvalósítani, mivel azért nagyon nagy a terület. Uh-huh. És azért gondoltuk azt, hogy egy kicsit le kéne szűkíteni, és egy ilyen pilot projekt keretében egy gasztronómiailag is, meg turisztikailag egy értelmezhetőbb régiót beszélünk, mert alapvetően egyenként külön-külön, tehát mondjuk a Bükk, a Zemplén, vagy a Szabolcs-Szatmár-Bereg, a Hajdúság, külön-külön nem tud adni olyan értéket, amit így együttesen ez a régió. Tehát Magyarország egy kis ország, és ha azt vesszük, amit most létrehoztunk, ez Franciaországban is nagyjából egy terroir lenne. Uh-huh. Illetve, ugyebár ez nagyon divat, hogy az éttermek miért nem próbálják a környezet, vagy a környező termelőktől megvásárolni a termékeiket. Hát ha az éttermek ebben szűkebb régiókba vásárolnák a helyi termelőket, akkor nagyon szűk lenne az étlap, és abban nem tudnának megélni. Tehát volt egyfajta öncélúság, hogy gasztronómiai szemmel gondolkodva, tehát azért, ha megnézzük ezt a területet, itt, tehát a vadaktól, az erdei termékektől, mangalicától, pisztránk, sajtkultúra, borászat, bárány,
1: tészták,
2: tehát, hogy minden megvan, én mindig azt mondom, hogy ez egy kis Franciaország, tehát minden megvan, ami egy jó turisztika és gasztronómiai alapot tud adni ennek a régiónak.
1: Az a bizonyos expedíció, amit most létrehoztatok, és mindenféle séfek, meg mindenféle egyéb vendégek érkeztek, az kifejezetten a végtermék, az ételek bemutatására, illetve az éttermek bemutatására jött létre, vagy arra, hogy esetleg akkor menjünk át gyorsan Böszörménybe, és akkor ezeket a mangalicákat itt nézzük meg, hogy mivel vannak etetve reggelente.
2: Hát alapvetően itt több célja is volt. Az egyik az, hogy azért olyan séfeket hívtunk meg, akik már oktatással is foglalkoznak, illetve olyan nemzetközi újságírókat, akik már vagy voltak Magyarországon, vagy régebben voltak Magyarországon, és ez a régió azért, ez nem volt mindig a preferált régiók között, hogyha mondjuk Magyarországban
1: én Debrecenből származom, nekem mindig preferált volt Tokaj.
2: Na hát igen, akkor de alapvetően azok kevesek közé, de hát van egyfajta kötődésed ugye már a régióhoz. És Tehát itt az is volt a cél, hogy egy, megmutassuk azt, hogy, és nem kimondottan ezeket a nem kiemelt helyekre vittük őket, hanem az, hogy ez a fajta, hogy ennek, ebben a régióban egyfajta olyan kis piackutatás is volt, hogy, hogy mi az, ami, amit nekik mondjuk egy ilyen régió tud mondani. És a, például a spanyol újságíró is megjegyezte, hogy hát ez egy olyan, olyan felfedezetlen terület, és hogy jó az, hogy ennek részese lehet először, hogy ő láthatja ezeket a dolgokat. És a, alapvetően, tehát a cél az volt, hogy felmérjük, hogy mondjuk egy nemzetközi séfekből álló csapatnak ez mit mond, mert azért nagyon látszik így a különféle tapasztalatokból, hogy náluk sincsen már meg az a fajta kapcsolattartás a termelőkkel, ami ugyebár a gasztrómiának az alapja volt régen, illetve az újságírók szempontjából pedig arra voltunk kíváncsiak, hogy azért ők járják a világot, hogy nekik most ez egy ilyen egyfajta study tour, vagy pedig azért látják azokat az értékeket, akár kulturális, akár pedig nyersanyagokban, amik egy ilyen szerintem egy nagyon széles kört bemutató gasztronómiai turisztikai régiónak egyfajta ilyen kis alapja lehet.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban még mindig a svéd elnöke, aki nem mellesleg séf és gasztronómiai tanácsadó, Ruprecht László. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a svéd elnöke Ruprecht László séf, gasztronómiai tanácsadó ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Én is köszöntök mindenki.
1: Belecsaptunk már ebbe a topikba, hogy mindenféle séfeket hívtatok egyébként, világszerte nagyon ismert, és hát már oktatással foglalkozó séfeket és újságírókat, és akkor Észak-Kelet Magyarországon, Anatolia Észak-Kelet Magyarországon végigvittétek őket, mindenféle alapanyagokat mutattatok, mindenféle ételeket ettettetek velük, és hát nyilván megmutattátok Magyarország észak-keleti részének a gyönyörűséges tájait, illetve az ott lévő épített környezetet is. Még mielőtt azonban folytatjuk ezzel, te foglalkozol még azzal, hogy beállsz néha a konyhába, vagy most már csak tanácsokat azt megoktatsz, meg a svétet irányítod?
2: Nem, természetesen foglalkozom, tehát csinálok rendezvényeket. Azért ez a szakma olyan, hogy ez nem egy elméleti szakma, és folyamatosan változik. Én mindig azt mondom, hogy most már a szakmának a szebbik oldalát csinálom, tehát nem kell napi szinten örlődnöm, azért látom sok kollégán, hogy tényleg örlődik, hanem különféle szép rendezvényeket, pont a tegnapi napon is Hajdúböszörményben voltam Biotanyán, és hát olyan nyersanyagokból készítettünk ételeket, hogy az nekem egy felüdülés, tehát nekem a főzés az egy alkotó munka, illetve hát mivel azért oktatom is, azért jó, hogyha az ember benne marad.
1: Mindenféle rendezvények, mindenféle helyeken, ez azt jelenti, hogy ha átfordítom, hogy akkor nincs olyan konyha, ahová naponta bemész, és akkor ott irányítod az ott lévő szakácsokat és kézilányokat, és stb. Stb. Tehát, hogy most akkor nem kapcsolódsz egy étteremhez.
2: Így nem, tehát konkrétan nem kapcsolódom.
1: Na, vissza ez a bizonyos séf expedícióhoz. Említetted, hogy Észak-Kelet Magyarország, soroltál megyéket, és akkor most gyorsan menjünk végig Egertől, egészen nem tudom, Mátészalkáig, vagy az ukrán határig, és hát utána Lehortobágyig.
2: Hát így van, tehát nagyjából igen, tehát ez a bükki rész, ez az egri rész, ez abszolút. Egy kicsit azért vannak kapcsolatok a nógrádi részen is, és akkor a tokai borvidék értelemszerűen Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, ahol tehát ami nagyon fontos, és ez a svéd életében ugye már nem említettem, hogy régebben termelőkkel tartottuk a kapcsolatot, és most már például Szabolcs-Szatmár-Bereg a legjobb példa, ott ugye már Pótor Melinda részéről van egy olyan kapcsolat, aki termelőket fog össze. És a svéd életében is sokkal egyszerűbb, hogyha termelői közösségekkel tartjuk a kapcsolatot, mint mondjuk egyenként a termelőkkel. Tehát a Szabolcs-Szatmár-Beregi rész egy nagyon erős ebből a szempontból, és akkor értelemszerűen hozzá kapcsolódik a hajdúsági rész, ahol azért tudjuk, hogy az Alföld pedig olyan kincseket rejt, még most is, amik tényleg a gasztronómiának. Hát van egyfajta, én nem szeretem ezt a hungarikum szót, de azért vannak olyan termék, vagy olyan nyersanyagok, amik azért erősen hozzátartoznak a magyar gasztrokultúrához. Például tehát a rackajú, akkor a szürke marha, de azért most már ott vannak anguszokat is tenyésztenek, tehát hogy de értelemszerűen az apró vadak, tehát nyúl, fácán, mert egy nagyon, én nekem, mint séfnek, ugye már mindig azt mondom, hogy az én múzsám az a nyersanyag, és ha azt vesszük, akkor ha egy kicsit filozófikusan közelítjük meg ezt a szakmát, akkor itt lehet bőven meríteni, mert azért itt van múzsa.
1: Miről szólt egyébként ez a bizonyos expedíció? Arról, hogy megérkeztek a séfek és a gasztronómiai szakújságírók, és akkor elvittétek őket a különböző termelőkhöz, az állatfarmokra, hogyha fogalmazhatok így, meg az éttermekbe, és akkor nem tudom, ilyen csillagtúra jelleggel elindultatok valahonnan egyik helyről a másikra kis buszokkal, és akkor ettetek, ittatok, meg kirándultatok egyet, vagy nem tudom, segíts.
2: Nagyjából igen, tehát ezért is mondták, hogy ezért is érezték jól magukat, tehát ha egy kicsit máshonnan szeretném megközelíteni. Igen, tehát Budapestre érkeztek, azért egy Budapestet mindenképp be kell mutatni, volt egy kis hajókirándulás, tehát az éjszakai esti Budapest parlament látvány az már, tehát az első nap már lenyűgöztük őket, és onnan indultunk Egerszalók, tehát a borászatlátogatás, ott az Bükk, tehát a sajtmanufaktúra, Szilvásváradi Pisztráng, aztán mentünk Miskolcra, Erdély, vagy az erdőnek a bemutatása, az erdői értékeknek a bemutatása, akkor volt kastélylátogatás, aztán az ottani termelőknek a termékeiből volt a reggeli, Tokaj, borecet, tokai bor, akkor utána pedig mentünk le, ugye már Mátészalk, a hajdúság, mangalica tenyészet, tehát mindig úgy raktuk össze, hogy volt termelői látogatás, illetve volt étkezés. Az étkezésből volt értelemszerűen olyan étkezés, ami fine dining, tehát hogy a minőségi, de volt olyan, hogy például fánkot készítettek közösen Széva lekvárból, Panyolán, akkor töltött káposzta, tehát hogy a, sőt, majdnem, hogy azt kell mondjam, hogy a, ezek voltak a legemlékezetesebbek, amikor bele is folytak, illetve mondjuk nem csak éttermi formában, hanem egy kicsit házias formában tudtak mondjuk egy, tényleg a töltött káposzta, az nagyon tetszett nekik, ezt ki is emelték, a mangalicából készült töltött káposzta, de ami mondjuk a mangalica farmon történt sütés-főzés, azok is nagyon, tehát hogy azért az ilyen emberközeli környezet is azért nagyon jó volt.
1: Meg is válaszoltad egyébként az egyik kérdésemet, ami az lett volna, hogy akkor csak ilyen nagyon minőségi ételeket kaptak, nem tudom, posírozott lazacot, ami nem sok van, hanem nem tudom, akkor szuvidált pisztrángot valahol a Szalajka völgy magasságában, vagy megálltatok a Hortobágy kellős közepén, és akkor ott az első juhász csinált egy slambucot egy bográcsban.
2: Hát alapvetően nem a Hortobágy közepén, de ugye már a mangalica farmon, tehát volt, tehát ilyen jelenleg.
1: Szajdúbő szörmény a Zsókájéknál?
2: Igen, a Zsókájéknál volt, úgyhogy meg alapvetően ugye bár a frissen vették ki a füstölőből a pisztrángot, akkor a sajt, Sándor Tomi barátom, tehát ilyen kis sajt különlegességeket készített, sajtdesszerteket, már végig le is tiltottam róla, hogy nehogy, mert hogy ugye bár ez a magyar szokás, hogy túl lehet etni mindenkit, és tényleg nagyon kontrollálni kellett, mivel annyira intenzív volt ez a kis rendezvény, hogy már oda kellett figyelni, hogy mit és mennyit esznek, hogy azért nem menjen át az élmény esetleg kicsit ezáltal negatívabb formába.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a svéd, a stílusos vidéki éttermiség elnöke Ruprecht László. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: De magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a svéd elnöke Ruprecht László ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Szóval, hogy nagy fába vágta a fejszéjét a svéd, és akkor létrehoztatok egy ilyen kis túrát, ami hát termelők bemutatását, állatfarmok bemutatását és ételek bemutatását jelentette. Különböző külföldi séfeknek és szakújságíróknak, gasztronómiai szakújságíróknak Észak-Kelet-Magyarország legszebb alapanyagai, tájait, stb. Mutattátok meg. És egyébként ez új szín volt az életetekben, mert a svéd egyébként csinált mindenféle, vagy csinál mindenféle rendezvényeket, de ez az Észak-Kelet-Magyarország, ez most nagyon új nektek.
2: Így van, tehát ahogy említettem, itt az volt a cél, hogy egy kicsit leszűkítsük a svédnek az életét, és egy olyan pilot projektben csaptunk bele, amit aztán a későbbiekben akár majd egyéb desztinációkban is meg lehet valósítani.
1: A stílusos vidéki éttermiségről nekem mindig valahogy nem tudom, miért a Balaton környéke, illetve a Nyugat-Magyarország jut eszembe. Most behoztátok ugye Észak-Kelet-Magyarországot, megyünk tovább, és akkor lesz Dél-Kelet-Magyarország, Szeged magasság, a Hódmezővásárhely, stb. Stb.
2: Hát szeretnénk, alapvetően nem csak rajtunk múlik, de mivel ez egy országos szervezet, az alapja az egésznek, ezért szeretnénk, hogyha minél több helyen megjelenjünk. Úgyhogy igen, ez is alapvetően a távolabbi cél.
1: Mindenhonnan vannak tagjaitok egyébként? Hogyha megyünk Nyugat-Magyarországra, akkor megyünk fölfelé, Sopron, Bakonybél, stb. Megyünk lefelé, a Mecsek magasságából nyilván hát ott is vannak nagyon jó éttermek.
2: Igen, tehát pont amit említettél, ez a szegedi rész, tehát ez egy kicsit Szeged, Kecskemét, ez egy kicsit ilyen fekete folt az életünkben.
1: Onnan én még nem tudok nagyon jó éttermeket mondani. Vannak nagyon jó halászlékifőzők például, igen, de hogy olyan étterem, mint ami a Zemplénben, Észak-Kelet-Magyarországon, Szabolcsban nyílt egy-kettő az elmúlt években, az Dél-Kelet-Magyarországon még nem nagyon van. Javíts ki, ha tévedek.
2: Hát igen, ez lehet, hogy tehát nem megbántva valaki, de mondjuk lehet, hogy az étkezési kultúra nem igényli azt, hogy mondjuk ott egy olyan hát új irány, mondjuk étterem nyíljon, de azért vannak jó éttermek, vannak tisztességes konyhák, tehát nálunk, mi nem is azt mondtuk, hogy mi vagyunk a legjobbak a vidéken, tehát azért is speciálisan több mindennel is foglalkoznak az éttermek, inkább ez egy közösség. Tehát, hogy eddig se az volt, hogy mi vagyunk az ország legjobb éttermei, vannak közöttünk tényleg, akik az ország legjobb éttermei, de van sok olyan dolog, ami mondjuk az együttműködésben fontos, milyen a tulajdonosi háttér, hogy működik, milyen a konyhája, tehát, hogy alapvetően egy csáda is tud különben jó konyhát.
1: Pont ezt szerettem volna megkérdezni, hogy bárki lehet a svédnek a tagja? Tehát, hogyha valaki mangalicával foglalkozik, és nagyon jól neveli azokat a mangalicákat, minőségi húsokat csinál belőle, vagy tésztákat, nem tudom, valahonnan a kunságból, akkor persze menj hozzátok, és akkor megnézitek, lehet. Hogyha valaki, nem tudom, egy restiben csinál nagyon jó hamburgert, ami már fine dining, valahol a Balaton magasságában, oké, azt értem. De hogyha valaki szimplán a Dunakanyar magasságában, csak jó alapanyagokból, nem fine dining jellegű hamburger csinál, akkor ő is mehet?
2: Alapvetően igen, tehát ezért is hoztuk létre ezt a Sakura díjat, ami egy kicsit a svédnek az előszobája, illetve egy nagyobb merítési lehetőséget biztosított annak idején, mert itt a termelők, oktatási szakemberek, éttermek, illetve olyan mind személyek, mind pedig intézmények, akik mondjuk hátrányos helyzetű, vagy pedig sérült munkaképességű emberekkel foglalkoznak. És ez volt a, tehát ez, ha az éttermi szegmens nézzük, akkor tényleg ez volt a svédnek az előszobája. És itt az is volt a lényeg, hogy mivel a svéd, tehát nagyon nehéz megszólítani, azért már így is 33-an vagyunk, hogy viszont, hogyha vannak olyan programok vagy rendezvényeink, akiket látjuk azt, tehát azért itt látjuk mi, hogy sokan hogy dolgoznak, és jó minőséget készítenek, és akár svéd tagok is lehetnének, viszont ezeknél az eseményeknél meg tudjuk őket szólítani. Tehát, hogy ez a svéd ne legyen egy ilyen elit klub, egy kicsit így kiterjesztettük a Sakura által, és ami még ugyebár fontos, hogy ez a Natura Észak-Kelet régióban is alapvetően kialakul egy olyan éttermi közösség, amiben vannak svétesek, illetve vannak még olyan éttermek, akik jó minőséget, illetve ezt a fajta filozófiát viszik, amit mi, viszont ők a Natura Észak-Kelet svédhez fognak tartozni.
1: Mert hogy akkor több alrendszer van a svéten belül.
2: Így van. Így van, így van. Tehát, hogy ráadásul, ahogy említettem, itt azért vannak Michelin csillagos éttermek, vannak olyan éttermek, akik inkább mondjuk rendezvényre szakosodtak, tehát nem lehet őket ugye bár egy szinten emelni, mert értelemszerűen a napi munkájuktól adódóan teljesen más a portfóliójuk.
1: A vége, és akkor még egy-két mondat erejéig térjünk vissza erre a bizonyos séf expedícióra, a vége pedig az volt ennek, ugye, hogy akkor leültetek valahol, ha minden jól megy egy kastélyban, és akkor te is főztél, vagy csak a meghívott séfek főztek, vagy ők sem főztek, csak megették azt, amit...
2: Nem, hát ugyebár ki volt osztva, hogy minden nemzetközi séf mellé egy magyar séf lett beosztva, és közösen készítették a menüt, azokból a nyersanyagokból, amiket ugyebár megismertek, hát értelemszerűen voltak olyan alapanyagok, mint például a mangalica, ami azért több formában is szerepelt a menüsorban, illetve ami még az egésznek a gyümölcse, hogy 2027-től tehát történt velük egy megállapodás, hogy egy gasztronómiai tananyagnak egy közös kidolgozása a régió nyersanyagaira építve.
1: A séfek, honnan érkeztek egyébként a nemzetközi séfek?
2: Hát Indiából, Szingapúrból, Kanadából, Franciaországból, Finnországból és Spanyolországból.
1: A párjuk, a magyar séf, akiket melléjük tettetek, azokból válogattatok, azokból a séfekből, akik egyébként ott a megfelelő éttermekben dolgoznak?
2: Így van, tehát a régiónak a séfjei, illetve a cukrászhölgy is onnan volt.
1: Ennek vége lett, és akkor most jön a nyár, amikor mindenki majd utazgat, eszi a lángost a Balatonon, vagy a hekket. A következő rendezvényetek az pedig majd valamikor, ugye hát szeptember-október magasságában valósul?
2: Hát mindig szeptember második hétvégén, ez ugye már most Tatára van, mindig Tatán van az utóbbi időkben. A nagy svét, ahogy itt az elején elhangzott, hogy itt azért nagyjából minden svét étterem, illetve meghívott éttermek vesznek részt. Úgyhogy ez a hagyományos, legnagyobb szabású rendezvényünk.
1: Ezt hogy kell elképzelni, hogyha valaki még nem volt ott? Az Öregtó partján mindenféle büfékocsik vannak, vagy kirakodó vásár jelleggel mindenki megkóstolhat ezt-azt?
2: Hát alapvetően mint egy kis gurmé fesztivál, tehát de a Eszterházi kastélynak a parkjában van ugyebár a rendezvény, illetve kiegészülve egy mini mangalica fesztivállal, ami egy kicsit kilóg a parkból, hogy a termelők kifele is tudjanak károsítani.
1: Neked mi a következő nagy dolog az életedben? Ez a következő nagy svét, ami szeptemberben lesz, vagy nem tudom, lesz egy-két rendezvény, vagy nem tudom, főznöd kell majd valahol Dél-Spanyolországban valamit?
2: Hát lesz, ugye már én a Vajdaságban is mentorálok vállalkozásokat, illetve hát azért a nyár szerintem itt a tananyagnak a rendezése, illetve a nemzetközi séfekkel való kapcsolattartás mellett azért vannak olyan kisebb rendezvényeim, amit meg kell csinálnom.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét!
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget!

0: De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, amiben most a vasárnapi programajánló következik. Fekete Laci már itt van a stúdióban, a héten volt már film, volt már könyv, volt már koncert, hogy mi a mai menü. Laci, már mit hoztál? Szia!
1: Szia Roli, és köszöntöm hétvégén a hallgatókat is. Hát visszatérünk a könyvhöz. Egy csodálatos albumot hoztam el, ami egy kávé mellett ebben a csodálatos időben biztos, hogy egy jó utitárs lehet, vagy egy jó társ lehet. Ez Bolla Zoltántól a Balatoni Modernizmus és Art Deco. 19. század utolsó harmadában a vasút megjelenésével a Balatonnál is kialakult, a nyugatias, hagyományos nagypolgári fürdőkultúra, és szaporodtak a nyaralást és pihenést szolgáló épületek, és ez az album ebbe a világba vezet be minket. Megszakítjuk hagyományt a kádárkockákkal, és jönnek ezek a csodálatos, régi, Art Deco balatoni, hát lesz itt ebben szerintem fürdőépület, nyaralók, lényeg a lényeg, hogy 700 színes és korabeli fekete-fehér fényképen mutatja be nekünk ezt a kultúrát, tehát Bolla Zoltán. Úgyhogy én ajánlanám mindenkinek, amúgy is imádom az albumokat, ez pedig különösen is szép lehet.
0: Köszönjük szépen, Laci.
1: Köszi, Roli.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Köszöntök mindenkit, én Fekete Laci vagyok, és most startol a Tüzesen süt le a Petőfi Rádió beszélgetős 60 perce. Ebben az órában fókuszban az idei torockói Duna napok, amiről az egyik fellépővel, Nagy Feróval beszélgetek. Izgalmas este lesz, tarts velünk!

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában fókuszban az idei torockói Dunanapok, ami május 29-e és 31-e között várja a vendégeket. Az alkalomról a rendezvény

0: egyik fellépőjével, a Kossuth és Petőfi zenei díjas Nagyferóval beszélgetek. Köszöntelek, szia!
1: Szia, szia! Üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
0: Na hát, áruljuk el! Ez az első torockói Duna napod, vagy voltál már korábban is?
1: Voltam egyszer a saját zenekarommal, igen, akkor a Varga Miklósékkal voltunk együtt, mármint hogy ők játszottak előttük, mi meg utánuk, és ez egy fantasztikus hely, Torockó.
0: Fú, csodálatos, ne is mondd, azok a hegyek, a sziklák, egyébként még nekem Csíksomlyó is ilyen, hogy az a tényleg a nyereg, gyönyörű, mesebeli. Léptél te már fel Erdélyben?
1: Környéken ott nagyon sok felé, Gyergyó Szent Miklóstól kezdve egészen Marosvásárhelyig, tehát azt a környéket nagyon összejártuk.
0: Ugye te a nagy színpadon fogsz fellépni a Csináljuk a Fesztivált program keretében, olyan nevekkel, mint például Korda György, Balázs Klári, valamint Mező Misi. Még mielőtt megkérdezlek, hogy milyen repertoárból fogtok itt dolgozni, honnan velük a kapcsolat, dolgoztatok ti már együtt korábban?
1: Hát a Torockóiakkal dolgoztok együtt, a Korda Gyurival már voltunk közös fellépésen, igen, azt hiszem, hogy talán Debrecenben vagy Nyíregyházán egy ilyen nagyon nagy, hát nem tudom, ilyen retro buli. Hát mi már retrók vagyunk, már öregek. Mező Misivel meg hát folyamatosan tartom a kapcsolatot.
0: Jó a kapcsolatotok?
1: Én nagyon szeretem. Szerintem ő az egyik, nem, ő a legjobb magyar énekes. Maradjuk ebbe.
0: Na most milyen repertoárral készülsz? Tehát milyen dalok lesznek majd ott? Vagy így megosztjátok, mindenki énekel mindent?
1: Hát én nem, hogy mondjam, eleve, amikor oda mentem, megmondták, hogy milyen dalokat kell játszani. Hát az összes nagy, ismert slágereimet játszunk, meg talán még Bikini is van benne. Uh-huh. Na, azt is én írtam, mindegy.
0: Tudom. Ó, hát én ezt tudom, ezt már megbeszéltük. Már is innen folytatom a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Pest

csak egy port. Felhőkön álltam, ha kedvezett a sors.

0: Petőfi Rádió minden magyar, én Fekete Laci vagyok, míg ebben az órában, fókuszban az idei torockói Dunanapok, ami május 29-e és 31-e között várja a vendégeket. Az alkalomról a rendezvény egyik fellépőjével, a Kossuth és Petőfi zenei díjas Nagyferóval beszélgetek. Milyen zenekarral fogsz most fellépni?
1: Lesz ott egy helyi zenekar, mert amikor hívtak, akkor én kérdeztem, jó, de hát ez playback, vagy mi ez? Tehát, hogy mit kell csinálni? Aztán kérdeztem, nem, van ott egy zenekar. Meglepődtem a zenekaron, mert együtt már próbáltuk egyet, egy kitűnő zenekar van ott. Tehát én arra gondoltam, ez úgy szokott lenni, hogy oda megyünk, és ott a helyi Erezdel zenekar valahogy lejátsz a nótát, még elénekeljük, közösség, ha ismeri a dalt, akkor nem számít, akkor velünk énekli. Nem, itt egy kitűnő válogatott zenekar van. Már amikor megláttam, hogy a Mezőmisi énekel velük, aha, akkor kezdtem rájönni, hogy na, ő nagyon finnyás.
0: Mit mondanál, hogy mennyire más az ottani közönség, aki ellátogat például a Dunanapokra, és mennyire más teszem azt itt egy pesti koncert?
1: Hát részemről soha nem szabad ilyet megállapítani, hogy ők másabbak. Ott lehet egy kicsit udvarolni nekik, hiszen az ember megmondja, hogy én idevalósi vagyok, anyám, apám székely, akkor azért talán kicsit pozitívabban néznek rám, de szerintem a bulit ugyanolyan jól meg kell csinálni, sőt, ha kell, akkor még jobban, hogy az ottani népem az büszke legyen rám.
0: Milyen tervek vannak még 2026-ra zenei fronton, hogyha most Torockón egy kicsit túltekintünk?
1: Hát igazából a nyáron még azt hiszem van három nagyobb fesztivál, ahova megyünk. Azért nem tudom pontosan, mert hát nem én vagyok a menedzser. Hát mit tudom én? Annyit tudok, hogy most, amikor megyünk Torockóra, akkor másnap át kell mennem Vajdahunyadra.
0: Azt a mindenit.
1: Igen, és onnan pedig este 5 órakor el kell indulni, mert megyünk valóban Magyarországra, meg nem mondom meg, csak tudom, hogy jó messze van. Mindegy, valahol oda a Mátrába oda kell mennem, tehát, hogy milyen érdekes, hogy amikor az ember ráér, akkor nincs buli. Ha nem ér rá, akkor egyszerre 3 van.
0: Egyébként tényleg ne érts rosszul, de hogy bírjátok most ezt a sok koncertet?
1: Én nem bírom jól, megmondom őszintén, de egészen más dolog, amikor felmész a színpadra, és meglátod a közönséget, és akkor jön egy energia, és akkor túléled a dolgot. De hát én már ebben a élemedett korban már minden bulit meg kell becsülni.
0: Már is innen folytatom a beszélgetést még egy utolsó körre. Ezek előtt azonban még zenélünk itt a Petőfin. Life's getting so hard lately. Like, can I ever be happy?

0: minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában még pár percre fókuszban az idei torockói Dunanapok, ami május 29-e és 31-e között várja a vendégeket. Az alkalomról a rendezvény egyik fellépőjével, a Kossuth és Petőfi zenei díjas Nagy Feróval beszélgetek. Ez a mai napig így van, hogy feltölt a közönség, hogyha felmész a színpadra?
1: Ez úgy van. Tehát amikor megyek fel a színpadra, de ez már 20-30 éve így van, hogy előtte arra gondolok, hogy ja Istenem, nehogy lebukjak, hogy én nem is tudok semmit. Aztán amikor fölmész a színpadra, akkor az jut eszembe, hogy te hülye, te vagy a Nagy Feró, ne égess már le. De aztán a közönség nagyon, nagyon aranyosan fogad, általában tapsolnak, énekelnek velünk, úgyhogy... Ez megnyugtató érzés.
0: Mi a helyzet most Beatrice fronton?
1: Hát túl sok bulink nincsen. Tehát mondjuk nem is bánom, mert én már elfáradtam, jó? Maradjunk ebben. Nem, hát a fiataloknak kell menni, és amikor ezelőtt 5-10 éve meghívtak egy buliba, és kiderült, hogy az retro party, nézem, mélyen retro. Nem vagyok retro, de az vagy barátom. Tudomásul kell venni, és nagyon nagy dolog, hogyha Korda Gyurival együtt léphetünk fel.
0: Egyébként ez abszolút így van, és pont ez lenne még az egyik záró kérdés, hogy egy kicsit a jövőbe tekintünk, akkor egyébként szerintem egyáltalán nem szégyen, meg hát te aztán mindenhol ott voltál egész életedben, hogy hogyan lehet a színpadot egy kicsit lassabb ütemben folytatni ezt, ahogy még neked komfortos?
1: Nem lehet.
0: Nem lehet?
1: Nem lehet. Sokszor, amikor megy a buli, és elkezdek ott jönni, menni, intézkedni, aláírni, pecsételni, akkor mindig rájövök, hogy ne hülyete már öreg vagy, ne ugráljál itt össze-vissza. De nem lehet azt kibírni, tehát ha közönség, főleg a tapsol és együtt énekelünk, akkor az ember olyan energiát kap, hogy az hazáig elég.
0: Abszolút így van. Na hát az idei torockói Dunanapok május 29-e és 31-e között lesz majd. Nagyon-nagyon köszönöm, Feró, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm, hajrá, Torockó!
0: Az elmúlt egy órában az idei torockói Dunanapokról beszélgettem a rendezvény egyik fellépőjével, a Kossuth és Petőfi zenei díjas Nagy Feróval. A torockói Dunanapok egyébként május 29-e és 31-e között várja a vendégeket. Ez még mindig a Petőfi Rádió is benne a Tüzesen süt le, amiben most már is zenével folytatom.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Az elmúlt egy órában a torockói Dunanapokról beszélgettem a rendezvény egyik fellépőjével, a Kossuth és Petőfi zenei díjas Nagy Feróval. A torockói Dunanapok egyébként május 29-e és 31-e között várja majd a vendégeket. A jövő héten ismét lesz majd tüzesen süt le itt a Petőfin, megéri majd akkor is minket hallgatni, most viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

0: Szakcsi Jazz óra
1: a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az IKO Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először.

Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zenevilágában fogunk kalandozni, ez így kicsit tág szűkítem. A klasszikus zenevilágában, nem feltétlenül klasszikus zenevilágában, mert nyilván kortárs darabok is születnek az orgonára. És már nagyon régóta megrendezésre kerül minden évben az Orgonák Éjszakája, ebben az évben is lesz, egészen pontosan május 23-án, és e kapcsán már itt ül velem szemben a stúdióban a Filharmónia Magyarország ügyvezetője, Szamosi Szabolcs. Köszöntelek, de jól jöttél, hello!
2: Én is köszöntelek, szép napot!
1: Azért ez így helyes volt, nem? Nem egyszer, nem kétszer beszélgettünk már az Orgonák Éjszakája kapcsán is, de hogy nem csak klasszikus darabok, hanem azért kortárs darabok is előfordulhatnak.
2: Abszolút, teljesen helyes, és meg is lepődtem a pontos konfodon, mert ez nem szokott sok felé ilyen jól sikerülni. Így van, tehát alapvetően a Filharmónia Magyarország egy klasszikus,

0: új zenei koncert szervezője, de mi ezen belül foglalkozunk jazz, népzene, operett, és hát a kortár zene is egy újabb nehéz fogalom, tehát ugye a kortár zene, hogy most itt klasszikus kortár zenére gondolunk, vagy könnyű zenére, filmzenére, vagy amit tegnap énekeltek az arénába, tehát hogy ez szintén egy nehéz kérdés, de ebben az Orgonák éjszakájában valóban ezek mind-mind szerepelnek. Tehát lesz filmzenei koncert is, lesz kortárzene, mert minden évben fölkérünk egy zeneszerzőt, aki ír egy fanfárt. Ezúttal Vajda János preludiuma az, ami több száz helyszínen elhangzik egyszerre ezen az egy napon, és kvázi ős bemutatóként szólal meg mindenhol világszerte. Ez hívhatjuk határozottan kortár zenének mindenképpen, és hát amikor a Csillagok alatt filmzenéket hallgathatunk a Kodály Központnál, az meg egy másik fajta kortár zene.
1: Minden évben vannak újítások, beszélünk majd az idejekről, mert több is van ebben az évben az Orgonák éjszakája kapcsán, de hogyha már belementél ebbe, hogy akkor kortárs, meg popzene, vagy operett, hogy mi minek számít, ez egy nagyon jó kérdés, és akkor ezt gyorsan tegyük tisztába. A Gyűrűk Ura, az kortárs zene, de hogy nem feltétlenül az a komoly, de mégis komoly, de hogy mégis befér az Orgonák éjszakájának a repertoáriába.
0: Nem szeretném a zenetudósok munkáját, kenyerét elvenni. Valószínűleg ők exaktabb meghatározást tudnának ezekre mondani, de szerintem kortárs zenének azt hívjuk mi szomorú zenészek, hogy egy újabb fogalmat bedobjak, ugye klasszikus zenészek, amikor kortárs klasszikus zenét hallunk, vagy ír valaki. És a könnyű zenére pedig ezt a meghatározást nem annyira használjuk előszeretettel. Szerintem sem a könnyű zenések, sem a klasszikus zenészek. Az pedig már egy nehéz kérdés, hogy a melyik filmzene melyik kategóriába sorolható, mert nagyon sok szimfonikus zenekar játszik filmzenét egy egészen klasszikus, hagyományos hangversenybérletben, egy szimfonikus zenekari hangversenybérletben, és ezek közt valóban nagyon nehéz, komoly művek vannak. És hogy melyik filmzeneszerző mennyire komoly és nehéz anyagot ad le, már persze azért egy zenének a fajsúlya nem csak azon múlik, hogy most ezt mennyire nehéz eljátszani, vagy könnyű. Ez is nyilván egy része. De ha például egy gyönyörű lassú tételt kell eljátszani, mint mondjuk a Schindler listája, az is nehéz, de az főleg a szólistának, hogy olyan gyönyörűen eljátsza a szólót a tetején, olyan vibrátókkal és annyival, ami nem túlzás és nem kevés, de szükséges hozzá. Tehát, hogy ezek mind-mind nehéz meghatározásbeli dolgok. Nagyon jó, hogy ezt a kérdést felvetetted, szerintem ennek lehetne egy egész estét is szánni.
1: De nem foglalkozunk vele, viszont az biztos, hogy születtek olyan filmzenék az elmúlt, nem tudom, 20-30 évben, amelyek ilyen hát kortárs szomorú zenész igénységgel vannak megírva, ahogy te mondtad, akár a Gladiátornak a főcímdala, akár a Gyűrűk Ura, nem tudom, Volt egyszer egy vagy nyugat.
0: És ne feledkezzünk meg a magyar filmzeneszerzőnkről, Rózsa Miklósról, aki pedig a Ben Hurnak a zenéjét írta, és még nagyon sok, csak ugye kicsit régebbi, kb. 100 éves hollywoodi filmeknek a zenéjét, vagy kicsit fiatalabbaknak, csak 50. Mi rendeztünk már a Filharmónia mesterbérletébe olyan koncertet, ahol az egész este Rózsa Miklós zenéi szólaltak meg, és ezek valóban csodálatos kompozíciók.
1: Azért hoztam be ezt a topikot, mert hogy akkor is ezzel bele is vágunk egyébként az idei programnak a fejtegetésébe. Említetted a Ben Hurt, én említettem a Gyűrűk Urát, ezek pont benne vannak az idei Orgonák éjszakájában.
0: Így van, Pécsett a Kodály Központ előtti téren most már egész sokan ismerik legalábbis Pécsett, a Kodály Központot, és annak fantasztikus akusztikáját, csodálatos termét, tereit. Ezúttal igyekszünk megmutatni a hallgatóságnak, hogy mennyire szép tud lenni egy csillagos tavaszi estén a Kodály Központ előtti tér, mert ott a lépcsők is úgy vannak kialakítva, hogy kvázi mint egy amfiteátrum láthatjuk.

0: látják a művészt, a körbe helyet foglaló nézők, hallgatóság, és ezúttal ezt fogjuk megmutatni este 9 órától. Gedai Ágoston lesz az orgona művész, és az előbb említett filmek mellett megszólal a Moulin Rouge, a Gyűrűk ura, és nagyon sok filmzene mutatja be majd az orgona monumentális hangzását. Természetesen, mivel ugye kint vagyunk szabadtéren, ez nem az a hagyományos sípus orgona, amiről már sokszor beszélgettünk, és gondolom ma is fogunk. Nem lesz ennek a hangszernek több ezer sípja, ellenben lesz neki 3 manuálja, 3 billentyűsora, rengeteg regiszter kapcsolója, 30 darab pedálja, és még másik fajta pedálok is, amit gázpedálszerűen használ az orgona művész, és sok-sok wattja, ami hangfalakkal fogja segíteni a hangzást, és igyekszik megteremteni azt a valódi orgona hangzást, amit a templomokban hallunk. Ezt nagyon nagy erősítőkkel és hangfalakkal egész jól meg tudjuk közelíteni.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban, tehát a Filharmónia Magyarország ügyvezetője Szamosi Szabolcs. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Filharmónia Magyarország ügyvezetője. Szamosi Szabolcs orgona művész ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szervusz, Szabolcs.
3: Köszöntelek, szervusz.
2: Idén is orgonák éjszakája május 23-án. Az imént már beszéltünk a könnyedebb műfajról, a filmzenék is bemutatásra. Pontosabban egy-két filmnek a zenéjének a bemutatására kerül majd sor. Pécsett lesz benne, Ben Hur lesz benne, Gyűrűk ura lesz benne, Mit említem, Olen Rúzs is lesz benne, stb. Stb. Még mielőtt azonban folytatnánk és áteveznénk a klasszikusabb előadásokra, és jönnénk ide Budapestre, és akkor a Zeneakadémiáról beszélnénk például, azelőtt nem tudom, hogy volt-e ilyen, és nem akarok ötleteket adni, csak hogyha már ilyen határelmosódások vannak különböző műfajok között, azért Presser Gábor elég jól bánik a Hammond orgonával, és szerintem bőven beleférhetne egy olyan, hogy akkor legyen egy ilyen kis párbeszéd az ő, nem tudom, akármilyen szilvás gombóca és egy akármilyen klasszikus mű között.
3: Fantasztikus ötlet, köszönöm szépen, jövőre bevesszük. Egyébként Hammond orgona már szerepel többször az orgonák éjszakáján. Az idei esztendőben épp ez nem szerepel, nyilván arra törekszünk, afelé igyekszünk, hogy minél változatosabb legyen, és ne évről évre ugyanazokat a formulákat hozzuk vissza. Volt már Hammond orgona az Akteleki Csepkő barlangban, volt már Hammond orgona a Váci utcán, tehát ez teljesen nyitott kapukat döngetsz, de valóban Presser Gábor még nem játszott az orgonák éjszakáján, és nagyon kedvelem, fantasztikus a művészete és az irodalom, amit ő letett már eddig is az asztalra, úgyhogy nagyon jó ötlet jövőre.
2: Pécsről beszéltünk, és akkor itt az ideje, hogy folytassuk a budapesti programokkal. Nagy nevű művészeket hívtatok meg, és több helyszínen lesznek majd programok. Hogyha arról beszélünk, hogy orgonák éjszakája május 23-án, akkor lesz Zeneakadémia nagyterem és Szent István Bazilika.
3: Így van, az orgonák éjszakájának a csúcspontja még mindig a fővárosban történik meg évről évre. Ezúttal is így lesz több helyszínen is. A Zeneakadémián más köntösbe mutatjuk be a hangszert. Egész évben a templomokban 90%-ban vagy 99%-ban szólóban vagy egy-egy hangszerrel szólal csak meg. A Zeneakadémián, az Unikum bérletünkben, ahol az a tervünk és az a középpontja a bérletnek, hogy különlegességeket, unikumokat mutassunk be, ezt úgy remélem, azt gondolom, hogy sikerül megvalósítanunk az orgonák éjszakáján évről évre, amikor is szimfonikus zenekarral szólal meg az orgona. Mivel nagyon kevés olyan helyszín van az országban, ahol szimfonikus zenekarral szólistaként, főszereplőként tud az orgona jelen lenni, ezért is valószínűleg nagyon ritka ez a műfaj. A többi okát azt sajnos nem tudom, ezt a többi koncertrendezőtől kellene megkérdezni, hogy miért nem rendeznek gyakrabban ilyen műveket, viszont a repertoár az hatalmas, és ebből válogattunk hármat az orgonák éjszakájára. Jongen nevű zeneszerzőnek a Szimfonia koncertántéje hangzik el, ahol is természetesen az orgona főszereplő. Emellett Hidas Frigyes nagyszerű zeneszerzőnknek az orgona versenye, valamint még egy ős bemutató az orgonák éjszakáján, hogy a kortárs zenére kellőképpen figyeljünk, az pedig Ott Rezső írt egy orgona versenyt, ami szintén bemutatásra kerül ezen a koncerten, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar szereplésével, és a két kiváló szólista, Xianmei Fang és Silvio Cselegin orgona művészek lesznek. Előbbi Kínából érkezik erre a koncertre, Cselegin művész úr pedig Olaszországból, és ő kettejük között osztják el ezt a három orgona versenyt, és természetesen a Vajda János Preludium is bemutatásra kerül.
2: A Zeneakadémiáról beszéltél, kettő helyszínt említettünk Budapesten.
3: A Szent István Bazilikába pedig egy szintén olasz orgona művész érkezik, Francesco Finotti, aki minden alkalommal, amikor Magyarországra jön, nagyon nagy tömegeket vonz játékával, mindig az ő koncertjeire fogynak el elsőként a jegyek, és most is azt látom, hogy magasan vezeti a listákat, úgyhogy aki erre a koncertre szeretne a Szent István Bazilikába bejutni, az nagyon igyekezzen. ezúttal ő abban is különleges, és azért is szereti, azt gondolom, a többi organaművész is, de én speciál azért, mert gyönyörűen kiregisztrálja a darabokat. Nagyon megmutatja, sok időt tölt el, több napot avval, hogy odaül a hangszer mellé, és próbálgatja a hangszíneket, és azt, hogy az adott darabhoz melyik illik a legjobban, és ez egy sajátosabb, egyedibb, és mindenképp változatosabb élményt nyújt a hallgatóságnak. Így a Szent István Bazilika gyertyafényes koncertjén a kiváló művész Francesco Finotti, akinek a legkedvesebb tanára éppen a Szent István Bazilika néhai orgonaművésze volt, ő nagy örömmel és tisztelettel tér vissza több mint 3 évtized után a Szent István Bazilikába tanulmányainak helyszínére.
2: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban, tehát a Filharmónia Magyarország ügyvezetője Szamosi Szabolcs, orgonaművész. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk a beszélgetést.
0: Alszik a város, még ébrá reggel 6-kor, ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember, benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszunk.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Szamosi Szabolcs, a Filharmónia Magyarország ügyvezetője, mindemellé egyébként orgona művész ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szervusz, Szabolcs.
2: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat is.
1: A pécsi programokról beszéltünk, vagy egyet már említettünk onnan, a budapesti programokat említetted, két helyszín lesz, az egyik a Zeneakadémia nagyterme, a másik pedig a Szent István Bazilika, és úgy hirdetitek egyébként, hogy meg annyi orgona, meg annyi síp, és ennek a tízezerszerese vagy százezerszerese hang szólal majd meg.
2: Én is próbálok arra törekedni, nem csak, hogy a program az orgonák éjszakájának a menete legyen változatos, legyen benne évről évre újdonság, hanem ha magamat visszahallgatnám évről évre, talán törekszem arra, hogy ne ugyanazokat a dolgokat mondjam el, és idén az jutott eszembe, hogy arról még nem beszéltem, hogy talán a hangszerek között az orgona méretileg a legszélsőségesebb. Tehát van olyan orgona, aminek esetleg csak 60 sípja van, az a legkisebb, és van olyan orgona, aminek 10 000, 20 000 sípja van. És ezen a skálán minden méret lehetséges, és ami még szintén nagyon lényeges, hogy nincs két egyforma hangszer. Tehát ha én a paksi koncertemre szeretnék gyakorolni, akkor arra nem tudok kiskunhalasolni, és viszont természetesen otthon tudok rá gyakorolni olyan értelemben, hogy mindegyik orgonának vannak billentyűi meg pedálja, de azt, ahogy én szeretném a Szent István Bazilikában mondjuk, hogy megszólaljon az a mű, amit eljátszok, azt csak ott tudom kigyakorolni. És ez azért elég nagy feladat elé állítja a művészeket, nem úgy vannak, mint a zongoristák, hogy oda mennek a koncertterembe, és akkor kicsit bejátszák magukat, megnézik, hogy milyen a hangszer billentése, és utána már be van állítva a hangszín, mert az újjukban van, hanem ez sok-sok órát igényel, és ez orgonista függő, és valószínűleg ez az, amit meghálálnak Francesco Finottinak a hallgatóság, a közönség, hogy ő erre napokat szán, nem órákat. Vannak, akik esetleg fél napot vagy egy napot, de ő több napot és újra visszamegy, és beállítja, és kijavítja, és ilyen módon egy orgona darab akár olyan változatosan is tud a keze alatt megszólalni, mintha egy szimfonikus zenekart hallgatnánk, és hol a fuvola, hol az oboa szóló hallatszik, és ez azért minden orgona műnél nem jellemző, és minden előadónál se, mert az orgona művek előadásában lehetséges nagyon sok verzió. Vannak, aki főként a zenetudományi irányzatok az utóbbi időszakban azt mondják a barokk művekre, hogy azt egy regisztrációval, egy hangszínnel kell végigjátszani, mert hogy Bachnak se volt még kombináció számítógép, ami alapján ő átállította volna a hangszíneket.
1: Ez azt jelenti egyébként, hogy átfordítom, hogy az említett kínai, illetve olasz művészek, akik érkeznek, bármennyire is 23-án lesz a koncert, már egy héttel korábban, vagy nem tudom, 5 nappal korábban itt lesznek, és akkor nem tudom, 10-től délig azzal töltik, majd meg délután 2-től 5-ig.
2: Hát ha épp nincs aznap a koncert a Zeneakadémián, mert ezt is fontos tudni, hogy az orgonistáknak a munkaideje nagyon nagy százalékban az éjszaka. Tehát mondjuk egy Zeneakadémián, egy Mátyás templomba, ahol nem lehet napközben gyakorolni, ott akkor lehet menni, amikor este 10-kor vége van az esti koncertnek, és akkor viszont esetleg hajnalig, bár a Zeneakadémián ott is közben jöhet olyan probléma, hogy van szomszédház, aminek a fala egybeesik a nagy teremével, és zavarja az alvókat, hogyha nagyon hangosan szól az orgona. Tehát hogy azt gondolom, hogy nem egy egyszerű hangszer ez, de igyekszünk ezeknek a feladatoknak és próbatételeknek megfelelni.
1: Még mielőtt az egyéb programokról és az egyéb helyszínekről beszélnénk, azelőtt említettél egy ilyet, hogy gyertyafény. Az elmúlt években azért divat, és a különböző közösségi oldalakon lehet látni, hogy olyan koncerteket adnak különböző ilyen míves helyeken, vagy nagyon népszerű helyeken, hogy akkor egy csomó gyertyát kipakolnak a hangszer mellé, és akkor úgy szólalnak meg a darabok. Ez most nálatok is egy újítás?
2: Hát mondanám, de hát mint tudod, én bele szoktam kötni minden szavadba és betűtbe. Az az igazság, hogy én a 90-es évek elején kezdtem meg az orgona művészi vagy orgonista pályafutásomat a pécsi bazilikában, és akkor fiatal titánként ugye rendszeresen az éjszaka jutott nekem gyakorlási lehetőségként, mert napközben nem lehetett zavarni a programokat, és ekkor született meg először bennem ez az ötlet, amikor egy kiváló hegedű művész párral, édesanyával és lányával, Vaságnese és Gyermán Júliával gyakoroltunk a következő koncertünkre, aminek egyébként Szerenád volt a címe, és azt találtuk ki, hogy miközben szerenádot adunk a Jóistennek, közben az lenne a szép, hogyha a lekapcsolt lámpák mellett gyertyákat tennénk az oltára. Akkoriban még nem volt divat az elektromos gyertya, hanem valós gyertyákat kellett keresnünk a Székesegyház sekrestyéjében, és sikerült is 20-30-at, amikor már az összes gyertyatartót és gyertyát bevetettük megtalálni, úgyhogy ezt a 30 darabot ezt kiraktuk ott a lépcsőkre, és fantasztikus hangulata volt. A koncert is nagyon jól sikerült, még a Magyar Nemzet is írt akkoriban külön cikket szentelt ennek, és nagyon nagy élmény volt számunkra. Érdekes módon ezt aztán nem vittük tovább. Azóta iparágak fejlődtek ezekre a gyertyafényes koncertekre, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy akkor mi is visszatérünk ehhez, és több városban is rendezünk gyertyafényes koncerteket, így Székesfehérváron, Miskolcon és Győrben is. Ezúttal ebben az évben ez is egy fontos újítása az Orgonák éjszakájának.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban. Tehát az Orgonák éjszakája kapcsán, ami idén május 23-án kerül megrendezésre, szóval, hogy az Orgonák éjszakája kapcsán Szamosi Szabolcsal, a Filharmónia Magyarország ügyvezetőjével beszélgetek. Mindjárt folytatjuk.

0: Soul Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig a Filharmónia Magyarország ügyvezetője, mindemellé orgonaművész, Szamosi Szabolcs ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szervusz Szabolcs.
2: Szervusz, köszöntelek.
1: Idén május 23-án orgonák éjszakája, számtalan helyszínen, Budapesten kettő helyszín, Zeneakadémia nagy terme és Szent István Bazilika, Pécsett megrendezésre kerül szintén az orgonák éjszakája, ott filmzeneiket lehet majd hallani, és egyéb helyszínek is vannak, úgy hirdetitek, hogy az összes lakott kontinensen. Ezek szerint akkor Dél-Amerikában, Ausztráliában, Afrikában, stb. Lesz.
2: Így, mindenhol lesz, igyekeztünk erre figyelni, hogy minden kontinensen legyen programunk, és ezek nagyon változatosak, ezek nem csak orgona koncertek, hanem sokszor bemutatják a hangszert, gyerekek rajzolnak az orgonáról, tehát valamilyen orgonával kapcsolatos program vonódik be ezen a napon minden kontinensen, és például az idei évben újdonság, hogy Horvátországba bevontuk az Adari tengerparti orgonát, vízi orgonát, ami nem a mi érdemünk, nem egy orgonaépítőnek az érdeme, hanem az építész tervezőnek, aki azt a partot ott megtervezte. Nagyon különleges élmény, és tényleg olyan, mintha orgona szót hallhatnánk. Én műfaj meghatározásom szerint kortárs orgonaszót, ahogy a hullámok mozognak és a szél fúj, egy nagyon különleges orgonaszó hangzik. Ez is egy helyszíne lesz az idei esztendőben. Hagyományosan helyszínünk lesz a Pécsi Orgona Manufaktúra, ahol gyárlátogatásra lehet menni regisztráció után, és természetesen lesz koncert az Aranyhídon, Balatonfüredről indul a hajó. De az idei esztendőben újdonság az, hogy lesz borkóstoló borgonával. Ez a borgona, ez igazából egy bororgona, egy ugyanolyan hangszer, mint az orgonák, csak a sípok helyén üvegek vannak, és ezek az üvegek vannak megtöltve különböző mennyiségű folyadékkal, és így vannak fölhangolva. Csak mint az utcákon ugye szoktak a porrakba játszani ilyen muzsikákat, ezúttal ugyanúgy billentyűken szólaltatja meg az orgonista a különleges vacsora mellett a Villányi Bokpincében. És egyébként lesz családi nap, Pécsett a Balokányligetben, ahol futás lesz. Ezt a futást, ezt a piadanca hangszer nyitja meg, ami már csak a billentyűjében hasonlít az orgonához. Ez egy 7,5 méter hosszú, 6 oktávos hangszer, amin lábbal kell játszani, és 2-3 ember szólaltatja meg. Több szólamban egyszerre, ahogy ott ugrálnak, táncolnak rajta, úgy csodálatos zeneművek szólalnak meg. Egyébként egy kiváló kántor orgonista, a balatonboglári Lubics László terve és álma alapján valósult meg ez a hangszer. Ez nyitja a futást, ez zárja, és természetesen ott gyerekeknek koncert lesz, játék, idősnek, felnőttnek egyaránt.
1: Május 23-án tehát orgonák éjszakája. A nevedet sehol nem olvastam egyébként az előadók között, Szabolcs.
2: Pedig nagyon fantasztikus megtiszteltetésnek és meghívásnak teszek eleget. A tavalyi orgonák éjszakája után a Pekingi Liszt Intézet azt közölte, hogy ott épült nemrégiben egy fantasztikus új koncertterem, akiknek az a kérése, hogy most az idei esztendőben én menjek oda muzsikálni, és hát nagyon régóta és nagy izgalommal készülök erre a koncertre, amit úgy kell elképzelni, hogy egy koncertközpont, mint ahogy New Yorkban is van operaház, koncertterem, balett előadótér, és itt is egy épületben van, és az egyik teremben van egy csodálatos nagy hangszer, és egy több ezres nézőtér, és itt kell majd egy 2 félidős koncertet játszanom az orgonák éjszakáján, úgyhogy nagyon nagy izgalommal készülök erre, ebbe a távoli országba, ahol egyébként még nem jártam, de lesz az idei esztendőben Svájcban, Vajdaságban, Bécsben, Bukarestben, Prágában, Portugáliában, Algériában, az Egyesült Királyságban, természetesen az USA-ban is, Belgiumban, Brüsszelben, Peruban koncert, tehát sok-sok felé, több mint 20 országban, és több mint 6 kontinensen több százezer hang.
1: Ezért nem olvastam akkor a nevedet, mert a magyarországi programokat átbogaráztam, viszont akkor te nem itthon fogod majd bűvölni a hangszert, hogyha fogalmazhatok így, és említetted valamikor egy jó 20 perccel ezelőtt, hogy az orgonistának ugye minden egyes hangszeren külön kell gyakorolnia. Vagyis a Filharmónia Magyarország ügyvezetője, aki egyébként az Orgonák Éjszakájának a főszervezője, nem tud részt venni a magyarországi programok egyikén sem, mert hogy 23-a előtt egy héttel ő már kint lesz Pekingben.
2: Így van, nagyon jól látod. Erre a tavalyi esztendő egy nagyon jó főpróba volt, amikor is José Curával kellett akkoriban még itthon koncerteznem, tehát egészen a tűz közelbe voltam, és úgy próbáltam egyszerre kétfelé figyelni, de akkor is már láttam, hogy az idei esztendőben 16 éves igazgatásom alatt a kollégák annyira kiválóan dolgoznak, és annyira nyugodtan dörhettem hátra a tavalyi évben is, hogy azt remélem, hogy így lesz ez idén is, és valóban ott a helyszínen már egyeztetésre kerültek a próbaidőpontok, pontosan így, ahogy mondod, már napokra beosztva, hogy melyik napon hány órától mehetek a hangszerhez.
1: Szóval 23-án, tehát Orgonák Éjszakája, jó magad, a Filharmónia Magyarország ügyvezetője éppen Pekingben fog majd játszani, számtalan nagy nevű orgona művész előadó érkezik Magyarországra, millió egy program lesz, nem csak Budapesten, hanem Pécset, Szegeden, stb. Mindenhol is. És egy utolsó kérdés a végére még, Szabolcs, most gründol-e még valamit a Filharmónia Magyarország, van még-e előttetek valami olyan program, ami az Orgonák Éjszakáján kívül most nagyon fontos az életetekben?
2: Az Orgonák Éjszakája mindig egy szerre kerül megrendezésre az Egyházzenei Fesztivállal, ahol az idei évben kiváló művészek érkeznek vendégszerepelni, a Monserrati Bence és Apátság kórusa, fiú kórusa. Erről azért nem beszélünk annyira, mert teltházasak már ezek a koncertek. 4 városban lesznek ők hallhatók, és mindig az Orgonák Éjszakájával veszi kezdetét az Egyházzenei Fesztiválunk, amelyen ők vendégszerepelnek Szegeden, Pécset, Budapesten és Debrecenben. Talán a szegedi dóm elég nagy ahhoz, hogy ott még, aki igyekszik, tud néhány helyet vásárolni.
1: Szabolcs, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Én is köszönöm a meghívást.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Elindítunk egy újabb hetet, május 18-a van, hétfő, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, és ha már úgy alakult, hogy ébren kell lenned ezekben az órákban, miért is ne tölthetnénk az időnket jó kis hazai zenékkel. A Skampoló elé már is hozom Lilit, itt a csalódás volt el.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizáró.